Kegyelem Istentől, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat késő éjszakai homokkorra adásunkban, csütörtökön, július 9-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Bálint György, magyar író, újságíró, kritikus és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1906-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Az élet fájdalmai önmagunkban még nem kétségbeejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon keresztül. Adásunk első órájában Ludwig van Beethoven klasszikus művei csendülnek fel. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt szerdai keresztény élet fellekezett közirovatunkkal várom Önöket. A harmadik egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 3 órában. A következő közel 1 órában Ludwig van Beethoven szimfóniái csendülnek.

0: meg.
1: Homokóra.
2: Kegyelem Istentől, sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat is, illetve keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugározzuk. A következőkben a napáhítatát hallhatják.

A mai áhítatunk címe: Bízni Istenben. Bíz áll az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengedni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 5. és 6. verse.

A mai áhítat szerzője Priscilla Clement, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Alkoholista apa és mentális betegségekben szenvedő anya mellett nőttem fel. Az egyetlen családtag, akire támaszkodhattam, a nővérem Linda volt. Felnőtt koromban is felnéztem rá. Linda mellrák diagnózisa után minden nap imádkoztam, hogy Isten gyógyítsa meg. Amikor a rák 40 éves korában elvette az életét, nagyon megharagudtam Istenre. Az elkövetkező 12 évet apám nyomdokaiba lépve töltöttem, ivással enyhítve a Linda elvesztése miatt érzett fájdalmamat. Csak akkor jöttem rá, hogy valamin változtatnom kell, amikor majdnem vádat emeltek ellenem ittas vezetésért. Elmentem hát egy 12 lépcsőből álló elvonó kúrára, és bár nem volt könnyű, leszoktam, és az elmúlt 15 évben józan maradtam. A Biblia tanulmányozása és sok prédikáció hallgatása során rájöttem, hogy nem Isten vette el tőlem a nővéremet, hanem a rákbetegség. Ma az életem sokkal jobb alkohol nélkül, és Isten anyagi stabilitással és egészséges életmóddal áldott meg. Mi nem tudjuk az összes választ kérdéseinkre, de Isten tudja. Meg kell tanulnunk bízni Istenben akkor is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Isten valóban a barátunk, és soha nem az ellenségünk, még a legmélyebb gyász idejében sem.

Isten nem akarja, hogy haragra vesztegessem el az életemet. Hangsúlyozza az áhítatunk szerzője, Priscilla Clemens, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk az alkohol rabságából szabadultakért. A napáhítatát hallhatták jó magam tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szegedi Csabával.

Július 9-e az év 190. szök évben a 191. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 175 nap van hátra. Kalendáriumunk indításaként tekintsük át, hogy milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 518. július 9-én lép trónra első Justinus bizánci császár. 1357. július 9-én 5 óra 31 perckor 4. Károly német-római császár letette a prágai Károly híd alapkövét, amelynek pontos időpontját asztrológusok határozták meg. A Moldva fölött átívelő híd Prága szimbóluma, Európa egyik legrégibb hídja. A mészkőből épült híd 516 méter hosszú és majdnem 10 méter széles. 1552. július 9-én Drégely várát beveszik a törökök. Elesik Szondi György várkapitány, akit elismerést kiváltó bátor magatartása miatt Hadim Ali budai basa díszes pompával temettet el. 1877-ben ezen a napon rendezték meg az első wimbledoni tenisztornát Londonban. Ez a legrégebbi és a legtöbb hagyománnyal bíró teniszverseny a világon. A négy Grand Slam torna közül ezt az egyet játsszák füves pályán. Női egyéni és férfi páros versenyt 1884-ben, a női és a vegyes páros versenyeket 1913-ban vezették be. 1922. július 9-én először a világon egy percen belül úszta le a 100 méteres távot Johnny Weissmuller, erdélyi német származású amerikai olimpiai úszóbajnok, filmszínész, Tarzan alkotója. 1979. július 9-én a NASA Voyager 2 nevű bolygókutató űrszondája 570 ezer kilométerre közelítette meg a Jupiter nagy bolygót, és 18 ezer fényképet készített róla. Ez az első űrszonda, amely később meglátogatta az Uranust és a Neptunust is.

Kalendáriumunk folytatásában tekintsük át azoknak a nevét, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 1578. július 9-én született II. Ferdinánd, német-római császár, magyar és cseh király. 1723-ban ezen a napon született Makó Pál, matematika és fizika professzor. A Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója, a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. 1834-ben ezen a napon született Prágában Zsanné Róda, cseh költő, magyarul megjelent kötetei a Moldvaparti Históriák, Történetek a régi Prágából, Elbeszélések, Régi Prága, Régi Pest, Karcolatok, Tárcák, Elbeszélések, Útirajzok. 1879-ben ezen a napon született Bolognában Ottorino Respighi, olasz zeneszerző, zenetudós, karmester, a zenei impressionizmus jeles képviselője.

1905. július 9-én született Kolozsváron Guzner Miklós, erdélyi magyar fogorvos, fogászati szakíró. 1906-ban ezen a napon született Bálint György, magyar író, műfordító. 1929-ben Marosvásárhelyen ezen a napon látta meg a napvilágot Oroszfáji Mikó István, erdélyi magyar vadászati szakíró. 1945-ben ezen a napon született Dan Ray Kuntz, amerikai író, aki főként horror, thriller és sci-fi regényeket írt. Fontosabb művei a Frankenstein sorozat és az Ott Thomas történetek. 1946-ban ezen a napon született Bon Scott, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese. 1950-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Viktor Fedorovics Janukovics, ukrán politikus, Ukrajna egykori miniszterelnöke.

kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1441-ben ezen a napon hunyt el Jan van Eyck festőművész, a flamand reneszánsz első képviselőinek egyike, a németalföldi táblaképfestészet egyik megteremtője és a flamand tájképfestészet előfutára. Legismertebb művei a hatalmas belgiumi genti szárnyas oltár, ami kinyitva több mint 3x5 méter. 1552-ben ezen a napon hunyt el Szondi György magyar katona, Drégei várának kapitánya. 1850. július 9-én hunyt el Zachary Taylor, az Amerikai Egyesült Államok 12. elnöke. 1856-ban ezen a napon hunyt el Gróf Amedeo Avogadro, olasz fizikus. Azt vizsgálta, hogy hogyan és miért állnak össze az atomok molekulákká, bevezette az atomokat összetartó kötőerők fogalmát, és arra a zseniális következtetésre jutott, hogy azok elektromos természetűek. Róla nevezték el az Avogadro számot és az Avogadro törvényt. 1914-ben ezen a napon hunyt el Pósa Lajos, magyar író, dalszerző, a magyar gyermekirodalom klasszikusa. 1932. július 9-én távozott az élők sorából King Gillette, amerikai üzletember, a cserélhető borotva penge feltalálója. 1946-ban ezen a napon hunyt el Nagyváradon Kovács Árpád, kisebbségpolitikai és jogi szakíró, a két világháború között a romániai Országos Magyar Párt tagja. 1969-ben ezen a napon hunyt el a csíkszentdomokosi születésű Hankó János, erdélyi grafikus. 1926-ban albumba válogatva jelentette meg 10 tus rajzát a Régi Kolozsvár címmel. Ezek a fontosabb történelmi események kapcsolódnak július 9-éhez. A napkalendáriumát hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Szegedi Csabával. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: Július 9-én Félix, Hajna, Koppány, Margit, Nóra és Vera névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Félix latin eredetű férfinév, jelentése boldog, szerencsés. Női párja Felícia. A Hajna női nevet Vörös Marti Mihály alkotta meg a Hajnal szóból a Zalán futása című művében. A Koppány régi magyar személynév, török eredetű, a jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. A Margit női név a görög

eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A köznév a görögben valószínűleg perzsa eredetű. A Nóra arab eredetű női név, jelentése fény. Az Eleonóra név rövidülése. A Vera a magyar nyelvben a Veronika önállósult beceneve, de a szláv nyelvekben önálló név, a jelentése hit, remény. Köszöntjük tehát július 9-én minden Félix, Hajna, Koppány, Margit, Nóra és Vera nevű hallgatónkat, szóljon nekik a következő dal, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más, fontosabb eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztjén élet rovatunk tartalmából. A 117. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Hol vagy című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

A mai napon a 117. Zsoltárt olvasom. A 117. Zsoltár a legrövidebb a 150 Zsoltár közül. Hallgassuk meg, és tegyük fel a kérdést. Kell ehhez még hozzátenni valamit? Így szól. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Amen. Aki teheti, menjen el a templomba. Vegyen részt az Isten tiszteleten. Dicsérje Istent a gyülekezet közösségében. Mert nincs annál jobb, mint közösségben lenni, együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni. Imádkozzunk most is. Csak nálad, lelkemben élő Istenem, csak nálad csendesül el lelkem, csak akkor nyugszom meg, ha rád figyelek, csak akkor tudom magam összeszedni, ha eszembe jutsz. Ha megállok egy pillanatra szent színed előtt, és rád nézek, a középpontra, a lényegre, életem centrumára, és megtalállak. Megtalállak a templomban, megtalállak szívem szent terében, és már hallom égi szódat, már látom az utat, látom a következő lépést, a világos megoldást, és már csak abban reménykedek, lelkemben élő Isten, hát ha legközelebb nem lesz szükségem ennyi időre ahhoz, hogy eszembe juss. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 117. Zsoltár versei alapján.

Műsorunk hátra levő részében a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol vagy című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Hol vagy? Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 3. részének 8-tól 13-ig terjedő verseiből. Gondolok egy hétköznapi szürke emberkére, aki az első emberpár kíváncsiságával megtudott egy olyan titkot, ami sértette mind az isteni, mind az emberi rendet, s attól a naptól kezdve nem volt nyugta. Nem mert társaságba járni, mert félt, hogy valahogy elfecsegi a lopott titkot, a lopott tudást, és abból nagy baja lesz. A felesége mellől átköltözött a másik szobába, hogy még álmában sem beszélhessen róla. Már is ott vagyunk a második tragikus életérzésnél, a félelemnél, mert erről is beszél a fenti igerész. Megjelenik az ember életében most először a félelem. Igaza van annak a nagy lélekbúvárnak, aki azt mondta, nincs félelmesebb valami a félelemnél. Majd hozzátette, az ember ezen a földön egy valamitől féljen igazán, a félelemtől. Valóban minden lelki betegség fő gyökere a félelem. Abban a pillanatban, hogy az ember lop a jó és a rossz tudásának fájáról, félni is kezd. A férfi és a nő egymástól is félni kezdenek. Ennek a szimbóluma a már említett fügefa levél. Ám nem csak egymást között romlik meg a viszonyuk, és lesz félelmessé, mert már van rejtegetni valójuk, hanem Isten és köztük is megromlik a viszony. És ennek az új viszonynak a töltése szintén a félelem. A jónak és a rossznak tudása előtt az embernek olyan természetes volt Istennel a viszonya, mint a füvekkel, fákkal, virágokkal, madarakkal, állatokkal. Gyermekteden bűbájos a bibliai leírás, ahogy érzékelteti ezt a viszonyt. Isten ott járkál a fák alatt. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten olyan természetesen közel volt hozzájuk, mint a természet. Úgy beszélt az ember Istennel, az Istenhez, mint a fákhoz, virágokhoz és az állatokhoz, vagy mint a társához. Ez a viszony romlik meg. Az ember félelmében rejtőzködni kezd, Isten elől is. Maga akarja bebiztosítani magát, Istennel szemben is, valami rejtekben, bokor mögött. Amikor a megszólaló Isten megkérdezi az embert, hol vagy, tulajdonképpen azt kellene válaszolnia, magányosságban, félelemben, rejtekben. Mert ez jellemezné bukásának valódi képét leginkább.
ha létezik az ember tragédiájának egy világosabb pontja, egy szépségesen szép jelenete, akkor ez az, hogy Isten megkérdezi az embert, hol vagy? Nem azért, mintha nem tudná, hanem hogy lehetőséget adjon neki az őszinte válaszra. Magányosságban, félelemben, rejtekben vagyok, Istenem, Uram, egyedül Te ellened vétkeztem, könyörülj és irgalmazd nekem és társamnak, az asszonynak. Ez az egyetlen egy pont volt, ahol megfordulhatott volna az ember tragédiája. És csöndesen mondom, ma is ez az egyetlen egy pont, ahol megszakad az átoklánc, amikor életünk mély pontján, valahonnan mélyről, és mégis nagyon magasról, nagyon messziről, és mégis kimondhatatlanul közelről elhangzik bennünk a kérdés, tudod, hol vagy? Ha ekkor nem köntőrfalazunk, és nem rejtőzködünk, hanem valami olyasmit mondunk, amit egyszer egy rongyaiban hazaérkezett Ádám mondott, hogy Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Szól az íge Lukács evangéliuma 15. részének 21. verséből. De nem ez történik, hanem folytatódik az ember tragédiája, és megkezdődik az egyik legszégyenteljesebb emberi magatartás, a vádaskodás és felelősség áthárítás. Nem én, hanem ő. Sőt, sunyi módon már a kígyó méregtől ihletetten vádolja a férfi a nőt, úgy, hogy még Istent is belekeveri. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Az asszony volt, de lásd be, Uram, mégiscsak te vagy a hibás, hiszen te adtad mellém ezt a nőt, aki... satöbbi, satöbbi. Ismerős ez az okoskodás? Miért engedi Isten, mondta egyszer valaki, hogy annyi ember éhezzen és nyomorogjon ezen a világon? Olyan valaki mondta, aki igen jómódú ember volt, de vidéken az édesanyja roppant csekély nyugdíjból és a szomszédok könyöradományából élt. A volt felesége pedig, akitől egy sokkal fiatalabb bér elvált, egy hasonlóan minimális, bírólag megállapított tartásdíjból tengődött, mert betegsége miatt nem mehetett dolgozni. Ez az okoskodás már a paradicsomban is ismerős, hogy nem én, hanem ő, de végeredményben te, Isten. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, ezért ettem. Mint a kígyó, úgy jött valami, én nem is tudom, mi volt, de hidd el, Uram, én nem vagyok felelős, én csak áldozat vagyok. Az ősi felelősség elhárítás ez. Milyen gyakran hallom négy szem közti beszélgetésben, amikor valaki aránylag őszintén feltárja életét, gyakran érkezünk ilyen ponthoz, vallomáshoz és megfogalmazáshoz. Tudja, magam sem tudom, olykor mi van velem, mintha az ördög bújna belém, valami hatalmába kerít, és akkor Isten irgalmazzon a páromnak. Hidd el, kedves, védekezik sok ember egy-egy nagy és csúf jelenet után. Az nem én voltam. Magam sem tudom, mi bújt belém.
de már a kis 3-4 éves gyermek is így védekezik. Az nem a jó kis Lacika volt, hanem a rossz kis Lacika, de az már elment, most a jó Lacika van itt, arra ne haragudjatok. Tehát és mindenképpen a másik, vagy Isten, vagy valami személytelen gonosz, ami úgy surrant elő, mint a kígyó, de nem én. Mi az ember tragédiája, ha nem ez? Kibúvás a felelősség alól. A felelősség áthárítás. Legyen és történjen ez egy szobakonyhás lakásban, vagy akár az ENSZ-ben. Nem én, hanem ő. Vagy akár valami különös játéka a dolognak, de nem én. A magányosság, a félelem, a rejtőzködés és a vádaskodás szörnyű árja hömpölyög ki ebből a rövid szakaszból, és ez a sötét ár sehol meg nem törik, csak Jézus Krisztus keresztjén. Csak ott, csak annak a közelében, csak annak a misztériumát megértve képes egy ember ezen a földön őszintén képmutatás és haszonlesés nélkül kimondani. Én voltam. Én, egyedül én vagyok a hibás. Egész nyomorult és elhibázott életemmel nem érdemlek mást, csak az ítéletet. Aki ezt egyszer, egészen és nagyon őszintén ki tudta mondani fölfelé, és ha kell, embertársa felé is, csak az éli át azt a csodát, hogy már nem magányos, többé nincs egyedül. Gazdája van. Sőt, talán egy könnyes szemű barátja is, aki éppen vádolta addig. Átéli, hogy nem fél és nem szorong többé, mert önként állt meg, mezítelenül, semmit sem takargatva a bíró előtt, és az ingyen és kegyelemből fölmentette. Átéli, hogy nem fél és nem szorong többé, mert önként állt meg, mezítelenül, semmit sem takargatva a bíró előtt, és az ingyen és kegyelemből fölmentette. És nem kell rejtőzködnie többé, minek is, hiszen hazatalált.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ahogy vagy című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban az elmúlt percekben a 117. Zsoltár versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete Csoma Judit Margit, magyarországi Berekföldői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követte majd a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol vagy című rész, melyet Fejschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatársa olvasott fel. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: A múlt szerdai Keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. Ebben az órában hamarosan Szempontok című műsorunkat hallhatják Lukács Orsolya szerkesztésében, ami a Z-generációról fog szólni. Utána pedig jazzzenét hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem az utolsó órában is.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.
4: Mai szempontok rovatunk témája a Z-generáció lesz. A generációk közül a Z-generáció, más néven a Z-gen, az influencerek új generációja, az első globális nemzedék, az igazán digitális benszülöttek, akik génjeikben hordozzák a digitális tudást. Már nagyon fiatalon használják az internetet, a közösségi médiát és a mobil hálózatokat. Egyszerre élnek a virtuális és az offline világban. Könnyen és gyorsan gyűjtenek információt. Önképzők és inkább online szeretnek tanulni. A következő percekben ezekről fogok beszélgetni Kun Tamással és Mádi Andrással.
5: Egyik nap beszélgettem egy ismerősömmel, aki tanár, és ki volt akadva a Z-generációra, hogy mennyire nem érdeklik dolgok őket. Nem mindenkit, persze, de hogy nagyon sokan vannak, akik nagyon félvárról vesznek dolgokat. És ebből jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit beszéljük ki. Szerintetek mi jellemzi a Z-generáció tagjait? A Z-generáció amúgy több dolgot is kaptam. Van egy olyan, hogy 1997-es születéstől 2012-esig van.

0: Hát először is a generációkat nem lehet így évhez kötni, mert hogy nem attól függ, hogy ki mikor született, hanem hogy miket élt meg az évek során, és hogy mi veszi körül őket. Szóval annyira nem könnyű őket beosztani így. És kérdés az, hogy nem tudom, kiemelt az, hogy miket vesznek félváron? Vagy csak annyit mondta, hogy sok mindent félváron vesznek, és nem érdekli
1: őket? A munkamorálról volt.
0: A munkamorálról.
1: Aha.
0: Hát nem tudom, tanár volt, ugye? És azért gondolom diákjaira gondolt, hogyha. Hát ők még gyerekek, szóval nem tudom, hogy...
1: Egyetemisták.
0: Szóval egyetemisták. Hát igen, az is... Már kicsit aggasztóbb, viszont még mindig előttük van az egész élet, hogyha belegondolunk. És egy csomó, nekem is vannak szaktársaim, akik úgy jöttek egyetemre is, hogy nem tudták, hogy milyen egyetemre jönnek. És az, hogy hova fognak ezután menni, az még pláne. Főleg, hogy az egyetem nem biztos, hogy ugyanabba a nem tudom, ugyanarra az útra fog téged téríteni, amire végül kikerülsz, és nem fogod ugyanazt csinálni, amit egyetemre tanulsz. Szóval pont mindegy, hogy majd később mit fogsz csinálni, hogyha, még hogyha el is döntötted már óvodás korodot. Ilyen értelemben. Van benne igazság, viszont én inkább azt látom, hogy nem tudom. Körülöttem lévő Z-generációs emberek, én úgy vettem észre, hogy inkább azok, akik lehet, hogy mást félváron vesznek, viszont magukat nagyon komolyan veszik. És azt, hogy nem tudom, nagyon hasonlítják egymást, szóval magukat egymáshoz, és mindig azt nézik, hogy eddig mit értek el. És a legtöbb el van szomorodva, hogy eddig nem ért el semmit, holott még fiatalok. Tehát nem tudom, már több olyan velem egykorú emberrel beszéltem, akik gyakorlatilag nem tudom, ott panaszkodtak és sírtak nekem, hogy ők még nem tettek le semmit az asztalra, bezzeg az ők szüleik idejében milyen volt, vagy bezzeg ott van az ő, nem tudom, milliómos barátja, akinek már vállalkozása van, és mindenféle egyéb, mondom, hogy nem tudom, én ezt veszem észre a mostani generáció, szerintem ez a legjellemzőbb, legalábbis az én társaságomban ezt veszem észre. Hogy magukat nagyon komolyan veszik viszont, ha mást nem is annyira.
1: Kicsit olyan, mintha Tamáson megnyomtam volna egy gombot, nem?
2: Tamás szólhat a legkompetensebbről az Z-generációról, mert te vagy a legközelebb, vagy javába benne vagy?
1: Is benne vagyok javában.
2: Oké.
0: Okay. Igen, ez egy gombot.
2: Rajtatok kívül nekem nincsen nagyon sok kapcsolatom, van valamicske, de nincsen sok kapcsolatom. Az én gyerekeim már egy pár évvel odébb vannak, és már van unoka, tehát egy kicsit más világban mozgok. De azt, amit az elején mondta Tamás, hogy ezt így beosztani, ez nem igazán megfejező, vagy komoly dolog. Ehhez még azt is hozzácsatolnám, tehát hogy azzal teljesen egyetértek, de azt is, hogy hol beszélünk bizonyos dolgokról, mert évtizedeken keresztül az Egyesült Államok például hangadó voltak, ott volt a hippi mozgalom, évekbe került, amíg Európába átcsúszott a hippi mozgalom, és azután szerintem még egy jó pár év vagy évtized, ami Kelet-Európába csúszott a hippi mozgalom, és ez nincsen sokkal másképp, hát gyorsultak a menetek, de még mindig van egy elcsúszás bizonyos világrészek között, csak akkor, hogy még jobban zavarjam a vizeket, lassan a világunk elkomplikálódik, mert ugye migráció mindenféle irányba, és szerintem itt Erdélyben elvárhatunk egy komoly migrációt errefelé, új munkaerő. A javarésze valószínűleg sötét bőrűek lesznek, és nekem semmi gondom, csak próbálom a csoportot így megfejezni, akik mentálisan egy teljesen más világból fognak jönni, aminek hiába van meg ez a kora, tehát akkor született. Az, amit én ezekről az évekről gondolok, abszolút nem fog segíteni azokkal dolgozni, mert más konyha, és még nem lássuk a befolyását, még nem lássuk az eredményét, de szerintem ez nem sokára be fog következni. Ugyanakkor, és ez nem csak egy generációra hivatkozik, hanem általános, mindegyre meglep, amikor a nevelők, a tanárok, a professzorok, akiknek ott volt a kezükbe napi 6 órát a fiatalem, a gyerekkortól közve óvoda, elemiskola, gimnázium, liceum, egyetem, napi 6 órát töltött, heti 30 órát töltött a gyerek, az ifjú ottan. és nem vagytok megelégedve az eredményekkel. Mit dolgoztatok ennyi éven ennyi, mire kaptátok a fizetést? Mert minden új generáció tulajdonképpen egy, az előző generációknak egy eredménye, csak hogy az új generáció nem azt csinálja, amit az régi generáció mondja, hogy csináljanak, hanem az, amit láttuk az előzőinknél, hogy szerettek volna csinálni, vagy az, amit láttuk, hogy a legszívesebben csinálták, vagy a leghangosabban, vagy a leglátványosabban. És akkor, hogyha egy lógos generáció nevelt minket fel, de most elvárják tőlünk, hogy felelősséget vállaljunk, hogy hajrá, hogy akkor mi csak nézzük, hogy mi a fenét akartok. Igen, néha prédikáltátok, hogy így meg úgy, de mi néztük az életeiteket. Néztük, hogy mit csináltok. Hantáztatok, kerestétek a könnyű utat, kerestétek a látványos nyaralást, és akkor, hogyha mi most ugyanazt csináljuk, akkor mi egyszerre trahányak vagyunk, vagy és ez szerintem a fiatal generációknak mindig egy nagy probléma, hogyha a minták, hogyha a példák a társadalomban kétségesek, vagy egyértelműen rosszak, akkor hogyan igazodjunk? Mi tulajdonképpen az, ami jó, ami egészséges? Mit várnak el tőlünk? És hogyha a példa, a példakép az a felnőtteknél nagyon rossz, akkor ne csodálkozzunk, hogyha egy Peter Pan generációt látunk előttünk, olyanokat, akik azt mondják, minthogy olyanok legyünk, mint ti, inkább gyerekek maradunk, inkább komolytalanok maradunk, inkább játszunk tovább, mert az az élet, amit nálatok láttunk, azt nem érdemes megélni. Ti is utáljátok, vagy mindenféle képpen próbáljátok az igazat, vagy a keményet, vagy a velőset belőle elkerülni. Mi nem tudjuk, hogyan tovább. Az egyedüli, amit tudjuk, az, hogy gyerekkorunk az gondatlan volt, menjünk gondatlanul tovább. És itten azt hibáztatni, aki rossz példaképekkel nőtt fel, szerintem nem oldja meg a problémát. És ne felejtsük el, hogy a kommunista korszak az egy katasztrofális korszak volt, gyilkos banda, az, hogy nem volt Facebook, és nem tudtuk, az rengeteget hozzájárult, hogy titokba történt, eltűntek emberek, senki se tudott róla, senki se mert róla beszélni. Leváltották, már kommunizmus előtt is leváltottak Erdélybe kompetens embereket azért, mert zsidó volt, szász, vagy magyar, vagy szlovák, vagy akármi, és valaki megbízható kádert kellett a helyébe helyezni. És szerintem a csúcsa az új ember volt, ami érdekes, hogy egy keresztény fogalom, amit elhódítottak, de az új ember az valami románul úgy volt, hogy ökör és hal között egy keresztezés, hogy dolgozik, mint egy ökör, és hallgat, mint egy hal. És amiután ezt láttuk a tévében, és szerintem mai napig, ami a tévében látszik, az egy katasztrófa. Tehát kik azok, akik híresek, kik azok, akiket látunk, akiket mutatnak. Na, mit látnak a fiatalok? Hát a véneket. Vagy most már a félvének, mert nálunk nem a 70-80 vagy 65 évesek a híresek, hanem valami, mit tudom én, 50 év körül. És amikor ezek a sikerpéldák, ezek azok, akiket lássuk a médiába, hogyha tulajdonképpen ezek tanítanak az iskolákban, mert ott is egy, lehet ezt mondani, hogy kontraszelekció volt évtizedeken keresztül, akkor kire mutatunk az ujjunkat? Semmi közelnek az egésznek a Z-generációval. Tehát a Z-generáció véletlenül került az én sémámba, de szerintem egy az egybe lehet a Z-generációra is. Milyen példákat mutattunk nekik?
1: Milyen értékeket tartanak fontosnak? És ezt most úgy kérdem, hogy mi volt mondjuk, mi van a szüleidnél, amiket ők fontosnak tartanak, de neked már nem annyira az, illetve te mit látsz, András, hogy mi az, ami hajtja őket, mondjuk.
3: Hát mondjuk így se tudok, nem tudom általánosítani.
1: Nyilván.
3: Igen, hát csak azt mondom, elmondani, hogy nekem mi fontos, és az, hogy a körülöttem lévő embereknek szerintem mi fontos. Például, amin meglepődöm, az, hogy mindenki szeretne egy jó karrier, de viszont senki se karrierista, mert mindenki azt mondja, mindenki családra vágyik, és mindenki gyerekekre vágyik. És ez amúgy nálam nagyon meglep, most engem nagyon meglepett. Lehet, hogy a többség az mindenki úgy van, hogy karrier és minden egyéb. Holott most már nálunk nagyon természetes az, hogy az ember egyetemre jár, szóval anélkül nem tudom, az már nem kiváltságos dolog, hogy te egyetemista vagy. Szóval az is már természetes. Szóval az, hogy utána lesz-e munkahelyed, az is ugyanolyan természetes. A család már egy olyan, ami az már nem olyan természetes dolog. Ezért mindenki arra vágyik szerintem. Egy jó családra főleg. És azt veszem észre, hogy mivel egyre többen kezdtünk el foglalkozni az ilyen családi problémákkal, vagy a saját lelki állapotunkkal, mindenki most igyekszik magán dolgozni, hogy aztán később majd az ő jövendékeinek legyen jobb. Most szeretném azt hinni, hogy ez az én generáció így leírva, de valószínűleg ez az én társaságom így leírva.
2: Hát az én tapasztalatom a fiatalokkal, nem tudom, hogy mostan az pontosan milyen évekbe talál, az, hogyha én kedvesen szólok hozzájuk, szerintem szinte kivétel nélkül tisztességesen válaszolnak. Hogyha én nyitott vagyok, és én egy jó szót szólok, legtöbbször örülnek. Hogyha én nyitott vagyok mélyebbre bemenni, és esetleg valamit megosztani, tehát nem fentről tanítani, hanem egy kiegyensúlyozott beszélgetést, akkor legtöbbször megvan a nyitottság, és meglepő néha, hogy milyen mélyre lehet eljutni. Azt látom, hogy a kapcsolatok nagyon fontosak, és hogyha otthon nem működnek jól a dolgok, akkor a baráti kör átveszi a súlyát a kapcsolatoknak, és hogy néha a kapcsolatok a baráti körben nagyon mélyek, nagyon nagy horderejűek, és ezt kívülről, mivel hogy mi egy, tehát a mi generációink, tehát azok, akik kommunizmusban nőttünk fel, nem igazán tudtunk barátbandákat össze, mert az gyanús volt, és a bizalmatlanság állandóan jelen volt, tehát nem lehetett nyitott lenni, nem lehetett, veszélyes volt mélyre menni. Na, azt úgy látom ma, hogy ez alig, hogyha valakinél téma, és ebből a szempontból a közreműködés ma a mai fiatalok között sokkal könnyebb, sokkal természetesebb. A pszichológiai problémák, a mentális egészség nem egy tabu téma, hanem olyasmi, amiről elég nyitottan beszélnek, nem akárkivel, nem akárhol. Úgy látom, hogy elég bölcsek, hogyha általában, vagy lehet, hogy én nem az átlaggal találkozok, vagy nem az átlaggal beszélek, de még akkor is igaz, mert ott van a generációba. Az, hogyha túl magasról beszélsz, és túl fontosnak tartod magadat, mint felnőtt, mint vén, akkor nincs kizárva, hogy kikapcsolnak. És akkor persze, hogy könnyű ilyen helyzetbe azt mondani, hogy nem komolyak, félvállon veszik az én. Félvállon vesznek tégedet, mert beképzelt vagy.
1: Tamás, feled megszokott az esni, hogy az idősek ilyen mint az idősebbek ilyen lenézően viselkednek veled?
3: Hát őszintén, még nem tudom, ritkán találkozok ezzel. Nagyon sok idős társaságban van amúgy, úgy kórusokban és más helyen is. Nagyon szeretem őket, nagyon szeretek velük beszélgetni. Ritkán, esetleg néha buszokon lehet, hogy előfordul, hogy egy idős hölgy, nem tudom, csúnyán néz rám, vagy hasonló, de még az is ritka, inkább mosolyognak, és kacsingatnak.
1: Igen, amúgy engem is meg szoktak találni az idősebb emberkék, és mindig leállnak velem beszélgetni, de hogy pont a, nem tudom, két hete történt meg, hogy bementem egy üzletbe két kiflivel, önkiszolgálós kasszánál fizettem, és mikor jöttem kifele, megállított a biztonsági őr, aki egy ilyen, nem tudom, 60 év körüli emberke volt, hogy mutassam meg a bont. De előtte dobtam el a bont. Uh-huh. És konkrétan így rámutattam a kukára, hogy okay, de hogy most dobtam el, mit csináljak? És csak így mondta, hogy simán kihúzta a kukát, két kézzel is rámutatott, hogy na akkor szedjem ki ügyesen onnan a bont. Nekem az jutott eszembe a bizalmatlanságról, hogy mondtad, hogy és arról, hogyha szépen beszélnek, most én magam nevébe beszélek, ha szépen beszélnek velem, én is szépen beszélek, na de ott a biztonsági őrre már én se voltam olyan kedves, pedig én aztán tényleg kedves szoktam lenni az emberekkel. De hogy ez a, nem tudom, ahogy mondtad, hogy ilyen magas lovon ülcs, ez a rámutat két kézzel a kukára, hogy te azt onnan szedd ki, na nálam ott borult a biliki, hogy tényleg? Azért, mert te, nem tudom, 40 éve idősebb vagy, attól még nem biztos, hogy...
3: Nem hiszem, hogy ott korkülönbség dolog volt. Ez az az eset, amikor túl komolyan veszi a munkáját.
1: Jaj, nem, ez nem.
2: És ezen túl...

0: kiflikkel, hogy loptál kiflit, vagy mit csináltál. De ma már nincsen védelem ez ellen, és akkor kikezdeni valakivel.
1: Mi lett a történet vége?
2: Az lett a történet vége, hogy mondtam, hogy sajtos kiflim van, de hogy nem ebből az üzletből, hanem egy másikból. Beleszólt a kis mikrofonjába, hogy nekik van-e sajtos kifliük. Mondták bentről, hogy van, be kellett menjek vele, és mutattam a nőnek, aki kiszólt, hogy milyen sajtos kiflim van, és mondtam neki is, hogy én értem, hogy ő mit mond, de hogy ez nem innen van. Épp csak így belekukkintott, de tényleg egy pár másodperc volt az egész, mondta, hogy jaj, hát tényleg nincs. Akkor persze kérték a bocsánatot, és a biztonsági őr is nézett rám ilyen nagyon kis szeliden, és izén, hogy jaj, hát ne haragudjál, és nem tudom. Azóta is csúnyán nézek rá, ha megyek az üzletbe.
0: Megbünteted.
2: Igen, nálam ez a büntetés. Olvastam egy ilyet, és igazából mikor utána néztem a témának, hogy az első generáció, aki jobban hozzáfér az internethez. Ez mennyire befolyásolta az, hogy milyen név válnak szerintetek, vagy válunk?
1: Hogy mi vagyunk az első digitális benszülöttek. Nem tudom, szerintem nálunk az már meglátszik, hogy jobban értünk úgymond a technikához, és könnyebben megoldunk dolgokat magunktól, mert hogy ott van a kezünkben az internet, és bármire rá tudunk keresni, és nem kell mást kérdezzünk. Viszont még nem vagyunk az a generáció, aki nagyon ráfüggött az egészre. Jó, lehet, hogy minden nap használjuk a telefont, és lehet, hogy több órán keresztül, viszont vannak ott még rosszabbak. És szerintem a szüleim rosszabbul állnak a telefon és minden egyéb technika használatával most. Jó, még mindig engem szidnak, hogyha meglátnak engem, de ugyanazt csinálják ők is.
2: Ezt akartam én is mondani.
1: Igen, tehát mi szerintem azért, mert hogy beleszülettünk, és nem tudom, nekünk természetes, nem visszük annyira túlzásba, véleményem szerint. Vagy nem tudom, okosabb dolgokat nézünk, mint a szüleink generációja. Legalábbis édesapámból kiindulva, igen.
2: Ilyen is.
1: És nem az ilyen összeesküvés elméletekkel töltjük meg a fejünket és minden egyéb dologgal. És az a nagyon jó, hogy mi tudjuk szelektálni, hogy mi az igaz és mi a hamis, és ez más generációban nem.
2: Te is mindig figyelmezteted akkor, hogy arra a linkre ne menj rá.
1: Ezt nem mondom, mert nem vagyok ott mellette, mikor használja ezt a telefon, de mikor hallom, hogy elkezd nekem valamit mondani, hogy nem tudom milyen elméletekről, akkor megmondom, hogy azért ne higgyen el mindent, amit néz.
0: De ez megint jól hangzik, amit mondasz, de sajnos azt hiszem, hogy nem igazán az átlag, tehát az átlag fogyasztó az cicákat vagy pornográfiát is konzumál, és én egy két oldalból látom a helyzetet, az egyik az, hogy annyi információval felnőni segít, tehát szerintem nem éretlenebb, hanem érettebb bizonyos szempontokból az újabb generáció. Na most években nem tudnám beosztani és nagyon felboncolni, mert nem ismerem olyan részletesen. Könnyebb bizonyos dolgokba igazodni, technikában megoldásokat kapni. Ugyanakkor meg szerintem nehezebb a világon a helyedet megtalálni, főleg, hogy konkurenciába vagy mostan az egész világgal. Hát régebb, amikor a világ szűkebb volt, és törött, könnyebb volt a helyedet megtalálni. Ugyanakkor a változások lassabban mentek, előreláthatóbb volt a világ. Most meg annyira gyorsan változik, hogy bizonyos munkakörök teljesen megszűntek. Nem tudni, hogy mi lesz 10-20 év múlva. Mostan erre is valamennyire fel lehet készülni, csak azt próbálom feldobni, hogy ez nem egyszerű, nem egyértelmű. Tehát nincs kizárva, hogy a korombelieknek nehéz azt felfogni, hogy nektek, mai fiataloknak mennyire nehéz a helyeteket megtalálni. Mert a digitalizálás gyönyörű, de a digitalizálás azt is jelenti, hogy akármikor kicserélhetnek másra. Hogy otthonról dolgozok, az még kicserélhetőbbé tesz, mert már arra sincsen szükség, hogy szembelássuk egymást, hogy jó napot mondjunk egymásnak. Cakpak egyik napról a másik. Nem épp ilyen egyszerű, mert minden munkahelyet újra, újból kell tanulni, stb. De a lényeg az, hogy nem egyszerű. Vagy találok valakit, akivel iszonyatosan jól értem magamat, igen, de egy pár ezer kilométerrel lakik tőlem. Na, az mennyivel segít? Tehát bizonyos dolgokban segít, másokban meg...
2: Mennyire követtünk, követnek másokat? más

0: embereket, más ideálokat, influencereket, bármilyen.
1: Hát emlékszem, hogy mikor még kisebb voltam, akkor volt ez a nagy influencer korszakom, és a legtöbbünknek szerintem. Most viszont úgy vagyok vele, hogy még ismerem azokat, akiket követtem, de már nem követem őket, és már nem is nagyon érdekel, hogy mit csinálnak, és mit nem csinálnak. Most nem tudom, fontosabb szerintem, legalábbis nekem fontosabb az, hogy mik az én értékeim, és akkor olyan értékeket követek. És azokat próbálom, nem tudom, bővíteni. És szerintem azt elmondhatom, hogy az E-generációnak annyira nem fontos, hogy a körülötte, nem tudom, lévő emberek kimondottképpen mit csinálnak. Annyira nem követjük szerintem a trendeket, mint mások, mint az utánunk levő generáció például. Szóval emlékszem, nekünk is megvolt a trendkövető korszakunk, mikor nem tudom, mi is, nem tudom, emlékszem, mikor nálunk voltak ezek például a kendamák, meg a fidget spinnerek, meg nekem volt egy ilyen full kepes, rám emlékszem, így kerestem ilyen sapkákat, hogy legyen nekem is. Megvoltak, viszont kinőttünk belőlük, és most meg nem tudom, nincs olyan, ami kimondottképpen így lekötne, úgyhogy úgy állandóan úgy kövessem. És példaképeket, szerintem minden generáció keres magának példaképet, akire felnézem, de én legalábbis magamból kiindulva nagyon nem szeretem magamat hasonlítani máshoz.
2: Hát szerintem te nem vagy egy nagyon jó képviselő a korosztályodnak, az átlagának. Feldobnék egy kérdést, és pedig len úgy, ahogy mondta, tehát én ezeket kívülről látom, nem, hogy semmi fogalmam nincsen, de egyértelműen nincs elég adatom, hogy kompetensen hozzászólhassak. Hogyha példakép, keresés vagy követés az évtől, a születési évtől függ, vagy tulajdonképpen a kortól? Mert azt, amit hallottam tőled, az, hogy ti voltatok olyanok, de kinőttetek, most nézitek a fiatalabbakat, hogy ők ott vannak, de nincs kizárva, hogy 5-10 év múlva, amikor ők a ti korotokban lesznek, vagy ez tulajdonképpen a kérdés, hogyha tulajdonképpen egy felnövési folyamat, amelyiknél megvan az a korszak, amikor keresem aktívan valaki, akibe belekapaszkodhassok, vagy adjon egy világosabb irányt, vagy, és ez aztán egy idő után begyógyul.
1: Itt nem tudom, egy annyit el tudok mondani esetleg, hogy ugye a TikTok az, ami most nagyon átvette mindenhol is a figyelmet. Az én generációmban is nagyon sokan használják. Nálunk szűk körben többen nem használjuk, viszont a szüleim már használják. Szóval nem tudom, ez lehet, hogy ez is egy trendkövetés, amit szándékosan nem követem. Jó, mondjuk látom én is ugyanazokat a videókat máshol, nem TikTokon.
0: Csak 2 héttel később.
1: Igen, csak később.
2: És hogyha visszamegyünk történelembe, tehát már említettem a hippi mozgalmat, tehát tulajdonképpen az is egy trendkövetés volt, csak akkor inkább diffúz volt a kép, tehát volt egy pár ismert zenebanda, aki ott volt, és egy pár személy, aki ott volt az élén, de tulajdonképpen egy életstílus volt, és a keleti ebbek nézték a nyugatiabb, és később is voltak sportjátékosok, vagy személyiségek, vagy rockbandák, akik egész trendeket hoztak létre. És akkor másik kérdést, amivel zavarom a vizeket, az, hogy tényleg egy új jelenet, ami történik, vagy csak más formában, és persze lehet, hogy más sebesség, más mélység, más súly, de tulajdonképpen már volt, és még lesz belőle.
1: Hát a történelem mindig megismétli magát, és lehet, hogy nem ugyanúgy, de mindig a végkifejlet ugyanaz lesz. És a generációk tudják szidni egymást. Én már most észreveszem magam, hogy szidom az utánunk lévő generációt.
0: Igen. Ismerős. Utolsó kérdésem. Milyen a kihívásokkal nézhetünk szemben, vagy egyáltalán másabbak-e a kihívások, mint mondjuk az előttünk levő generációnak?
1: Hát számomra egy nagy kihívás, amivel szerintem nap mindat küzdök, az, hogy rengeteg opció van, úgyhogy minden téren is. Úgy munka, mint tanulás, mint bármilyen más elfoglaltság, csomó lehetőség van. És nem tudom, az ember azt hinni, hogy ez milyen jó dolog, hogy annyi minden közül lehet válogatni. Holott szerintem épp ez a rossz benne, hogy gyakorlatilag megfulladsz a sok lehetőségben, és akkor nem tudod, hogy akkor mihez kéne csatlakozzál, vagy mit kéne végül is csináljál az életeddel. Számomra csak ez. Most ugye, ahogy mondtam, említettem a többieket, hogy mindenki hasonlítja magát másikhoz, és az a legrosszabb, hogy nem tudnak még letenni semmit az asztalra, nekik lehet, hogy az. Annyira nem kéne komolyan vegyük magunkat, szerintem.
2: Talán vannak olyan kihívások, amelyek nincsenek is olyan messze egymástól, mert ezt is nagyon jól mondott Tamás, hogy rengeteg dolgot kell kiválasztani, eldönteni, rengeteg döntést kell mindenféle téren hozni. Ugyanakkor vannak olyan részei az életnek, amelyek fontosak, mélyre vágnak, ott is kell valamikor dönteni, de a tapasztalatom az, hogy a fiatalabbakkal is, tehát volt olyan beszélgetésem ugyanazzal a fiatal emberrel, hogy ó, próbálta nekem magyarázni, hogy a kapcsolatom a más világ, másféle, és amikor elutasította a szeretetje, akkor megkérdeztem, hogy ugyanaz a keserű, hogy a mai generációknál ugyanaz a keserű íz van a torkodban, mint amikor mélyen valakit megbánt, amikor mélyen valahol megsérülünk, az szerintem univerzális, tehát megmarad. Ugyanakkor, ha ugyancsak mély dolgoknál maradok, párválasztás, gyerekvállalás, amikor a 30 évesek kezdenek rájönni, hogy például a fogamzás nem működik, az nem kevésbé fájdalmas az Y vagy Z generációban, mint a mi generációnkban, még akkor is, hogyha ma a nagy propaganda az, hogy nem számít, vagy van in vitro, vagy vannak olyan dolgok, amik fájnak, és hogyha ezt észbe tudjuk tartani, hogy nem kell piszkálni, és főleg nem kell ezeket a dolgokat erőltetni, mert nem, ez nem így működik. De hogyha erre emlékszünk, hogy okay, megvan a buli, megvan a mulatás, megvan a TIFF, vagy akármilyen fesztivál, de azután visszamegyünk a mindennapra, visszamegyünk a családba, a szeretetteinkhez.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
4: Szempontok című műsorunkat hallották Lukács Orsolya szerkesztésében. A következő közel fél órában Grencsó István jazzzeneműveit hallgatjuk meg.

Az elmúlt közel fél órában Grencsó István jazzzeneművei csendültek fel. Homokóra adásunk lassan a végéhez ér, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen Janicskó Mihály Noémi kollégám várja önöket a reggeli ébresző információs magazin műsorunkba. Bálint György, magyar író, újságíró, kritikus és műfordító gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1906-ban ugyanezen a napon született, azaz július 9-én, és így szól. Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbeejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt három órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 9-én csütörtök reggel ébresztő információs magazin műsorunkban, amelyet a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugárzunk. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Új vezetője van az Országos Fogyatékosságügyi Hatóságnak. Kiderült, hogy miért nem sikerült leváltani a Száron vezérigazgatóját a parajdi bányakatasztrófa után. Négyen sérültek meg az A1-es autópályán történt láncbalesetben. 14 lelkészt szenteltek Székelykeresztúron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Alig pár órával azután, hogy menesztették az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság éléről Alexandra Zárát, Drágos Puszláru már bejelentette az utódját. Az ügyvivő munkaügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be tegnap, hogy Ana Radulescu egyetemi docens nevezi ki a hatóság elnöki tisztségébe. Puszláru szerint az új vezető a szakma egyik legelismertebb szakembere, több mint 20 éves tapasztalata van a szociális szolgáltatások fejlesztése, a közpolitikák kidolgozása és a nemzetközi projektek koordinálása terén. A tavaly júniusi parajdi bányakatasztrófa után az akkori gazdasági miniszter Dán Dobrját, a Száron vezérigazgatóját nevezte meg az egyik fő felelősnek. Bár Rádomír utca hónapokon át a leváltását ígérte, és tavaly októberben be is jelentette, hogy a Száron vezetőségét leváltották, 9 hónappal később Dobriá még mindig a vállalat vezérigazgatója. A Digi24 portálnak egy névtelenséget kérő volt minisztériumi vezető elmondta, Rádomír utca valójában csak a Száron igazgató tanácsát tudta leváltani, amelynek Dán Dobrja is tagja volt. Azóta az igazgatótanács összetétele már kétszer is megváltozott, ám az új testületeknek sem sikerült leváltaniuk a vállalat jelenlegi vezetését. A Digi24 információi szerint Dán Dobrjának rendkívül kedvező a munkaszerződése. A szerződésben szereplő elbocsátási feltételek nagyrészt szubjektívek, ezért egy esetleges leváltást könnyen meg lehetne támadni a bíróságon. Az egyetlen egyértelmű indok a teljesítménymutatók be nem tartása lehetne. Ezeket azonban még 2023-as adatok alapján állapították meg, és olyan alacsony szintet határoztak meg, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetben teljesíthetők. Négy személy sérült meg tegnap az A1-es autópályán egy a Szeben megyei Kereszténysziget közelében történt közlekedési balesetben. A helyszínen forgalomkorlátozást vezettek be a mentés idejére, közölte a Szeben megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a baleset az autópálya 262-es kilométer szelvényénél történt, miután egy 42 éves Búzó megyei férfi, aki egy személyszállító kisbuszt vezetett, feltehetően nem tartotta be a megfelelő követési távolságot, és hátulról neki ütközött egy kis teherautónak, amelyet egy 41 éves dömbovicei férfi vezetett. A Székelykeresztúri református templomban tartotta meg évi közgyűlését és lelkész szentelő ünnepségét az erdélyi református egyházkerület július 7-én. Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét, hangsúlyozva, hogy a szekularizált világ egyre kevésbé kíváncsi Isten szavára, ám ez a 14 felszentelt lelkipásztor annak az élő bizonysága, hogy Isten nem mondott le a világról. A felszentelt lelkészek nevében Füstös Tóth Paul mondott köszönetet, aki beszédében a szolgálat bibliai mélységét és súlyát állította középpontba. A ceremónia kiemelkedő pillanataként Düzes Bölöni Ferenc, az erdővidéki református egyházmegye esperese ünnepélyesen továbbadta az erdélyi református egyházkerület vándorzászlóját a házigazda székelyudvarhelyi református egyházmegye elnökségének. Az erdővidéki közösség idén egy rendkívüli kiegészítést is ajándékozott. Egy művészi, kézzel kovácsolt zászlótartót készítettek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,46-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütés várható, a délutáni órákban viszont megnövekszik a felhőzet, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csülben.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírösszefoglalóval várom majd hallgatóinkat 6 óra 30 perckor, most azonban Szecsődi Árpád számít figyelmükre Krédó hitépítő rovatunkban.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Pál apostol Timóteushoz írt első levél, első fejezetének a 12-től 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete. Kis Juhászné Barta Katalin, a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Minek ide az ördög című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
9: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész, 12. versétől olvasom a 17. versig. 1 Timóteus 1, 12-17-ig. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak,
7: aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző, és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi úrunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Mi végre teremtetett az ember? Isten azért hívott életre bennünket, hogy őt az örökké való királyt dicsérjük. Megosztja velünk szeretetét, megláttatja hatalmát, nagyságát. Az egyedül bölcs Isten, aki az örökké valóságban lakozik, a mai napon is velünk van. Vele van földön lakó népével, velünk. Velünk az Isten minden pillanatban. Soha ne kételkedjünk a mindenható Úrban. Az örökké valóság királya az egyetlen Isten. Most is mély hálaadással borulunk le előtte. Isten páratlan, lénye egyedül álló, nincsenek vetélytársai. Pál apostol tudatja, hogy ő apostoli tisztséget kapott. Ez azt jelenti, hogy levelei, amelyeket a Szentírásban olvashatunk, nem csupán szívhez szóló tanítások, hanem olyan beszéd, amelyeket Isten üzent általa. Ebben erősíti meg Timóteust és bennünket, de a Szentlélek tüze átjárta, és megbízatásának titkát, a belső erőt Jézus Krisztustól kapta. Milyen volt Pál, mit mondott magáról? Jól lehet előbb Istent káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 13. vers. Pál magasan képzett farizeus, aki a zsidó törvények, a Tóra írás tudója és tanítója volt. Polgári foglalkozására nézve sátorkészítő mesterséget tanult. Olyan farizeus, aki őszintén igyekezett betartani a mózesi törvényeket, valójában Isten minden törvényét, de természeténél fogva gőgös, erőszakos ember volt. Ebből a természetéből fakadt az Isten káromlás, az üldözés, mások bántalmazásában, megalázásában, börtönbe vetésében örömét lelte. Tudatlanul cselekedett. Emberi mércével mérve Pál rossz indulatú és agresszív ember volt, de Isten irgalmassága nem ismer lehetetlent. A mindenható kegyelme kiárat rá. Isten lelke átjárta, megtért a damaszkuszi úton, megváltozott, és most már az evangélium hiteles tanítója. Hamis tanítók léptek fel, és tanításaikkal szemben hirdeti a keskeny utat, a Jézus útját. Tudta, Isten akarata az, hogy az evangéliumot minden nép megismerje, amelyről így ír. Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első vagyok én. 15. vers. Ha a Szentlélek téged is meggyőzött már bűnös voltodról, és szívedben érzed a bűn rád nehezedő, nyomasztó terhét, akkor most hallanod kell, hogy Krisztus Jézus vétkeseket menteni jött a világra. Valld meg bűneidet Jézusnak, és ő megbocsát. Keresztjén elhivatásodban erősödj meg. Isten téged kiválasztott, hitet adott, és a mai napon is megadja neked, amire szükséged van. Hitet, testi-lelki erőt a küzdelmeidhez. Pál azt üzeni, ha rajtam könyörült az Isten, könyörül másokon is. Bárkin, mindenkin, aki hozzá menekül. Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, apostolok cselekedetei 2.21. A mi életünkben is ez a legfontosabb. A te életedben is. Menjünk Jézus Krisztushoz, ami megváltónkhoz. Most is. Volt egy férfi, aki vasárnap délutánonként kiült háza elé a kiskapuba. Kezébe vett egy korsó sört és emelgette. Háza előtt többen is elmentek, akik igyekeztek a délutáni istentiszteletre. A férfi gúnyosan beszélt hozzájuk. Jó napot! Látom, templomba igyekeznek, de a maguk istenét még soha nem látta senki. Miféle istent mennek imádni? Nézzék csak! Ez itt a kezembe, ez a sör, ez az én istenem. Ezt legalább látom. Ez segít nekem. Hétről hétre, vasárnapról vasárnapra egyre cifrább megjegyzéseket tett a templomba igyekvőkre. Az istenfélő emberek nem nagyon mondtak neki semmit. Imádságos szívvel tűrték a sok megvető megjegyzést. A sörös korsóját emelgető férfi emellett igen-igen kötekedő volt. Igen ám, de egyszer csak Isten megszólította ezt az embert. Történt az életében egy-két dolog, és a férfi

ült, hogy ott vannak azok a templomba járó emberek, akiket ő hosszú éveken át gúnyolt. Most hogy nézzen a szemükbe? Isten szent lelke hathatósan munkálkodott a férfiban, aki odament a templomban azokhoz az emberekhez, akiket szavaival megbántott és sorra bocsánatot kért. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Nem tudtam, mit beszélek. Bocsáss meg nekem. Most már én is megváltoztam. Így ment oda egyenként, és a templomba járók meglepődtek, de örültek annak a csodának, amit az Úr Jézus Krisztus végzett ennek az embernek a szívében. Istennél semmi sem lehetetlen. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, dicsőítünk téged, aki szent lelked által meg tudsz bennünket újítani. Aki végbe vitted megváltásunkat egyszülött fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük a földi életet, amit ajándékba és örömünkre adtál. Segíts, hogy hálatelt szívvel dicsőítsünk és szolgáljunk életünk minden napján. Légy gyógyító orvosunk, hogy a betegség lelke el ne hatalmasodjon rajtunk. Védelmezz minden ellenséges és rossz indulatú helyzetekben. Add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus Krisztusért. Amen.

Minek ide az ördög? Az ördög ott unatkozott a mester szobájának sarkában. Kopogtak az ajtón. A fiatal ember eltőkélten lépett be a mesterhez. Semmi sem térítheti el szándékától, hogy itt most végre az igazságra bukkanjon, az igazságra, melyet oly régóta keres már. Az ördög, aki minden emberi gondolatot azonnal átlát, elhatározta. Majd én megmutatom neked, fiatal barátom, hogy itt ugyan nem találsz az igazságra. A látogató meglepődött, amikor a szobában körülnézett. A nagy hírű mester egy kényelmes bőrfotelben ült. Meglehetősen drága lehetett ez a karos szék, villant át a fiatalember agyán. És ahogy ül, egy ilyen híresség és ilyen hanyag póz. Vidám társaság vette körül az öreg bölcset, fiatalok, néhányan kávézgattak, mások még dohányoztak is. Igazság keresünk valami egészen mást várt. Valami sokkal fennköltebbet, méltóság teljesebbet. Úgy tűnik, állapította meg magában, hogy ebből a híres bölcsből hiányzik a szentek legfőbb erénye, a szerénység. De mindaz, amit eddig észlelt, semmi nem volt ahhoz képest, aminek még történnie kellett. A nagy ember barátságos kézmozdulattal hellyel kínálta, de ezentúl, mintha tudomást sem venne jelenlétéről. Nem csoda, hogy így bánik velem, mert én nem hajbókolok úgy előtte, mint ez a sok semmire kellő. Amikor aztán még a mester kimondottan köznapi, egyszerű szavait is meg kellett hallania, nem maradt már kétsége. Én itt sajnos rossz helyen járok. Itt biztosan nem találok az igazságra, legjobb, ha azonnal máshol folytatom a keresést. Amikor

0: Becsukódott mögötte az ajtó, a mester rákacsintott a sarokban egészen kicsire összekuporodott ördögre, és csak ennyit mondott. És te még azt hitted, hogy ennek szüksége lesz rád? Hogy te mennyire naív tudsz lenni? Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele második részének első verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Minek ide az ördög című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Kívánjuk, hogy legyen ez valóban a megtartó hit műsora. A rovatot meghallgathatják még a 7 órai híreket követően is. Most pedig a kárpátaljai Krisz együttes zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és csütörtöki ébresztő információs magazin műsorunkban én Janicskó Mihály Noémi vagyok. A mai nap gondolatát pedig Bálint György, író, újságíró, kritikus, műfordítótól választottuk. Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbeejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Ez a nap gondolata. Most összefoglalóval, aztán majd kalendárium, kukta és névnap köszöntő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat egészen 7 óráig. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. 6 óra 30 perc van, hír összefoglalón következik. Hírek. Rövid híreinket hallják, híreink először címszavakban. Új vezetője van az Országos Fogyatékosságügyi Hatóságnak. Kiderült, hogy miért nem sikerült leváltani a Száron vezérigazgatóját a Parajdi bánya katasztrófa után. 4-en sérültek meg az A1-es autópályán történt láncbalesetben. 14 fiatal lelkipásztort szenteltek fel a szolgálatra Székelykeresztúron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Alig pár órával azután, hogy menesztették az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság éléről Alexandra Zarát, Drágos Pöszláru már bejelentette az utódját. Az ügyvivő munkaügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be tegnap, hogy Ana Radulescu egyetemi docens nevezi ki a hatóság elnöki tisztségébe. Pöszláru szerint az új vezető a szakma egyik legelismertebb szakembere. A tavaly júniusi Parajdi bánya katasztrófa után az akkori gazdasági miniszter Dán Dobrját, a Száron vezérigazgatóját nevezte meg az egyik fő felelősnek. Bár Radomir utca hónapokon át a leváltását ígérte, és tavaly októberben be is jelentette, hogy a Száron vezetőségét leváltották, 9 hónappal később Dobriá még mindig a vállalat vezérigazgatója. A D24 portálnak egy névtelenséget kérő volt minisztériumi vezető elmondta, Dán Dobriának rendkívül kedvező a munkaszerződése. Az egyetlen egyértelmű indok a leváltására a teljesítménymutatók be nem tartása lehetne. Ezek azonban olyan alacsony szintet határoznak meg, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetben teljesíthetők. 4 személy sérült meg tegnap az A1-es autópályán egy a Szeben megyei Kereszténysziget közelében történt közlekedési balesetben. A helyszínen forgalomkorlátozást vezettek be a mentés idejére, közölte a Szeben megyei rendőrfőkapitányság. A székelykeresztúri református templomban tartotta meg évi közgyűlését és lelkészszentelő ünnepségét az Erdély Református Egyházkerület július 7-én. Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét, hangsúlyozva, hogy a szekularizált világ egyre kevésbé kíváncsi Isten szavára, ám ez a 14 felszentelt lelkipásztor annak az élő bizonysága, hogy Isten nem mondott le a világról. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron délelőtt napsütés várható, a délutáni órákban viszont megnövekszik a felhőzet, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreink, ez az Adelpress hírügynökség, a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben Kocsis Tibor és Malek Andrea énekel, utána pedig kalendáriumot lapozunk Szegedi Csabával.

Július 9-e az év 190. szökő évben a 191. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 175 nap van hátra. Kalendáriumunk indításaként tekintsük át, hogy milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 518. július 9-én lép trónra első Justinus bizánci császár. 1357. július 9-én 5 óra 31 perckor 4. Károly német-római császár letette a prágai Károly híd alapkövét, amelynek pontos időpontját asztrológusok határozták meg. A Moldva fölött átívelő híd Prága szimbóluma, Európa egyik legrégibb hídja. A mészkőből épült híd 516 méter hosszú és majdnem 10 méter széles. 1552. július 9-én Drégely várát beveszik a törökök. Elesik Szondi György várkapitány, akit elismerést kiváltó bátor magatartása miatt Hadim Ali budai basa díszes pompával temettet el. 1877-ben ezen a napon rendezték meg az első wimbledoni tenisztornát Londonban. Ez a legrégebbi és a legtöbb hagyománnyal bíró teniszverseny a világon. A négy Grand Slam torna közül ezt az egyet játsszák füves pályán. Női egyéni és férfi páros versenyt 1884-ben, a női és a vegyes páros versenyeket 1913-ban vezették be. 1922. július 9-én először a világon egy percen belül úszta le a 100 méteres távot Johnny Weissmuller, erdélyi német származású amerikai olimpiai úszóbajnok, filmszínész, Tarzan alkotója. 1979. július 9-én a NASA Voyager 2 nevű bolygókutató űrszondája 570 ezer kilométerre közelítette meg a Jupiter nagybolygót, és 18 ezer fényképet készített róla. Ez az első űrszonda, amely később meglátogatta az Uranust és a Neptunust is.

Kalendáriumunk folytatásában tekintsük át azoknak a nevét, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 1578. július 9-én született II. Ferdinánd, német-római császár, magyar és cseh király. 1723-ban ezen a napon született Makó Pál, matematika és fizika professzor. A Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója. A maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. 1834-ben ezen a napon született Prágában Jean Neruda, cseh költő, magyarul megjelent kötetei a Moldvaparti Históriák, Történetek a régi Prágából, Elbeszélések, Régi Prága, Régi Pest, Karcolatok, Tárcák, Elbeszélések, Útirajzok. 1879-ben ezen a napon született Bolognában Ottorino Respighi, olasz zeneszerző, zenetudós, karmester, a zenei impressionizmus jeles képviselője. 1905. július 9-én született Kolozsváron Guzner Miklós, erdélyi magyar fogorvos, fogászati szakíró. 1906-ban ezen a napon született Bálint György, magyar író, műfordító. 1929-ben Marosvásárhelyen ezen a napon látta meg a napvilágot Oroszfáji Mikó István, erdélyi magyar vadászati szakíró. 1945-ben ezen a napon született Dan Ray Kuntz, amerikai író, aki főként horror, thriller és sci-fi regényeket írt. Fontosabb művei a Frankenstein sorozat és az Ott Thomas történetek. 1946-ban ezen a napon született Bon Scott, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese. 1950-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Viktor Fedorovics Janukovics, ukrán politikus, Ukrajna egykori miniszterelnöke.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1441-ben ezen a napon hunyt el Jan van Eyck festőművész, a flamand reneszánsz első képviselőinek egyike, a németalföldi táblaképfestészet egyik megteremtője és a flamand tájképfestészet előfutára. Legismertebb művei a hatalmas belgiumi genti szárnyas oltár, ami kinyitva több mint 3x5 méter. 1552-ben ezen a napon hunyt el Szondi György magyar katona, Drégei várának kapitánya. 1850. július 9-én hunyt el Zachary Taylor, az Amerikai Egyesült Államok 12. elnöke. 1856-ban ezen a napon hunyt el Gróf Amedeo Avogadro, olasz fizikus. Azt vizsgálta, hogy hogyan és miért állnak össze az atomok molekulákká, bevezette az atomokat összetartó kötőerők fogalmát, és arra a zseniális következtetésre jutott, hogy azok elektromos természetűek. Róla nevezték el az Avogadro számot és az Avogadro törvényt. 1914-ben ezen a napon hunyt el Pósa Lajos, magyar író, dalszerző, a magyar gyermekirodalom klasszikusa. 1932. július 9-én távozott az élők sorából King Gillette, amerikai üzletember, a cserélhető borotva penge feltalálója. 1946-ban ezen a napon hunyt el Nagyváradon Kovács Árpád, kisebbségpolitikai és jogi szakíró, a két világháború között a romániai Országos Magyar Párt tagja. 1969-ben ezen a napon hunyt el a csíkszentdomokosi születésű Hankó János, erdélyi grafikus. 1926-ban albumba válogatva jelentette meg 10 tusrajzát a Régi Kolozsvár címmel. Ezek a fontosabb történelmi események kapcsolódnak július 9-éhez. A napkalendáriumát hallották.

0: A napkalendáriumát Szegedi Csabával lapoztuk, előtte pedig Malek Andrea és Kocsis Tibor énekelt az első villamos című dalt. A következő percekben pedig Kukta rovatunk következik mai receptajánlatunkkal.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit. Ma reggel egy reggelire, 10 óraira, vagy akár vacsorára is beillő receptet, pontosabban egy kence receptjét ajánlom. Ez pedig a karamellizált hagymás mozzarella krém a streetkitchen.hu oldalról.

Most nézzük először a hozzávalókat egy fő részére, és ezt majd akkor sokszorosíthatjuk annak függvényében, hogy hány személyre készítenénk el ezt a kenőkrémet. Egy fej lilahagyma, só, egy evőkanál méz, két mozzarella golyó, három evőkanál görög joghurt, egy evőkanál olívaolaj, egy teáskanál fokhagymakrém, őrölt bors, fél csokor snitnénk, vagyis metélőhagyma. A tálaláshoz pedig még egy evőkanál méz, egy teáskanál csilipehely és négy szál snitling.

A hozzávalók után pedig nézzük az elkészítését is. A felkockázott lilahagymát egy csipet sóval és egy kis mézzel pároljuk meg, amíg egy kicsit karamellizálódik és finoman édes lesz. Hagyjuk hűlni. A blenderbe tegyük bele a mozzarellát, a joghurtot, az olívaolajat, a fokhagymakrémet, a sót, borsot és a snidlinget. Turmixoljuk sima, krémes állagúra. Kanalazzuk át a krémet egy tálba, forgassuk bele a karamellizált hagymát. Locsoljuk meg egy kis mézzel, szórjuk meg csilipehellyel, aprított snidlinggel, és már tálalhatjuk is. A recept szerzője az ő kedvenc házi olivás pirítósával ette, ami szerinte tökéletesen passzolt hozzá, úgyhogy azt hiszem mi is kísérletezhetünk.

És akkor most nézzük újra a hozzávalókat egy fő részére. Egy fej lilahagyma, só, egy evőkanál méz, két mozzarella golyó, három evőkanál görög joghurt, egy evőkanál olívaolaj, egy teáskanál fokhagymakrém, őrölt bors, fél csokor snidling, a tálaláshoz pedig egy evőkanál méz, egy teáskanál csilipehely és négy szál snidling.

Ma reggel a karamellizált hagymás mozzarella krém receptét ajánlottam, és azt hiszem, hogy ha valaki szereti a karamellizált hagymát legalább annyira, mint én, illetve a különböző mozzarellákat és sajtféléket, akkor bizonyára izgalmasnak tűnik számára is ez a recept, de azt hiszem, hogyha nem, akkor akár csak ötletet ad, és nyugodtan átvariálhatjuk, másképp is elkészíthetjük ezt a krémet. A receptet megtalálják a streetkitchen.hu oldalon, és én ezzel kívánok mindenkinek jó főzést és jó étvágyat!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fogalá jön ne a szemű.
2: Kuktarovatunkat követően most pedig az ünnepeltek felé fordulunk. Nézzük, hogy kiket köszönhetünk július 9-én, mi a névnaposokban segítünk, a szülinaposokat pedig hallgatóink kell, hogy megkeresék, és eszükbe jussanak, hogy kiket kell, hogy nem kell, hogy, de hogy kiket köszönhetünk fel a mai napon. A névnaposokban viszont Szonti Zoltán lesz segítségünkre.
3: Július 9-én Félix, Hajna, Koppány, Margit, Nóra és Vera névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Félix latin eredetű férfinév, jelentése boldog, szerencsés. Női párja Felícia. A Hajna női nevet Vörösmarty Mihály alkotta meg a Hajnal szóból a Zalán futása című művében. A Koppány régi magyar személynév, török eredetű, a jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. A Margit női név a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A köznév a görögben valószínűleg perzsa eredetű. A Nóra arab eredetű női név, jelentése fény. Az Eleonóra név rövidülése. A Vera a magyar nyelvben a Veronika önállósult beceneve, de a szláv nyelvekben önálló név, a jelentése hit, remény. Köszöntjük tehát július 9-én minden Félix, Hajna, Koppány, Margit, Nóra és Vera nevű hallgatónkat. Szóljon nekik a következő dal, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más, fontosabb eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Az Árai Vámosi páros Köszönet a Boldog Évekért című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, és remélem, hogy kedves emlékeket idézett ez a, hát nem éppen mai dal. A következő percekben pedig a Talentum együttes Küld el című dalát hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Bálint György, magyar író, újságíró gondolatával. Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Így szól a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. Fél nyolc után pedig a hír összefoglalót követően aktuális összeállításunkban egy kicsit még így gondolatban visszatérünk a 15. kolozsvári ünnepi könyvhétre, és Adorjáni Panna első kötetéről, első regényéről, a Körbe című kötetről hallhatnak interjút, illetve tegnap sajtótájékoztatót tartotta a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem is, úgyhogy a felvételigről, az egyetem szakkínálatáról és egyéb újdonságokról is beszélgettünk Tonk Márton rektorral. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. 7 óra van, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az elnöki hivatal egyetlen döntését sem fogja befolyásolni semmilyen érdekcsoport, mondta Nikus Ordán. Kiderült, hogy miért nem sikerült leváltani a Száron vezérigazgatóját a Paradi bánya katasztrófa után. Nikus Ordán megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. 14 fiatal lelkipásztor szenteltek fel a szolgálatra a Székelykeresztúron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán tegnap kijelentette, hogy az elnöki hivatal egyetlen döntését sem fogja befolyásolni semmilyen érdekcsoport. Az államfőt az ankarai NATO csúcs utáni sajtótájékoztatóján arról kérdezték, teljes mértékben bízik-e abban, hogy egyetlen biztonsági tanácsadóját sem befolyásolhatják gazdasági, politikai vagy külföldi érdekek. Nikus Ordán elmondta, hogy politikusként többször is ült már egy asztalnál olyan emberekkel, akikről nem volt jó véleménye. De a feladatának éppen azt tekinti, hogy a különböző társadalmi csoport között közvetítsen, és összehangolja az állammal szembeni elvárásaikat. Számomra semmilyen jelentősége nincs annak, hogy kivel ülök egy asztalnál, jelentette ki. Az államfő hangsúlyozta, hogy az elnöki hivatal tevékenységét nem fogják érdekcsoportok befolyásolni, mert a döntésekért ő felel. A tavaly júniusi Paradi bánya katasztrófa után az akkori gazdasági miniszter Dán Dobrját, a Száron vezérigazgatóját nevezte meg az egyik főfelelősnek. Bár Rádó Miruca hónapokon át a leváltását ígérte, és tavaly októberben be is jelentette, hogy a Száron vezetőségét leváltották, 9 hónappal később Dobriá még mindig a vállalat vezérigazgatója. A Digi 24 portálnak egy névtelenséget kérő volt minisztériumi vezető elmondta, Rádó Miruca valójában csak a Száron igazgató tanácsát tudta leváltani, amelynek Dán Dobrjá is tagja volt. Azóta az igazgató tanács összetétele már kétszer is megváltozott, ám az új testületeknek sem sikerült leváltaniuk a vállalat jelenlegi vezetését. A Digi 24 információi szerint Dán Dobrjának rendkívül kedvező a munkaszerződése. A szerződésben szereplő elbocsátási feltételek nagyrészt szubjektívek, ezért egy esetleges leváltást könnyen meg lehetne támadni a bíróságon. Az egyetlen egyértelmű indok a teljesítmény mutatók be nem tartása lehetne. Ezeket azonban még 2023-as adatok alapján állapították meg, és olyan alacsony szintet határoztak meg, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetben teljesíthetők. Nikus Ordán az ankarai NATO csúcson ismét megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. A találkozó végén tartott sajtótájékoztatón az államfő elmondta, hogy a moldovai köztársaság helyzetét is szóba hozta, és arra kérte a NATO tagállamokat, járuljanak hozzá az ország védelmi képességeinek megerősítéséhez. Nikus Ordán azt is kiemelte, hogy a Fekete-tenger védelme és biztonsága az összes NATO tagállam közös stratégiai érdeke. A Fekete-tengeren Románia és Törökország is gázt fog kitermelni, emlékeztetett az államfő. Szerinte Románia számára kedvező elem az ankarai csúcs találkozó zárónyilatkozatában, hogy ismét kimondták, Oroszország jelenti a fő fenyegetést a NATO-ra. A székelykeresztúri református templomban tartotta meg évi közgyűlését és lelkész szentelő ünnepségét az Erdély Református Egyház kerület július 7-én. Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét, hangsúlyozva, hogy a szekularizált világ egyre kevésbé kíváncsi Isten szavára, ám ez a 14 felszentelt lelkipásztor annak az élő bizonysága, hogy Isten nem mondott le a világról. A felszentelt lelkészek nevében Füstös Tóth Paul mondott köszönetet, aki beszédében a szolgálat bibliai mélységét és súlyát állította középpontba. A ceremónia kiemelkedő pillanataként Tüzes Bölöni Ferenc, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese ünnepélyesen továbbadta az Erdély Református Egyházkerület vándorzászlaját a házigazda Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye elnökségének. Az erdővidéki közösség idén egy rendkívüli kiegészítést is ajándékozott, egy művészi, kézzel kovácsolt zászlótartót készítettek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütés várható, a délutáni órákban viszont megnövekszik a felhőzet, csapadékot viszont nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Hírekkel legközelebb, majd 7 óra 30 perckor várjuk hallgatóinkat, most pedig figyeljünk egy kicsit a lelkiekre. Mondhatnánk talán ezt is, hogy a lelki hírekre, mi újat hoz nekünk a Krédó rovat, amelyet ma is Szecsődi Árpád szerkesztett.
3: Krédó.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Pál apostol Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 12-től 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete. Kis Juhászné Barta Katalin, a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Minek ide az ördög című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
6: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész, 12. versétől olvasom a 17. versig. 1 Timóteus 1, 12-től 17-ig. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéjét üldöző, és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Mi végre teremtetett az ember? Isten azért hívott életre bennünket, hogy őt az örökké való királyt dicsérjük. Megosztja velünk szeretetét, megláttatja hatalmát, nagyságát. az egyedül bölcs Isten, aki az örökké valóságban lakozik, a mai napon is velünk van. Vele van földön lakó népével, velünk. Velünk az Isten minden pillanatban. Soha ne kételkedjünk a mindenható Úrban. Az örökké valóság királya az egyetlen Isten. Most is mély hálaadással borulunk le előtte. Isten páratlan, lénye egyedül álló, nincsenek vetélytársai. Pál apostol tudatja, hogy ő apostoli tisztséget kapott. Ez azt jelenti, hogy levelei, amelyeket a Szentírásban olvashatunk, nem csupán szívhez szóló tanítások, hanem olyan beszéd, amelyeket Isten üzent általa. Ebben erősíti meg Timóteust és bennünket, de a Szentlélek tüze átjárta, és megbízatásának titkát, a belső erőt Jézus Krisztustól kapta. Milyen volt Pál, mit mondott magáról? Jól lehet, előbb Istent káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 13. vers. Pál magasan képzett farizeus, aki a zsidó törvények, a Tóra írás tudója és tanítója volt. Polgári foglalkozására nézve sátorkészítő mesterséget tanult. Olyan farizeus, aki őszintén igyekezett betartani a mózesi törvényeket, valójában Isten minden törvényét, de természeténél fogva gőgös, erőszakos ember volt. Ebből a természetéből fakadt az Isten káromlás, az üldözés, mások bántalmazásában, megalázásában, börtönbe vetésében örömét lelte. Tudatlanul cselekedett. Emberi mércével mérve Pál rosszindulatú és agresszív ember volt, de Isten irgalmassága nem ismer lehetetlent. A mindenható kegyelme kiárat rá. Isten lelke átjárta, megtért a damaszkuszi úton, megváltozott, és most már az evangélium hiteles tanítója. Hamis tanítók léptek fel, és tanításaikkal szemben hirdeti a keskeny utat, a Jézus útját. Tudta, Isten akarata az, hogy az evangéliumot minden nép megismerje, amelyről így ír. Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első vagyok én. 15. vers. Ha a Szentlélek téged is meggyőzött már bűnös voltodról, és szívedben érzed a bűn rád nehezedő, nyomasztó terhét, akkor most hallanod kell, hogy Krisztus Jézus vétkeseket menteni jött a világra. Valld meg bűneidet Jézusnak, és ő megbocsát. Keresztjén elhivatásodban erősödj meg. Isten téged kiválasztott, hitet adott, és a mai napon is megadja neked, amire szükséged van. Hitet, testi-lelki erőt a küzdelmeidhez. Pál azt üzeni, ha rajtam könyörült az Isten, könyörül másokon is. Bárkin, mindenkin, aki hozzá menekül. Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, apostolok cselekedetei 2.21. A mi életünkben is ez a legfontosabb, a te életedben is. Menjünk Jézus Krisztushoz, ami megváltónkhoz, most is. Volt egy férfi, aki vasárnap délutánonként kiült háza elé a kiskapuba. Kezébe vett egy korsó sört és emelgette. Háza előtt többen is elmentek, akik igyekeztek a délutáni istentiszteletre. A férfi gúnyosan beszélt hozzájuk. Jó napot! Látom, templomba igyekeznek, de a maguk istenét még soha nem látta senki. Miféle istent mennek imádni?

Egyszer csak Isten megszólította ezt az embert. Történt az életében egy-két dolog, és a férfi megváltozott, megtért. Bűneit belátta, mélyen magába szállt, és Jézus Krisztus keresztjénél leborulva bocsánatot kért. Úgy gondolta, el kell mennem a templomba. Imádkoznom kell az Úr Jézus Krisztushoz. Nekem is Istent kell imádni ezután. A változás látható volt az életében, de amikor bement a templomba, azzal szembesült, hogy ott vannak azok a templomba járó emberek, akiket ő hosszú éveken át gúnyolt. Most hogy nézzen a szemükbe? Isten szent lelke hathatósan munkálkodott a férfiban, aki odament a templomban azokhoz az emberekhez, akiket szavaival megbántott és sorra bocsánatot kért. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Nem tudtam, mit beszélek. Bocsáss meg nekem. Most már én is megváltoztam. Így ment oda egyenként, és a templomba járók meglepődtek, de örültek annak a csodának, amit az Úr Jézus Krisztus végzett ennek az embernek a szívében. Istennél semmi sem lehetetlen. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, dicsőítünk téged, aki szent lelked által meg tudsz bennünket újítani. Aki végbevitted megváltásunkat egyszülött fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük a földi életet, amit ajándékba és örömünkre adtál. Segíts, hogy hálatelt szívvel dicsőítsünk és szolgáljunk életünk minden napján. Légy gyógyító orvosunk, hogy a betegség lelke el ne hatalmasodjon rajtunk. Védelmezz minden ellenséges és rossz indulatú helyzetekben. Add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen.

Minek ide az ördög? Az ördög ott unatkozott a mester szobájának sarkában. Kopogtak az ajtón. A fiatal ember eltőkélten lépett be a mesterhez. Semmi sem térítheti el szándékától, hogy itt most végre az igazságra bukkanjon, az igazságra, melyet oly régóta keres már. Az ördög, aki minden emberi gondolatot azonnal átlát, elhatározta. Majd én megmutatom neked, fiatal barátom, hogy itt ugyan nem találsz az igazságra. A látogató meglepődött, amikor a szobában körülnézett. A nagy hírű mester egy kényelmes bőrfotelben ült. Meglehetősen drága lehetett ez a karos szék, villant át a fiatalember agyán. És ahogy ül, egy ilyen híresség és ilyen hanyag póz. Vidám társaság vette körül az öreg bölcset, fiatalok, néhányan kávézgattak, mások még dohányoztak is. Igazság keresünk valami egészen mást várt. Valami sokkal fennköltebbet, méltóság teljesebbet. Úgy tűnik, állapította meg magában, hogy ebből a híres bölcsből hiányzik a szentek legfőbb erénye, a szerénység. De mindaz, amit eddig észlelt, semmi nem volt ahhoz képest, aminek még történnie kellett. A nagy ember barátságos kézmozdulattal hellyel kínálta, de ezen túl, mintha tudomást sem venne jelenlétét.

0: hétéről. Nem csoda, hogy így bánik velem, mert én nem hajbókolok úgy előtte, mint ez a sok semmire kellő. Amikor aztán még a mester kimondottan köznapi, egyszerű szavait is meg kellett hallania, nem maradt már kétsége. Én itt sajnos rossz helyen járok. Itt biztosan nem találok az igazságra. Legjobb, ha azonnal máshol folytatom a keresést. Amikor becsukódott mögötte az ajtó, a mester rákacsintott a sarokban egészen kicsire összekuporodott ördögre, és csak ennyit mondott. És te még azt hitted, hogy ennek szüksége lesz rád? Hogy te mennyire naív tudsz lenni? Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele második részének első verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Minek ide az ördög című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják online műsorunkban is 19 óra 15 perctől, illetve megtalálják a weboldalunkon is az agnusradio.ro honlapon. Most pedig a Grál együttest hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, utána pedig aktuális összeállításainkat hallhatják. A Dóriáni Panna első regényéről készült interjúnkat hallgathatják meg, illetve a Szapienci Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem felvételével kapcsolatos információit és újdonságukat is hallhatnak a Tonk Mártonnal készült beszélgetésben. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra 30 perc, rövid híreink következnek. Hírek. Rádiónk híreit hallják. Nékos Ordán tegnap kijelentette, hogy az elnöki hivatal egyetlen döntését sem fogja befolyásolni semmilyen érdekcsoport. Az ankarai NATO csúcs utáni sajtótájékoztatóján elmondta, hogy politikusként többször is ült már egy asztalnál olyan emberekkel, akikről nem volt jó véleménye. De a feladatának éppen azt tekinti, hogy a különböző társadalmi csoportok között közvetítsen és összehangolja az állammal szembeni elvárásaikat. A tavaly júniusi paradibánya katasztrófa után az akkori gazdasági miniszter Dán Dobrját, a Száron vezérigazgatóját nevezte meg az egyik fő felelősnek. Bár Radomir utca hónapokon át a leváltását ígérte, és tavaly októberben be is jelentette, hogy a Száron vezetőségét leváltották, 9 hónappal később Dobrjá még mindig a vállalat vezérigazgatója. A Digi24 portálnak egy névtelenséget kérő volt minisztériumi vezető elmondta, Dán Dobrjának rendkívül kedvező a munkaszerződése. Az egyetlen egyértelmű indok a leváltására a teljesítmény mutatók be nem tartása lehetne. Ezek azonban olyan alacsony szintet határoznak meg, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetben teljesíthetők. Nikos Ordán az ankarai NATO csúcson ismét megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. A találkozó végén tartott sajtótájékoztatón az államfő elmondta, hogy a moldovai köztársaság helyzetét is szóba hozta, és arra kérte a NATO tagállamokat, járuljanak hozzá az ország védelmi képességeinek megerősítéséhez. A székelykeresztúri református templomban tartotta meg évi közgyűlését és lelkészszentelő ünnepségét az erdélyi református egyházkerület július 7-én. Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét, hangsúlyozva, hogy a szekularizált világ egyre kevésbé kíváncsi Isten szavára, ám ez a 14 felszentelt lelkipásztor annak az élő bizonysága, hogy Isten nem mondott le a világról. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütés várható, a délutáni órákban azonban megnövekszik a felhőzet, csapadékot viszont nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben Veron és András zenél.

0: Június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvfetet. A népszerű esemény meghívottjai között szerepelt Adorjáni Panna is, aki ismerős lehet hallgatóinknak is, aki első regényéről, a Körbe című kötetről beszélt az érdeklődőknek. A könyv a fiatal felnőttek útkereséséről, magányáról és kapcsolódás iránti vágyáról szól. Interjúnkban a szerzőt arról kérdeztük, milyen út vezetett a regény megszületéséhez, és mit jelenthet a Körbe az olvasóknak. Sok számára. A riporter Palkó Hanna.
1: Összetudnád-e foglalni nekünk, hogy miről szól röviden a Körbe, és mi volt az a központi kérdés vagy érzés, amelyből a könyv megszületett?
2: Hát amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú, és ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló. Igazából azt szerettem volna egy kicsit megnézni, hogy hogy működnek ezek a viszonyok. A 20-as éveikben levő fiatalok egyik legfontosabb viszonyai, azt hiszem, hogy ezek az új felnőtt viszonyok, amiket kialakítanak, legyen a szó barátságról, vagy szerelemről, vagy bármilyen típusú társulásról, és ennek a kontextusában is igazából a visszaélés kérdése érdekelt. És valahogy megpróbáltam azt megnézni ez a regény által, hogy hogyan működik ez a dolog, vagy milyen tapasztalatai vannak ennek a lánynak ezzel kapcsolatban. Szóval eléggé nehéz téma, de remélhetőleg nem nagyon lesújtó a könyv, ami az eredmény lett belőle.
1: Mit jelent a cím? Mi az, ami körbeér ebben a történetben? Mit mondanál?
2: Hát, ezt nem tudom elmondani. Vagyis számomra nagyon sok mindent jelent, és voltak már olvasói visszajelzések, és volt egy olvasó, aki azt mondta, hogy hát, olvasom éppen a könyvet, és még nem tudom, hogy mit jelent a cím, és tőle is azt kértem, hogy írja meg, ha végére ér, hogy neki mit jelentett. De igen, azt hiszem, hogy erre nem szeretnék válaszolni, mert nem szeretnék én egy kulcsot adni hozzá. Eléggé szabad cím, és egy ilyen szabad címet választottam, de valahogy, igen, mint egy ilyen motívum, azt hiszem, hogy ott inkább azt mondanám, hogy a regény mélyében van valahol jelen. Hát, ha van rá válasz olvasás közben.
1: Milyen témák foglalkoztattak leginkább írás közben, ilyen, mint például kapcsolatok, emlékezet, veszteség, identitás?
2: Hát ezek mind abszolút nagyon szépen körbeírtad őket. Azt hiszem, hogy az a pillanat, amit megfog a regény, az pont ez a fiatal felnőtt lét, amikor az ember megpróbálja megkeresni az, hogy ő ki. És akkor egy picit elszámol azzal, hogy mi az, amit otthonról hozott, mi az, amire ő nagyon kíváncsi, és hogy ebben a azt hiszem, hogy a regény igazából ebben a nagy zavar pillanatában találja a főszereplőt, és igazából nagyon sok mellékszereplőt is, akik mellette vannak és megjelennek. Szóval valahogy igen, ez az identitáskeresés, a múlttal való, a családdal való kapcsolatoknak a feldolgozása, egy picit az a pillanat, amikor így rájövünk, hogy felnőttek lettünk, de hogy ez mit jelent, és ennek a keresése.
1: Volt olyan rész vagy karakter a könyvben, amit különösen nehéz, vagy éppen felszabadító volt megírnod, valami, amit kiemelnél?
2: Hát az egész könyv írása nagyon nehéz volt, és nagyon felszabadító is. Ez nem egy önéletrajzi regény, de voltak személyes élmények, amiből táplálkoztam, és ezeket tudatosan akartam feldolgozni. Nem érdekel engem az önéletrajziság, szóval ez nem volt számomra fontos, az volt számomra fontos, hogy találjak egy jó formát és egy jó keretet hozzá, de azért, mivel valahogy személyes volt, és valahogy a saját felnővés, fiatal felnőttség történetemet is bele akartam gyúrni, ezért igazából tényleg egyszerre volt az egész nehéz és felszabadító, hogy azt hiszem, hogy úgy összességeben az egész is, és az különösen izgalmas volt, és ez is igazából egy általánosabb, nem annyira a főszereplő, hanem inkább a mellékszereplők kategóriájában nagyon izgalmas volt az a folyamat, amiben mindegyiknek felfedtem a saját kis világát. És valahogy úgy tekintek a könyvre, hogy ez a könyv igazából egy bizonyos egyetlen egy lánynak a története, a Miriam története, de picit úgy próbáltam megcsinálni, hogy olyan érzésem legyen, miközben olvasom, hogy mintha bármikor átmehetnék egy másik történetbe. Tehát, hogy valahogy nincsen ott minden részletességben, minden mellékszereplőnek is a saját világa, de megpróbáltam valahogy valami olyasmit csinálni velük, hogy legyen egy olyan érzésünk, hogy bármikor átmehetnénk egy másik történetet megnézni, és azt hiszem, ez nagyon felszabadító volt megtalálni, hogy igazából mindegyik szereplő az ilyen komplikáltabb vagy nehezebb figurákban is találni valamit, ami igazán izgalmas, vagy igazán szerethetővé teszi őket számomra.
1: Hogyan alakult az írás folyamata? Előre meg volt a szerkezet a fejedben, vagy írás közben formálódott a könyv?
2: Volt egy szerkezet, és volt egy erős koncepcióm, amivel dolgoztam. Tulajdonképpen egy ilyen nyelvi kérdés az, hogy hogyan beszél ez a szöveg, és ezt nagyon hamar megtaláltam, és utána pedig nagyon hosszadalmas volt a folyamat, mert én azt hittem, hogy a legnehezebb az lesz, hogy regény mennyiségű anyagot írni, de a legnehezebb nem ez volt, hanem igazából a formát, a ritmust, ezt az egész hullámzását vagy dinamikáját a regénynek megtalálni. És azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb, hogy nagyon sok minden volt bennem, és nagyon sok mindenről írtam, és a nyelv az nagyon hamar megszületett, nagyon könnyedén jött igazából, de a legnehezebb az ez volt, hogy így megtalálni valahogy ezt a mértékeket, meg átlátni az egészet, és ebben rettentő nagy segítségemre volt a szerkesztőm. Ugye a könyv a Jelenkor kiadónál jelent meg, és abban a csodálatos szerencsében a részem, hogy Nagy Boglárkával dolgoztam, aki egy hatalmas rutinnal és csodálatos technikával és tudással rendelkező szerkesztő, és ő igazából nem is csak szerkesztette, hanem végig mentorálta ezt a folyamatot. Kicsit olyan volt, mintha kijártam volna egy iskolát.
1: Ha egyetlen mondattal kellene meghívnod valakit a körbe világába, akkor mit mondanál?
2: Azt, hogy mindenki ugyanolyan. És bármennyire messzi világokból jövünk, én azt tapasztaltam írás közben, és remélem, hogy egy picit ez átélhető az olvasás közben is, hogy alapvetően mindenki ugyanarra vágyik, és ugyanazokat a dolgokat akarja. És hogy ez egyszerre félelmetes és csodálatos szerintem az emberi világunkban. És hogy nem abban az értelme, hogy jaj, uniformizálva vagyunk, vagy robotok vagyunk, vagy így mindenki fénymásolat, hanem hogy valahogy van valami emberi lényeg, ami ugyanolyan, és szerintem nagyon szépé teszi az embereket.
1: Köszi szépen a válaszokat!
2: Köszönöm a kérdéseket!
0: A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten Adorjáni Panna is a meghívottak között szerepelt, aki első regényéről, a Körbe című kötetről beszélt. Erről kérdezte Palkó Hanna.

0: Varga Katisza dala után nézzük a Szapienci Erdély Magyar Tudomány Egyetem idei kínálatát. Tegnap ugyanis sajtótájékoztatót tartottak a Szapienci Emtet Csíkszeredai karán. Dr. Tonk Márton egyetemi tanárral, a Szapienci Erdély Magyar Tudomány Egyetem rektorával, az idei felvételéről, az egyetem szakkínálatáról és az újdonságokról beszélgetett Pilbát Kincső.
1: Tegnap, július 8-án elkezdődött a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem felvételi időszaka, amelynek részleteit a Szapiencia Csíkszeredai karán tartott sajtótájékoztatón ismertettek az intézet vezetői. A felvételiről és az idei év újdonságairól dr. Tonk Márton rektorral beszélgettünk.
2: Mit lehet tudni az idei Szapiencia felvételiről, mikor kezdődik ez, hol lehet jelentkezni, illetve mi a mottója?
3: Július 8-án nyit az a felvételi platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Szapienci Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy az egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát. Tehát július 8-án nyit, tehát már iratkozni, és már zajlik is az iratkozás, ezt látjuk a rendszerből, amire fel kell hívnám a figyelmet, hogy az egyes karok és egyes szakok szerint, tehát a felvételiző preferenciái szerint oda kell figyelni, hogy mikor zárul, mert az viszont nem egységes. Ugye az egyes szakspecifikumok szerint zárul a felvételi iratkozási dátum, tehát ezt mindenképpen nézzék meg az online felületeinken, hogy meddig lehet iratkozni. Van, ahol utána felvételi vizsgák vannak igen sok szakukon, vagy motivációs beszélgetések, vagy egyéb ilyen felvételi szakaszok, tehát ugye ez erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy minek a jegyében zajlik most a most meg hirdetett felvételink. Hát egyfelől a Szapienci Egyetem 25 éves jubileumi esztendejének a jegyében, ugye negyedszázados az egyetem, és ez ugyan egyetemi léptekben nem egy roppant nagy idő, de abban a léptékben, hogy 25 esztendő alatt a Szapienci Egyetem ki tudta vívni szakmai, oktatási, kutatási státusát, legitimitását, le tudta tenni a névjegyét, ez egy nagyon fontos évszám, és hát ugye a mottónk az az, hogy veled egész a sztori, ezt így gondoljuk egyetemen belül is, hogy együtt egész a sztori, veled, kollégával, oktató kollégával, baráttal, ismerőssel, hallgatóval, jelenlegi hallgatóval, és hát nyilván ebben a közösségbe várjuk a többi veledet, a most jelentkező fiatalokat, felvételizőket is a mostani iratkozási időszakban.
2: Mit kínál az egyetem? Gondolok itt a karokra és képzésekre, illetve a hallgatói szolgáltatásokra, ösztöndíjakra.
3: Ja, négy karunkon hirdetünk felvételit, ez a kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi karaink. Ugye mindegyik karon rendelkezünk egy elég széles szakportfólióval, képzési kínálattal. Ha eztek a makroadatait mondom, az összegző számait mondom, akkor azt tudom elmondani, hogy a négy karon összesen 35 alapképzésre hirdetünk felvételit, és 13 mesterképzés szerepel a kínálatunkban. A helyek száma tekintetében pedig ez a 35 alapképzés, 13 mesterképzés összesen mindegy kerekítve egy 1500 felvételire meghirdetett helyet jelent. Az 1500-ból körülbelül 1200 tartozik az alapképzésekhez, 300 a mesterképzésekhez, és hát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az 1500 helynek a többsége, tehát egy olyan 800 helyről beszélünk, ezek tandíjmentes helyek, tehát teljesen ingyenes helyek. Ugye a Szapienci Egyetemnek ez egy nagyon fontos missziója, hogy minél több erdélyi magyar fiatalnak tegye hozzáférhetővé, akár a saját szülőföldje közelébe az egyetemi oklevél megszerzésének lehetőségét. A helyek másik része pedig egy olyan 700 hely az úgynevezett tandíj hozzájárulásos. A szó is jól mutatja, hogy itt szimbolikus hozzájárulási összegeket veszünk el, vagy szabunk meg. Ez az egyetemünkön a mostani felvételi során 300 eurótól 900 euróig terjed éves szinten, tehát ez egy évre számított tandíj hozzájárulás. Ennek igazából a célja jobbára ilyen pedagógiai célzat, mert ugye minden egyes tanév végén átrendezzük a rangsorokat, és akik jobban tanulnak, azok kerülnek az ingyenes helyekre, akik kevés és jól sikerül az évük, kerülnek a tandíj hozzájárulásos helyekre, és ugye ezáltal egy folyamatos, egyféle versenyhelyzetet is fenn lehet tartani a tanulmányi eredmények minél erősebb tétele érdekében. És hát van egy újdonság, amit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy az alap és a mesterképzés. És ez abszolút újdonság, mert jóformán még meg se száradt a tinta az Aracsisznak, az Országos Minőségbiztosítási Bizottsági Ügynökségnek a kiadott tanúsítványán. Ez pedig arról szól, hogy akkreditálták, jóváhagyták a Sapienzia Egyetemnek a doktori iskoláját, tehát mostantól gyakorlatilag doktori képzéseket is nyújt a Sapienzia Egyetem. Az első ilyen doktori iskolánk, amire már felvételét hirdettünk, ez a film és intermedialitás doktori iskola, filmes, filmelméletes doméniumba. Itt pedig három ingyenes és ösztöndíjas helyet hirdettünk, három darab ingyenes, de nem ösztöndíjas, és további fizetős helyeket fogunk meghirdetni a szeptemberi felvételik alkalmával, mert ugye a doktori iskolákba később adnak a felvételi. Kolozsváron van egy szintén egy újdonságunk, ez pedig a kolozsvári karon most akkreditált környezetmérnöki képzésünk, tehát egy mérnöki szakot akkreditáltunk Kolozsváron, a felvételit, a ma kezdődő felvételit meghirdettük erre a szakra, és úgy gondoljuk, hogy jóval erős munkaerőpiaci kimeneti lehetőségeket, jóval jobb elhelyezkedési rátát tudunk ajánlani azoknak, akik erre a szakra iratkoznak, ugye ez korábban környezettudományként működött, most pedig a Csíkszeredai eszközparkunk és humán erőforrás segítségével egyen Csíkszereda Kolozsvár, vagy Kolozsvár Csíkszereda tengelyen akkreditáltattuk ezt az újdonságot, és ide is szeretettel várjuk a jelentkezőket.
2: Az ösztöndíjrendszerekről és a hallgatói szolgáltatás csomagról.
3: A hallgatói szolgáltatások tekintetében, hát Romániában sok minden zajlott az elmúlt fél évben, esztendőben, a különböző költségvetés megszorítások kapcsán. Sokat olvastunk arról, hogy tandíj növekedések, vagy ösztöndíj jogosultsági csökkenések, meg mi egyebek vannak a romániai felsőoktatásban. Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy a Sapienzia Egyetem esetében sem a tandíj hozzájárulásokat nem növeltük, sem az ösztöndíjakat nem csökkentettük. Az ösztöndíjak összege ugyanannyi, mint eddig, az ösztöndíjak száma ugyanannyi, mint eddig, tehát gyakorlatilag versenyképesek tudunk maradni, vagy versenyképesebbek is vagyunk ebben a pillanatban, ebben a tekintetben. És hát nyilvánvalóan ehhez az ösztöndíj lehetőséghez társul a mind a négy karunkon a bentlakás lehetőség, az elsévesekre itt különös hangsúlyt szoktunk fektetni, étkezde, menza működik mind a négy karunkon, nagy előszeretettel és nagyon nagy volumenbe tudjuk ajánlani a nemzetközi mobilitási lehetőséget, tehát az Erasmus Plus programot, hiszen az egyetemnek komoly nagyságrendű Erasmus finanszírozása van évről évre, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a tanárképző intézet is mind a négy karunkon működik. Az egyetemi alapképzéssel párhuzamosan a tanárképesítést is, a tanári oklevelet is meg lehet szerezni az egyetemen.
2: Az érettségi eredményeket ugye a Sapienzia is kielemezte, elhangzott a sajtótájékoztatón. Mit tud elmondani az érettségi eredményeiről a Sapienzia szemszögéből?
3: Hát ugye egyrészt örvendetes az országos átlag, mert az országos átlag a promovabilitási, tehát a sikeres érettségizői rátát tekintve valamennyit nőtt az előző éves képest, ugye ez most 74,98% a mostani adatok szerint, tehát ez mindenképpen egy pozitív fejlemény. Ha megnézzük egy kicsit a részadatokat, még látunk pozitív elemeket, például azt látjuk, hogy a magyar lakta megyék elég szépen teljesítettek, azt is látjuk, hogy a román nyelvű érettségi a magyar érettségizők körébe kb. Egy olyan 10%-kal nőtt meg sikeres érettségizők aránya román nyelvből az előző évhez képest. Tehát itt van egy sor olyan pozitív fejlemény, amelyik azt eredményezi, hogy bár ugye negatív demográfiai trendjeink vannak, ezeknek köszönhetően nem csökkent az érettségizők száma, így egy nagy általánosítással azt lehet látni, hogy körülbelül 4300 főnyi sikeres magyar érettségiző van az óvások előtt, és ehhez még hozzáadódhat körülbelül 200 fő olyan, akik a tavaly érettségi sikertelensége után érettségiztek most sikeresen. Tehát azt mondjuk, hogy ha nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy a mostani körből, tehát a most érettségiző fiatalok körülbelül olyan 4500-an vannak, akik a merítési bázist jelentik a felsőoktatás számára, és nyilván ennél fogva a Sapienzia számára is.
2: Hol lehet találkozni nyáron a Sapienciával?
3: Hát a Sapienciával ebbe a nyári időszakban most ugye kevesebbet lehet majd találkozni, hisz ugye bizonyos fesztiválok, bizonyos rendezvények már mögöttünk vannak. Ennek az a magyarázata, hogy az érettségik, ugye mindannyian tudjuk, hogy később kerültek megszervezésre, végleges eredmények még ebben a pillanatban sincsenek az érettségén, ugye néhány napon belül lesznek. Tehát gyakorlatilag az egyetemnek a kapacitásait és az erőforrásait ebben a megkésett ütemterben a felvételik kötik le, úgyhogy hoztunk egy tudatos és nagyon világos döntést az egyetemvezetés szintjén, hogy prioritást a felvételi élvez, és ennél fogva egy kicsit háttérbe szorult az idén a különböző szabad egyetemeken, táborokon, fesztiválokon való részvétel az egyetemek. Reméljük, hogy jövő évre vagy ezek a rendezvények kerülnek későbbre, vagy az érettségi kerül korábbra, és akkor vissza tudunk helyeződni a normál kerékvágás.
2: A kolozsvári magyar napokon részt vesznek, hogyha jól
3: hát
2: tudom.
3: Hát az természetes, ott már minden, és ugye Kolozsvár tekintetében a kolozsvári magyar napok az egy augusztus végi rendezvénysorozat, ott már ugye ezek a szempontok nem érvényesülnek, úgy, ahogy szoktuk, mind a Sapientia rektori hivatala, mind a Sapientia kolozsvári kara változatos és gazdag programmal vesz részt a kolozsvári magyar napokon, de a többi karunkról is érkeznek kollégák előadásokkal, kiállításokkal, különböző szellemi vagy egyéb termékek. Kell, úgyhogy ott már nyilvánvalóan erős lesz a szapienciás jelenlét.
2: Mi lenne az üzenete a leendő szapienciás diákokhoz?
3: Hát az üzenetem az, hogy a szapiencia jelentkezni jó, egyrészt tudunk ajánlani egy olyan közösséget, egy olyan családot, ahogy szoktuk mondani, ahol a felvételizőnek, a jelentkezőnek a biztonságérzete, a közérzete erős tud lenni, és ez a mai fiatalok számára egy nagyon fontos szempont. Meg nyilvánvalóan nem mi mondjuk, mások mondják a különböző minősítési rendszerek, hogy mind az oktatás színvonala minősége tekintetében, mind a kutatási lehetőségek, mind a közösségi lehetőségek tekintetében a Sapientia egy komoly kínálattal rendelkezik, és hát rengeteg olyan képzésünk van, amelyet csak és kizárólag nálunk lehet Erdélyben magyar nyelven tanulni, úgyhogy ezekkel a hívószavakkal céloznám meg én is a kedves felvételizőket, azzal a záromondattal, hogy velük egész ez a sztori, ilyen szellemben várjuk őket a Sapientia Egyetem különböző szakjaira.
0: Dr. Tonk Márton egyetemi tanárral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem rektorával az idei felvételéről, az egyetem szakkínálatáról és újdonságokról beszélgetett Pél Bátkincső. És ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez is elérkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, akkor Szabó Anita számít figyelmükre. Addig is hallgathatnak minket az online felületünkön, a weboldalunkon, az agnusradio.ro-ra kattint. Óránként hírekkel várjuk hallgatóinkat, meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi zenélő köntös és keresztény élet rovatot is. Déli műsorunkban pedig irodalmi kincsek és Agnus 35 román nyelvű rovatunk jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Bálint György magyar író újságírótól választottunk, aki 1906-ban ezen a napon született. Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Akár ezt is megpróbálhatjuk a mai napon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, várjuk üzeneteiket, visszajelzéseiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alatt találnak meg. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és áldott szép napot kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Azt mondja a következő énekünk, hogy lelkem áld az Urat, egyedül őt imád.
1: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
2: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Új vezetője van az Országos Fogyatékosságügyi Hatóságnak. Kiderült, hogy miért nem sikerült leváltani a Száron vezérigazgatóját a Parajdi bánya katasztrófa után. Négyen sérültek meg az A1-es autópályán történt láncbalesetben. 14 fiatal lelkipásztor szenteltek fel a szolgálatra a Székelykeresztúron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Alig pár órával azután, hogy menesztették az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság éléről Alexandra Zárát, Drágos Puszláru már bejelentette az utódját. Az ügyvivő munkaügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be tegnap, hogy Ana Radulescu egyetemi docens nevezi ki a hatóság elnöki tisztségébe. Puszláru szerint az új vezető a szakma egyik legelismertebb szakembere, több mint 20 éves tapasztalata van a szociális szolgáltatások fejlesztése, a közpolitikák kidolgozása és a nemzetközi projektek koordinálása terén. A tavaly júniusi Parajdi bánya katasztrófa után az akkori gazdasági miniszter Dán Dobrját, a Száron vezérigazgatóját nevezte meg az egyik fő felelősnek. Bár Rádomír utca hónapokon át a leváltását ígérte, és tavaly októberben be is jelentette, hogy a Száron vezetőségét leváltották, 9 hónappal később Dobrjá még mindig a vállalat vezérigazgatója. A Digi24 portálnak egy névtelenséget kérő volt minisztériumi vezető elmondta, Rádomír utca valójában csak a Száron igazgató tanácsát tudta leváltani, amelynek Dán Dobrjá is tagja volt. Azóta az igazgatótanács összetétele már kétszer is megváltozott, ám az új testületeknek sem sikerült leváltaniuk a vállalat jelenlegi vezetését. A Digi24 információi szerint Dán Dobrjának rendkívül kedvező munkaszerződése. A szerződésben szereplő elbocsátási feltételek nagyrészt szubjektívek, ezért egy esetleges leváltást könnyen meg lehetne támadni a bíróságon. Az egyetlen egyértelmű indok a teljesítménymutatók be nem tartása lehetne. Ezeket azonban még 2023-as adatok alapján állapították meg, és olyan alacsony szintet határoztak meg, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetben teljesíthetők. Négy személy sérült meg tegnap az A1-es autópályán egy a Szeben megyei Kereszténysziget közelében történt közlekedési balesetben. A helyszínen forgalomkorlátozást vezettek be a mentés idejére, közölte a Szeben megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a baleset az autópálya 262-es kilométer szelvényénél történt, miután egy 42 éves Búzó megyei férfi, aki egy személyszállító kisbuszt vezetett, feltehetően nem tartotta be a megfelelő követési távolságot, és hátulról neki ütközött egy kis teherautónak, amelyet egy 41 éves dömbovicei férfi vezetett. A Székelykeresztúri református templomban tartotta meg évi közgyűlését és lelkész szentelő ünnepségét az erdélyi református egyházkerület július 7-én. Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét hangsúlyozva, hogy a szekularizált világ egyre kevésbé kíváncsi Isten szavára, ám ez a 14 felszentelt lelkipásztor annak az élő bizonysága, hogy Isten nem mondott le a világról. A felszentelt lelkészek nevében Füstös Tóth Paul mondott köszönetet, aki beszédében a szolgálat bibliai mélységét és súlyát állított a középpontba. A ceremónia kiemelkedő pillanataként Düzes-Bölöni Ferenc, az erdővidéki református egyházmegye esperese ünnepélyesen továbbadta az erdélyi református egyházkerület vándorzászlóját a házigazda székelyudvarhelyi református egyházmegye elnökségének. Az erdővidéki közösség idén egy rendkívüli kiegészítést is ajándékozott. Egy művészi, kézzel kovácsolt zászlótartót készítettek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütés várható, a délutáni órákban viszont megnövekszik a felhőzet, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága.
10: Valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá.
9: 16 év szolgálat után beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában.
11: Túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld.
9: Rám talált. Vakációs Biblia hét a Farkas utcai templomban.
12: Évről évre megszervezzük a gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának egyik legrégebbi hagyománya, hogy minden évben egy rózsatővel és emléktáblával emlékeznek meg Beregszász ismert és elismert nő alakjairól. Ebben az évben Györfi Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt tisztelektek, akinek emlékezete így már végleg nyomot hagyott Beregszász szívében, a Budapest Parkban. Lucika néni nem csak oktatott, hanem nevelt is. A magyar nyelv és irodalom tanítása mellett szívügyének tekintette a felnövekvő generáció erkölcsi és érzelmi nevelését. Erről Horváth Gabriellával, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának titkárával és Györfi Ágnes pedagógussal, Györfi Mária Ilona lányával beszélgetünk.
1: Szervezetünknek ez talán a legrégebbi programja, ami valóban hagyományosan megvalósul minden évben. 12. alkalommal ültettünk és avattunk rózsatövet és emléktáblát a beregszász vagy a beregszászi vidék ismert, elismert hölgytagja számára. Nagyon fontos ez nekünk, valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá, és ápolni kell. A 12 hölgy között, akiknek eddig avattunk rózsatövet és emléktáblát, vannak olyanok, akiknek a neve ismerősebb, vannak, akiket csak itt akár a szűk beregszászi emberek ismernek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban nyomot hagyjunk, és nyomot hagyjunk ezek az emberek itt a városunkban. Vannak közöttük pedagógusok, sportolók, népművészek, zenészek, tehát valóban széles a paletta, akiknek emléket állítottunk már, és úgy gondoltuk, hogy idén mindenképpen szeretnénk olyan embernek emléket állítani, aki a beregszászi oktatásban, a beregszászi oktatás nevelés területén alkotott maradandót. Györfi Mária Ilonára esett a választásunk, hiszen ő is egy olyan személy volt itt a beregszászi oktatásban, az iskolai életben, aki szívvel lélekkel pedagógus volt, szívvel lélekkel tette a dolgát. Kollégái, egykori tanítványai nagyon jó emlékekkel, jó szívvel emlékeznek meg róla, és olyan maradandót alkotott, úgy gondoljuk, magyar nyelv és irodalom oktatásában, amiért ő megérdemli azt, hogy a városban egy emléktábla is őrizze az ő nevét.
2: Mesélkélek ennek a hagyatéknak a te életedben való megjelenéséről, és azt, hogy te nap láthattad a testvéreddel együtt ennek a alkalmát.
3: Így van, én és a nővérem, Györfi Bárdos Nóra, hagyományosan a családi hagyományokhoz híven folytattuk a pedagógusi pályát. Ahogy a édesanyánk méltatásán is elhangzott, egy több generációs pedagógus dinasztia utódaiként állhattunk mi ott nagyon-nagyon büszkén a tegnapi nap. És igaz, hogy én is rózsahölgy vagyok, de elmondanám, hogy ebben a választásban én nem voltam benne. Én már csak az eredményt kaptam hírül, a felkérést, hogy akkor édesanyánknak emléket állítanának az idén a rózsahölgyek, és nagyon-nagyon mélyen érintett, és nagyon megérintett mind a kettőnket. Mert mi és a tanítványai, a pótgyermekei, ezt tudjuk és tudtuk, hogy ő egy fantasztikus ember, pedagógus nagybetűkkel. Szívét, lelkét beleadta, a nagymamánktól tanult, habitussal és módszerekkel és mindennel, amit örökségül hozott egy igazgató nagyapa és egy alsós tanító nagymamánktól a munkájába, és dolgozott középiskolába, dolgozott az egészségügyi kollégiumba, de mindenütt hozta azt, amit Lucika nénit jellemezte, mert hogy őt nagyon-nagyon sokan a városban inkább így ismerték, hogy Lucika vagy Lucika néni. A szorosan vett oktatás mellett neki szívügye volt az, hogy az identitását a gyerekeknek megadja és támogassa a nemzettudat. Nem csak minket nevelt erre, hanem a gyerekeiket is az iskolában. Az ünnepek, az egyházi ünnepek fontosságát azokban az időkben is, amikor ez nem volt éppen kézenfekvő. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az idén ő kapta ezt az emléktáblát és ezt a rózsatövet, mert megmarad az emléke, megmarad az ő mindent átható lénye sok-sok évvel a halála.

0: Kérdésekkel találkoztak a munkátok során? Egyrészt az, hogy vannak rózsahölgyek Kárpátalján, ez is egy privilégium a vidékünknek, mert ugye nem lehet mindenki rózsahölgy, hogy találkoztak-e ilyen jellegű érzésekkel?
1: Igen, úgy gondolom, tehát találkozunk nagyon pozitív visszajelzéssel, jelzésekkel azzal kapcsolatban, hogy eleve van egy ilyen női társaság, ami összefogja a nőket, hiszen a szervezetünk tagjai is csak hölgyekből állnak, és igyekszünk olyan programokat is megvalósítani, ami tehát előhozza ezt a nőiséget, előhozza a nőkben rejlő kedvességet, gyengétséget, ami valóban ránk jellemző, és magával a rózsatő és az emléktábla avatással kapcsolatban is kaptunk már nagyon sok pozitív visszajelzést, hogy valóban olyan hölgyeknek az emlékeit idézzük fel, akikről lehet, hogy nem is hallottak, vagy nem is tudják, hogy ő beregszászi születésű. Tehát például Gulácsi Mária világbajnok párbajtőröző. Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy beregszásznak világbajnok párbajtőrözője van egyébként. Vagy például Osváth Erzsébet, kiváló gyermekíró, a magyar gyermekirodalom egyik kiváló írója, alkotója, szintén beregszászi születésű volt. De igyekszünk olyanokat is megemlíteni, és olyanoknak is emléket állítani, akik itt a mi kis hazánkban alkottak nagyot, például Ladányi Irén nevét, hogyha mondom, aki a beregszászi zeneiskolának az alapítója volt. Tehát neki is köszönhetjük azt, hogy jelenleg Beregszászban zeneiskola működik, és hála Istennek aktívan működik, és ezt is egy hölgy teremtette meg, vagy ő volt az első ilyen lépcsője, hogy ez megvalósuljon. Vannak olyan emléktábláink is, amik nem kifejezetten csak a beregszászi ismert személyekre vonatkoznak. Például, amikor Rákóczi év volt, Rákóczi emlékév kapcsán Zrínyi Ilonának is állítottunk emléket, Fedák Sárinak is állítottunk emléket. Báti Anna, ő beregszászi születésű, de operaénekesnő, egész Magyarországon ismert operaénekesnő volt. Tehát igyekszünk széles skálán mozogni abban a tekintetben, hogy kiknek állítunk emléket, hogy sokféle területről, tehát be tudjuk bizonyítani, be tudjuk mutatni azt, hogy valóban nagyon sokféle területen tevékenykednek a hölgyek, és alkotnak maradandót, akár itt a városon belül, akár hogyha szélesebb nemzeti skálán nézzük, és mindenképpen ezeket szeretnénk fenntartani, és valóban egy olyan jelet hagyni itt Beregszászban, hogy van mire büszkének lennünk, van mire emlékezzünk, vannak olyan kiemelkedő hölgyek, akik tesznek, akik tettek korábban is, korábbi években is, és jelenleg is vannak olyan hölgyek, akiknek reméljük, hogy majd a sok-sok-sok-sok év múlva tudunk majd Beregszászban emléket állítani, mert valóban vannak olyan személyiségek, és nagyon fontos, hogy ezeket a hölgyeket mi megjelöljük, tehát ezeknek a hölgyeknek mi emléket állítsunk, és itt Beregszászban maradjon nyoma annak, kézzelfogható, látható nyoma annak, hogy milyen nagyszerű nők tevékenykedtek Beregszászban és a vidéken.
2: Rózsatővel és emléktáblával emlékeztek meg Györfi Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Az anyaország. 16 év szolgálat után beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit, református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abói Református Egyházmegye esperese végezte. A beiktatott lelkipásztor igehirdetését az alázatra építette fel, mert mint mondta, az alázat abban segíti, hogy hitben erős maradjon. Megtanulta, hogy ne csupán a saját erejére támaszkodjon, hanem arra, amit Isten ad. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatják.
1: Molnár Kovács Edit tiszteltes asszonnyal, lelkésszel beszélgetek. Az elhívás az hogyan történt, hogyan kezdődött a lelkészi szolgálat, a hivatása?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld. És mégis 5 éven keresztül, már azelőtt is próbáltam jelentkezni, de akkor egyetlen egy kérdés eltántorított, és tudom, hogy azért, mert nem voltam elég biztos benne. 5 év kellett, amíg megértem rá, hogy én tudom, hogy igenis a teológiára szeretnék menni, úgyhogy így akkor, amikor már mindenki régen végzett, én akkor kezdtem el, de nem bántam meg soha.
1: Mi volt az a konkrét dolog, ami miatt elkezdte a teológiát? Emlékszik-e rá?
2: Ez érdekes, mert van, amikor valaki konkrétan meg tudja mondani, hogy és ez az ige volt, nálam inkább folyamatról beszélhetünk, hogy kinőttem abból, hogy túl tudjak látni önmagamon és a saját magam korlátain, és azt tudja mondani, hogy Uram, de én még mindig ragaszkodom hozzád, és Uram, akkor is szeretlek. Tehát, hogy próbáljam meg a saját magam korlátain túlnőni, és elindulni felé, hogy legyőzzem a saját magam félelmeit.
1: Tovább haladva, a teológiai évek hogyan teltek, utána úgymond a teológia után hova került friss lelkészként, hogyan kezdődött a teológia, illetve az első helyek, ahol szolgált?
2: Hát nekem nagyon sok helyen volt, ahol szolgáltam. Volt Abaúj, és volt Abaúj. Encsen kezdtem, mint segédlelkész, Baksi Mária esperesnő mellett, és ő nekem mai napig anyukám mellett anyukám. És én annyira megszerettem a Bauit, hogy én nem is akartam innen elmenni. Amikor megszületett a kislányom, már akkor jeleztem esperesnőnek, hogy én szeretnék ide visszajönni. Hiába én egyébként borsodgömöri vagyok, de nekem annyira az a Baui az otthonom, hogy teljesen természetes volt, hogy ide jövök vissza, és 2010-ben, pont a születésnapomon jöttem először ide, szinte ajándéknak Hangácsra, mert hogy 2 hely volt, és ez ürült meg hamarabb. És én, ahogy ide megérkeztem, és attól kezdve tudtuk, hogy mi maradunk. Tehát ez természetes volt, és én máron 16 éve is szolgálok.
1: A Hangácsi gyülekezet, akkor ha már így konkrétan rátértünk, hogyan fogadta ön, hogyan érkezett ide itt a megüresedés, hogyan történt, mi ennek a története, hogyan jött ide Hangácsra?
2: Ezek a területek itt, ezt tudnunk kell, hogy normál esetben papmarasztó helyek. Tehát aki ezekre a helyekre jön, annak tudnia kell, hogy nagyon szeretik a lelkipásztoraikat. Dédelgetik őket. Persze vannak problémák, de én mindig azt éreztem, hogy nekem ez a gyülekezet a családom. Sőt, annyira a családom, hogy vannak, akik egész Amerikától jöttek most erre az alkalomra, hogy itt lehessenek velünk. Mert amikor már ide érkeztem, is tudtam, hogy ahogyan fogadtak, olyan szeretettel. És ez nem változott, hála Istennek, 16 év alatt sem. Már a kisfiam is ide született Hangácsra, úgyhogy én igazi falusi pap vagyok, és köszönöm szépen, nagyon szeretek az lenni.
1: És a gyülekezet hogyan fogadta be? Mit szóltak önhez, amikor ide érkezett?
2: Azért is említettem, hogy ezek ilyen papmarasztó helyek, az elődöm is 23 éve át volt itt lelkipásztor, sőt, csak előtte egyel, pedig 30 évig volt a lelkipásztor, tehát itt elég hosszú ideig voltak, teljesen természetes volt, hogy kicsit nehéz volt az átállás, de én

0: Mosolygok.
1: Említette, hogy a gyülekezet olyan, mint a családja. Milyen a gyülekezet, milyen programokat szoktak csinálni, illetve mekkora gyülekezetről beszélünk itt Hangácson?
0: Hangácson 102 főt is most az egyház fenntartóknak, tehát az egyháztagoknak a létszáma. Van idősek klubja, ugye itt is ugye az előregedés azért jelen van, de hála Istennek azért elég sok a beköltöző is, és próbáljuk őket is megtalálni. Ez évtől a Máltai Szeretetszolgálat helyet cserélt a Református Szeretetszolgálattal, és ez az épület, ahol most vagyunk, az egyben szeretett pont is. És így együtt koordinálva igyekszünk programokat szervezni, ugyanúgy felkarolják a fiatalokat, a romákat is a helyen, de ugyanúgy az idősekkel. És hála Istennek nagyon jól megvagyunk.
1: Említette, hogy hát 16 éve szolgál itt, de talán még akkor a 16 évről egy kicsit beszéljünk. Ez alatt a 16 év alatt milyen mérföldkövek voltak, esetleg templomfelújítás. Mik történnek 16 év alatt?
0: Soroljam. Kezdtük egy parókia felújítással, aztán folytattuk egy templom felújítással, aztán most nem régen visszakaptuk ezt az épületünket is, de mivel mi Nyomárral is együtt vagyunk, úgyhogy ott is volt egy templom felújítás közben, és ezek hosszú folyamatok, tehát valami, tudja milyen ez, az ember elkezdi a felújítás, aztán rájön, hogy ezt is javítani kell, azt is javítani kell, és mire odaér, már rájön, hogy már a félházat átfestette meg belülről, kívülről. És itt is egyetlen egy problémánk volt, ahonnan elkezdtük, ugye itt van egy múzeum is a templom alatt, hogy a padlózatunk az fából volt. Mikor én ide érkeztem, régi hajópadlók, ugye a sittes földbe belepakolva a gerenda, és arra volt rászegezve, ugyanígy a parókián is, tehát, és úgy döntöttünk, hogy ezt rendbe kéne hozni. Elindultunk azzal, hogy jó, felszedjük a padlózatot, mire odaértünk, már ott jártunk, hogy már akkor már fessünk ki, akkor ha már kifestettünk, akkor próbáljuk meg kívülről is, akkor megint pályázunk, próbáljuk meg a tetőzetet, vagy a harangtornyunk, az mindig más színű volt, mint a templom, akkor jó, akkor azt is próbáljuk meg rendbehozni, és így szépen-szépen haladt, megnyitottuk közben a kriptát és a templom alatt, és így haladtunk így előre. Közben ugye, hogy beköltöztünk, a parókián is voltak azért javítani valók, és ott is szépen haladt, ugye közben mi pályáztunk ugyanúgy a korszerűsítésre, az is elindult közben. Úgyhogy én nem is tudom, mióta mi itt vagyunk, szerintem olyan évem nem volt, hogy ne építkeztünk volna, vagy ne felújítottunk volna, vagy valamit ne csináltunk volna. De én hiszem azt, hogy még azért van jó néhány évem a nyugdíjig, hogy a lelképítkezés is ott kell, hogy legyen, úgyhogy ez egy dolog, hogy mi szépen alakulunk, ez egy másik dolog, hogy a gyülekezetnek is alakulnia kell hozzá.
1: Igen, amúgy ezt pont szerettem is volna kérdezni, hogy 16 év alatt a másik oldala milyen volt az éremnek a lelképítkezés, hogyan alakult, említette, hogy például idősek klubja is elindult.
0: Igen. Próbáljuk felkarolni az időseket, ők nagyon fontosak, sőt, viszont a gyerekek is. Van egy óvodánk, 30 fővel, viszont nagyon sok a 2-3-ás gyerek. Én közben elvégeztem a vallástanár, evelő tanárszakot Debrecenbe, visszamentem a régi egyetememre tanulni, de mivel én érintett is vagyok, mert nekem van egy autista kisfiam, fejlesztéseket is tanultam mellette, és elkezdtük úgy a fejlesztővel együtt összebeszélve úgy végezni a hitoktatást, hogy az közben fejlesztés is. Próbáljuk a Máté effektust minél lejjebb szorítani, hogy ezek a gyerekek, amikor elindulnak az iskolában, nagyobb eséllyel tudjanak. Szó szerint fejlesztünk a hittanórán is. A gyerekek rettenetesen élvezik, voltam, hogy másfél órás lett a hittanóránk, de közben olyan feladatokat végeztettünk a gyerekekkel, amely pontosan arról szólt, hogy minél inkább a készségeiket, a finom motorikát, kognitív képességeiket fejlesszük az iskolára.
1: Azért rákanyarodok a mai napra is, mennyire várja tiszteltes asszony itt a beiktatást, a gyülekezet, hogyan készült erre a mai napra, 16 év után beiktatják itt Hangácson, milyen érzések el van?
0: Nagyon, szóval nagyon, nagyon készültek. 4 éve megvan a palástom, amit ma megkapok, tehát nagyon ideje volt, hogy felvegyem. Hol gondolkodul néztem, hol mostanában már nálunk volt, és mondtam, hogy már lassan szétmegy a régi, úgyhogy tényleg már most be kell, hogy iktassanak. Mindig valahogy húzódott valami, mindig történt. Volt úgy, hogy tűzesetünk volt, és amiatt kellett a templomot rendbe hozni. Tehát mindig valahogy mindig húzódott, és már most nagyon-nagyon ott voltunk, hogy Mert ez a harmadik időpontunk, úgyhogy tényleg beiktassanak, úgyhogy hálát adok a Jóistennek, hogy sikerül. Tényleg nagyon vártuk. És a gyülekezet is összefogott, Nyomár és Hangács, mert én nem tudom őket úgy szétválasztani. Tehát számomra mind a kettő nagyon fontos, sőt, most már Lát-Besenyő Balajt is, de így együtt csinálták végig, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon szépen összedolgoztak.
1: Ha jól tudom, majd Esperes úr iktatja be. Milyen a viszonyuk Esperes úrral?
0: Egy szóval? Nagyon jó. Ez kettő szó volt, de nagyon jó. Nagyon jó. Mivel pénztáros is vagyok, mindig napi kapcsolatban is vagyunk. Úgyhogy, sőt, az az igazság, hogy mivel én Encsen voltam beosztott lelkész is, és segédlelkész, Esperes úrék pedig Mérán laktak. Mi szinte naponkénti kapcsolatban voltunk, jártunk. Hát ő végig kísért azt, hogy hogyan nőtt a pocakomban a lányom. Tehát ugye, nagyon régi ez az ismerettség, és nagyon tisztelem és szeretem. Nem principális, legalább az előjáró, ez teljesen természetes.
1: És hogyan látja a lelkészi szolgálatot, tiszteletes asszony? Miért is jó lelkésznek lenni? Mi a szépsége ennek a hivatásnak, ennek a szolgálatnak?
0: Valóban hivatás másképp nem lehet végezni. Tehát akkor, amikor emberekkel foglalkozunk, azt nem lehet másképp, csak ha az embernek odaszánt élete van. Ez elég egyértelmű. De itt ráadásul sokkal többről van szó, mert nekünk mindenható Isten előtt kell elszámolni, ami azért óriási felelősség. És mai napig sajnálom azt, hogyha valakihez nem jutottam el időben. Az nekem nagyon fájó. De az alatt a szolgálat, ahogy itt voltam, volt úgy, hogy két embert élesztettem újra, meghaltak a karjaimban, és utána még el kellett temetnem. Tehát megvan ennek a szolgálatnak a szépség és a nehézsége is. Akkor, amikor egy család hamarabb szól nekem, hogy meghalt egy szerette, és az reggel 6 óra, akkor reggel 6 órakor átmentem a családhoz, és együtt imádkoztunk. Tehát számomra ez megtiszteltetés, hogy ennyire bíznak és szeret. És azt hiszem, bocsánat, csak én ilyen sírós pap vagyok, amin ma nagyon nehéz lesz a szempontból, hogy számomra a lelkipásztori szolgálat az maga az élet. Nem tudom úgy elválasztani. Bár otthon igyekszek, az én férjem még nem lelkipásztor, ha Jóisten megengedi, néhány év múlva az lesz, de úgy, hogy otthon ne akarjak lelkész lenni. Tehát otthon én vagyok a feleség, meg az anya, meg intézkedni kell, de az otthonunk az egyben az irodánk is, tehát soha nem tudjuk annyira elválasztani, és én nem tudom azt megtenni, hogy azt mondjam, hogy na jó, ettől is eddig fogadok embereket, azután meg koradjanak, mert már most az letelt a hivatali időnk. Tudom, hogy ez lehet, hogy ez lenne a jobb, de én nem tudok így lenni. Én 24 órában vagyok lelkipásztor.
1: Kicsit a másik oldalát is kiemelve, azt kiragadnám, ez megragadott, hogy így említette, hogy egyben vallástanár, és ugye gyermekeket is fejleszt. Honnan jött ennek az indítatása, bár említette, hogy van egy autista gyermeke. Hogyan zajlanak ezek, milyen szívvel, lélekkel csinálja ezt a fejlesztést? Ez egy különleges része, talán mondhatjuk ennek.
0: Igen, tehát én ABA terápiát tanultam, és Angliában is ezt tanultam tovább. Mellette pedig amit összeszedtem. Tehát a fiammal rengeteg fejlesztésen voltunk, és mellette pedig sportolok, karatézom, lehet, hogy ezen most valaki meg fog ütközni sportszerűen, de még abból is nagyon sok olyan feladatot össze lehet szedni, a keresztirányú mozgásokat, ami nagyon jó a gyerekeknek. És ők azt hiszik, hogy karatéznek a lelkésszel, de közben nem. És az, hogy ebben a szülők is partnerek, nekem az nagyon sokat számít, hogy az, hogy az óvodával együtt úgy tudok dolgozni a fejlesztőkkel, hogy ők az, akik adják az instrukciót, látják jobban, ugye én nem mindig vagyok bent, ők látják pontosan, hogy melyik gyereknek mi az, amire szüksége van, amiben fejlődnie kell, hogy iskola kész lehessen. És én arra dolgozok rá, olyan feladatokat készítek, megbeszéljük, ami a gyerekeknek mindenféleképpen fontos a fejlődésük szempontjából.
1: Ezt akár a lelkészi hivatáshoz, vagy a saját életéhez milyen pluszt, milyen pozitívumot ad? Úgymond mennyire tölti fel az embert az, hogy tud a gyermekek fejlődésén segíteni, vagy tudja a gyermekeket fejleszteni?
0: Természetesen örömmel tölt el, de szerintem minden lelkipásztor úgy van vele, hogy amikor elindul a hittanórára, és a gyerekeik rohannak oda, hogy megöleljék, szerintem az minden. Elmond. Tehát, hogy az, hogy szeretik a hittant. És én tudom, hogy muszáj néha szigorúnak is lenni, főleg az iskolai hitoktatásnál, ugye ott nem mindegy, mert egyet kell adni a gyerekeknek és a fiataloknak, viszont az, hogy hogyan tesszük vonzóvá Krisztust, az nem mindegy. Tehát, hogy a fiatalok is akármennyire önállósodni akarnak, mert én már kis felnőtt vagyok, de valahol mégis szükségük van arra, hogy valaki segítsen és vezessen. És főleg abban az időszakban, amikor inkább a barátok felé tolódik el a hangsúly, és hogy én lázadok alapon, de mégis kell egy olyan személy, aki hiteles, és itt óriási szerepe van annak, hogy hiteles legyen a lelkipásztor a hitoktatás során, mert egyébként akkor vége van.
2: Beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A hét során a résztvevők felfedezhették, hogy Jézus jelen van életünk minden helyzetében, a félelmek, a magány, a betegség, a jólét és a harag idején egyaránt. A gyermekek korosztályuk szerinti csoportokban, bábszínházi előadáson, éneklésen, kézműves foglalkozásokon és játékokon vettek részt, míg a nagyobbak aranymondásokat tanultak és bibliai történeteket dolgoztak fel. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkésszel, majd Ambrus Zsófi zenetanárral beszélgettünk, de az ifis önkénteseket és a résztvevő gyermekeket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten. A riporter Bilbák Kincső.
1: Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkészt kérdeztük.
2: Gyülekezetünknek hosszú-hosszú évekre visszatekintő hagyománya van a gyermek bibliaheteket illetően, ugyanis mindig igyekszünk a nyári hőségben, a meleg napokon nyújtani valamilyen kis menedéket azoknak a gyerekeknek, akik menekülni szeretnének a nyárnak az efféle dolgai elől. Évről évre megszervezzük a gyermekbibliahetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek. Idén átlagban naponta 38-40 résztvevő fordult meg a programjainkon, és igyekeztünk közösen felfedezni azt, hogy mit jelent az, amikor Jézus ránk talál. Ránk talál a nehéz pillanatokban, betegségünkben, de ránk talál dühünkben, olyankor, amikor félünk vagy aggódunk valami miatt.
3: Tehát a rám talált volt az idei mottó. Van-e valami konkrét üzenete ennek a mottónak?
2: A gyerekek nagyon sokszor iskolai környezetben vagy a hétköznapi környezetben vannak kitéve egyelőre számukra még ismeretlen helyzeteknek. Gondolok ez alatt arra, hogy hirtelen megbetegedés, amikor az iskolai közösségből vagy a gyülekezeti közösségből ki kell maradni. Gondolok arra, hogy sokszor érik őket, és ez napjainknak egy egyre inkább megmutatkozó jelensége, gyakran érik őket negatív impulzusok a mindennapokban. Erre válaszol az idei gyermekbiblia hétnek a program, amikor megpróbálunk közel kerülni ezekhez a helyzetekhez, és felfedezni bennük Jézus jelenlétét. Annak a Jézusnak a jelenlétét, aki mindig ott van mellettünk, akihez bármikor fordulhatunk, aki megengedi azt, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és tőle kérjünk és várjunk segítséget az ilyen és efféle nehéz pillanatokban.
3: Hogyan történt a szervezés, a felkészülés ezekre a foglalkozásokra?
2: Amint közzétették a Cohennek az idei bibliahétre kialakított tervét, a gyülekezeti munkatársakkal, a parókus lelki pásztorral, a gyülekezet alkalmazott vallástanárnőjével, valamint néhány fiatal, tenni akaró munkatársunkkal, ifisekkel együtt összeültünk, és átbeszéltük először tematikusan azt, hogy miről fognak szólni ezek a napok. Előre megtanultuk az énekeket, próbáltuk közelengedni magunkhoz is felnőttekként a témát, majd következett egy olyan logisztikai rész, amikor beszereztük a szükséges anyagokat, amiket felhasználtunk. Gondolok itt azokra a díszlet elemekre, amelyek segítettek bennünket abban, hogy közelebb vigyük a gyerekekhez a napi történetnek a témáját, illetve a mondani valóját, valamint azokra a szükséges hozzávalókra, amelyek mondjuk egy kézimunkai foglalkozáshoz elengedhetetlenek voltak. Ezt követően a gyermekhetet megelőző héten minden nap összegyűltünk, megbeszéltük a tennivalókat, minden reggel áhítattal, munkatársi áhítattal kezdtük a napot, és utána belelendültünk a foglalkozásokba.
3: Milyen foglalkozásokon vehettek részt?
2: A napjaink szerkezete nagyjából úgy nézett ki, hogy reggel a templomban egy áhítaton, közös áhítaton vettünk részt. Az áhítaton jó magam voltam a szolgálattevő, és igyekeztem minél szemléletesebbé tenni a napi bibliai üzenetet. Ezt követően átvonultunk a parókiának a hűvös alaksorába, ott pedig kezdetben az elmúlt napon megtanult énekeket ismételtük át. Ezután következett a bibliai történetnek a dramatizált előadása, az aranymondásnak a megtanulása, újabb énekeknek a tanulása, majd a kiscsoportos beszélgetések. A kiscsoportos beszélgetéseket három különféle generációnak igyekeztünk megtartani. A legkisebbek a gyülekezet vallástanárnőivel maradtak. A középső csoportot, ami első, második, harmadik osztályosokból állt, én vezettem, az ennél nagyobb gyerekeket pedig két ifjúsági munkában is jártas munkatársam kísérte el. Ilyenkor különféle játékokat játszottunk, nem csak a Biblia hét terve által előírt játékokat, hanem azon kívül próbáltuk gazdagítani a lehetőségeket. Próbáltuk így is a témát minél kézzelfoghatóbbá tenni számukra. A nap végén pedig ismét összegyűltünk, gyorsan ismételtünk egyet, nem maradt el természetesen közben, ezt nem mondtam, a 10 órai is, amikor valamilyen csemegével próbáltuk meglepni a gyerekeket, és közösen zártuk a napot imádsággal.
3: És mi az, amivel a gyerekek hazatérhettek egy-egy nap végén, majd a hét végén?
2: Hazatérhettek materiális kézzelfogható dolgokkal, ugyanis a kézimunkás foglalkozások során a történeteknek egy-egy fontos témáját vagy elemét megpróbálták így materializálni, kézzelfoghatóvá tenni, de én hiszem azt, hogy valamilyen lelki töblettel is hazatértek. Általában ezt a tapasztalat is megerősítette, ugyanis a következő napi ismétlésnek a során azt tapasztaltuk, hogy mindig van válaszuk az elmúlt napi témát illetően, témával kapcsolatosan, és kérdéseik is vannak, és ez hatalmas elégtétel is volt számunkra, vezetők számára.
1: A programokról és az önkéntes munkáról Ambrus Zsófi zenetanárt, majd a besegítő ifiseket is megkérdeztük.
3: Idén június 29 és július 3 között zajlott a vakációs Biblia hét itt a Farkas utcai református templomban. A mottója idén a rám talált. Mit jelképez ez a motto? Illetve ha voltak felosztott témák a hét minden napjára, akkor mik voltak ezek?
4: Hát a hétnek a felosztott témái, azok ehhez a mottóhoz köthetőek. Jézus rám talál, és akkor ezután jön a mindennapi téma. Jézus rám talál magányomban, betegségemben, gazdagságomban, félelmemben és dühömben.
3: Milyen fajta foglalkozásokkal lehetett nekik átadni azt, amit a mottó kínált?
4: Hát ez korosztály függő szerintem, de van kézimunkázás, ilyen beszélgetős alkalmak, játék.
1: Ti önkéntesként vettetek részt ezeken a napokon. Szerintetek a kézműves munkákon túl mi az, amivel a gyerekek hazatérhetnek egy-egy nap végén, vagy akár a hétnek a végén?
5: Szerintem a gyerekek még hazavihetnek egy nagyon jó élménybeszámolót. Lehet, hogy úgy mennek haza, azzal emlékezve, hogy nagyon örültek.
6: Szerintem ezen a Biblia héten, amit a gyerekek hazavittek, az nem főképp a történet volt, hanem az élmények, a közös játék, a kézi munkák, az új barátok esetleg, amiket gyűjtöttek.
1: A foglalkozások korosztályok szerinti csoportokban zajlottak. A gyerekek többek között bábszínházas előadáson, közös éneklésen, kézműves foglalkozásokon vettek részt. A nagyobbakra aranymondások vártak. A résztvevőket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten.
7: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
8: Minden. Nagyon jó volt, szórakoztató, csak kár, hogy már vége van.
7: Mit készítettél ma a kézműves foglalkozáson?
8: Hát ma egy ilyen szemüveget, de én inkább ilyen maszkabáló szemüvegnek mondanám.
9: Nagyon jól éreztem magam. Tetszett a bábszínház, hogy egy csomó kreatív kézműveskedések voltak.
7: Melyik volt a kedvenc napod?
9: A péntek.
7: Neked mi volt a kedvenc programod? Mi tetszett a legjobban?
9: Amikor ott felléptek.
7: Színház?
9: Igen, az volt.
7: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
9: Jól!
7: Miket csináltatok?
9: Kézimunkástunk fákat, énekeltünk.
7: Elmondod, hogy neked mi tetszett a legjobban?
9: A kézimunkás.
7: Azt készítettetek ma?
9: Igen.
7: Mi készült a kézműves tevékenységen?
10: Egy napocska, ami egy szívet tart.
11: Én egy ilyet készítettem, meg Kinga is. Nézd, milyen szép.
7: És ez micsoda, elmondod?
11: Ez egy max. Nekem is van, és olyan, mint egy bagoly.
7: És ezzel ilyen farsangra is készül?
11: Igen, és még lehet tenni még a semmükre.
12: Van egy pácika is rajta.
11: Igen, és egy lila.
12: Ez pedig fehér.
7: Milyen tevékenység, milyen program tetszett neked a legjobban?
11: Mindegyik.
7: A bábszínház tetszett?
11: Igen.
7: Melyik volt a kedvenc szereplőd? Emlékszel még a szereplőkre?
11: Igen, és Tákeus tetszett a legjobban.
13: Nagyon jól megszerveztek mindent, sokat tanultunk Istenről, Jézusról, és megtanultuk használni az énekeskönyvet. Sokat játszottunk, sokat beszélgettünk Jézusról és az elmúlt napokról. Sok mindenki megértette azokat a dolgokat, ami igazából ha elolvasod a Bibliában, nem nagyon érted meg, de így megértetted jobban.
1: Most itt a legutolsó alkalman elhangzottak a napoknak az összesítői. Egyet fel tudsz-e idézni, hogy melyik napnak mi volt az üzenete?
13: Például a hétfőnél aranymondásban az volt, hogy erősen fogom a jobb kezed, és azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás 41:13.
6: Hát nekem a kedvenc napom az a csütörtök volt, akkor volt ez a Zákeusos történet, abban én voltam a főszereplő, én voltam ugyebár Zákeus, ez tetszett nekem benne a legjobban. És hát kedvenc aranymondásom ugye az, amit az előbb elmondott Emma, hiszen tényleg erőt tud adni ez a mondat a mindennapokban.
8: Nekem a mai nap volt a kedvencem, és az a tevékenység, hogy ma ettünk pizzát. Az az aranymondás tetszett a legjobban, amit most mondtak el a többiek is.
0: Rám talált címen szerveztek vakációs Biblia hetet a Farkas utcai templomban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az elnöki hivatal egyetlen döntését sem fogja befolyásolni semmilyen érdekcsoport, mondta Nikus Ordán. Kiderült, hogy miért nem sikerült leváltani a Száron vezérigazgatóját a Paradi bánya katasztrófa után. Nikus Ordán megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. 14 fiatal lelkipásztor szenteltek fel a szolgálatra a Székelykeresztúron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán tegnap kijelentette, hogy az elnöki hivatal egyetlen döntését sem fogja befolyásolni semmilyen érdekcsoport. Az államfőt az ankarai NATO csúcs utáni sajtótájékoztatóján arról kérdezték, teljes mértékben bízik-e abban, hogy egyetlen biztonsági tanácsadóját sem befolyásolhatják gazdasági, politikai vagy külföldi érdekek. Nikus Ordán elmondta, hogy politikusként többször is ült már egy asztalnál olyan emberekkel, akikről nem volt jó véleménye. De a feladatának éppen azt tekinti, hogy a különböző társadalmi csoport között közvetítsen, és összehangolja az állammal szembeni elvárásaikat. Számomra semmilyen jelentősége nincs annak, hogy kivel ülök egy asztalnál, jelentette ki. Az államfő hangsúlyozta, hogy az elnöki hivatal tevékenységét nem fogják érdekcsoportok befolyásolni, mert a döntésekért ő felel. A tavaly júniusi Paradi bánya katasztrófa után az akkori gazdasági miniszter, Dán Dobrját, a Száron vezérigazgatóját nevezte meg az egyik főfelelősnek. Bár Rádu Miruca hónapokon át a leváltását ígérte, és tavaly októberben be is jelentette, hogy a Száron vezetőségét leváltották, 9 hónappal később Dobriá még mindig a vállalat vezérigazgatója. A Digi 24 portálnak egy névtelenséget kérő volt minisztériumi vezető elmondta, Rádu Miruca valójában csak a Száron igazgató tanácsát tudta leváltani, amelynek Dán Dobrjá is tagja volt. Azóta az igazgató tanács összetétele már kétszer is megváltozott, ám az új testületeknek sem sikerült leváltaniuk a vállalat jelenlegi vezetését. A Digi 24 információi szerint Dán Dobrjának rendkívül kedvező a munkaszerződése. A szerződésben szereplő elbocsátási feltételek nagyrészt szubjektívek, ezért egy esetleges leváltást könnyen meg lehetne támadni a bíróságon. Az egyetlen egyértelmű indok a teljesítménymutatók be nem tartása lehetne. Ezeket azonban még 2023-as adatok alapján állapították meg, és olyan alacsony szintet határoztak meg, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetben teljesíthetők. Nikus Ordán az ankarai NATO csúcson ismét megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. A találkozó végén tartott sajtótájékoztatón az államfő elmondta, hogy a moldovai köztársaság helyzetét is szóba hozta, és arra kérte a NATO tagállamokat, járuljanak hozzá az ország védelmi képességeinek megerősítéséhez. Nikus Ordán azt is kiemelte, hogy a Fekete-tenger védelme és biztonsága az összes NATO tagállam közös stratégiai érdeke. A Fekete-tengeren Románia és Törökország is gázt fog kitermelni, emlékeztetett az államfő. Szerinte Románia számára kedvező elem az ankarai csúcs találkozó zárónyilatkozatában, hogy ismét kimondták, Oroszország jelenti a fő fenyegetést a NATO-ra. A székelykeresztúri református templomban tartotta meg évi közgyűlését és lelkész szentelő ünnepségét az Erdély Református Egyház kerület július 7-én. Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét, hangsúlyozva, hogy a szekularizált világ egyre kevésbé kíváncsi Isten szavára, ám ez a 14 felszentelt lelkipásztor annak az élő bizonysága, hogy Isten nem mondott le a világról. A felszentelt lelkészek nevében Füstös Tóth Paul mondott köszönetet, aki beszédében a szolgálat bibliai mélységét és súlyát állított a középpontba. A ceremónia kiemelkedő pillanataként Tüzesbölöni Ferenc, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese ünnepélyesen továbbadta az Erdély Református Egyházkerület vándorzászlaját a házigazda Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye elnökségének. Az erdővidéki közösség idén egy rendkívüli kiegészítést is ajándékozott, egy művészi, kézzel kovácsolt zászlótartót készítettek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütés várható, a délutáni órákban viszont megnövekszik a felhőzet, csapadékot viszont nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Zenélő köntös.
3: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
4: Kedves hallgatói!

Július 5-én 1879-ben született Varsóban Vanda Landowska, a 20. századi régi zenei reneszánsz egyik kulcsfigurája. Ő volt az, aki a csembalót múzeumi emléktárgyból a modern koncerttermek élő hangszerévé alakította át, olyan zeneszerzők műveit keltve életre, mint Bach, Couperin és Scarlatti. Nem csupán felidézte a múlt zenéjét, hanem olyan életerővel töltötte meg, amely a kortárs közönségben is visszhangra talált. Így a régi zene fogalma történelmi kuriózumból élő hagyománnyá alakult át. A varsói születésű művésznő csodagyerek volt, zongorajátékával már 10 éves korában díjakat nyert Lengyelországban és Németországban. 1900-ban Párizsban feleségül ment Henrik Lev, lengyel etnomuzikológus és folklórkutatóhoz, aki kulcs szerepet játszott karrierjének elindításában, mert férjének folklór iránti szenvedélye terelte Landowska figyelmét a régi billentyűs hangszerek felé. 1909-ben közösen adták ki a Musique Ancienne, régi zene című tanulmányt, amely a 17.-18. századi zene elméletével és előadásmódjával foglalkozott és mérvadó lett a témában.

Mozart S-dur zongora versenyének harmadik tételéből hallottunk részletet Banda Landowska előadásában. A New Yorki filharmonikusokat Arthur Rozsinski vezényelte. Banda Landowska 1900-tól 1912-ig zongorát tanított a Schola Cantorumban, majd 1912 és 19 között csembalót a Berlini Zeneakadémián, a Hochschule für Musikban. Bach, François Couperin és Rameau művei iránti érdeklődése arra késztette, hogy bejárja Európa múzeumait, ahol eredeti billentyűs hangszereket tanulmányozott, régi hangszereket szerzett be, és újakat is készítetett saját kérésére a Pleyel-Mühlben. Ezek nagy, masszív felépítésű csembalók voltak, 16 lábas regiszterekkel, és nagyban támaszkodtak a zongora felépítésére. Az elmúlt évtizedekben kimentek divatból, és ez jelentősen rontotta Landowska felvételeinek mai megítélését. A művésznő kitartóan igyekezett bebizonyítani, hogy a korai billentyűs repertoárt méltatlanul hanyagolták el, a csembaló nem csak látványként szép, hanem kiváló koncerthangszer is. Finoman vezette be a közönséget a csembaló világába, eleinte egy művet játszott csembalón, a koncert többi részét pedig zongorán, aztán fokozatosan növelte a csembaló művek számát, míg nem végül teljes koncerteket szentelt a csembalónak. Örökségének egyik sarokkövét jelentik Domenico Scarlatti billentyűs szonátáiról készült felvételei. Ezeket elsősorban az 1930-as évekbeli európai turnéi során rögzítették, majd később az 1950-es években is. Előadása ötvözi a tudományos pontosságot és a magával ragadó életerőt. Az olasz zeneszerző virtuóz stílusának minden eleme megtalálható benne, a tüzes díszítésektől a gyengéd lírai pillanatokig. Játéka gyönyörűen tárja fel a darabok kaleidoszkópszerű jellegét, tiszta artikuláció, dinamikus díszítések és ritmikus lendület jellemzi. Soha nem gyakorolok, mindig csak játszom, mondta Banda Landowska.

Scarlattitól a D-dur és a D-moll zongoraszonátát hallottuk Mandalandowska előadásában. A náci megszállás idején a zsidó származású Mandalandowska Amerikába menekült. Férje még 1919-ben hunyt el egy tragikus autóbalesetben. Az új világban ismét felvette a turnézást és a tanítást, és elkészítette Bach Goldberg variációinak felvételét azon a hangszeren, amelyre a művet eredetileg komponálták, csembalón. Míg más előadók, mint például Ferruccio Busoni úgy vélték, hogy a korai remek műveket tökéletesítik azáltal, hogy átírják őket a pianisztikus hagyománynak megfelelően, Landowska azt állította, hogy a zene nem fejlődő művészet, és hogy nem lehet úgy tökéletesíteni, mint a tudományt vagy a matematikát. Victor Hugo-t idézve így fogalmazott. A művészet szépsége abban rejlik, hogy nem alkalmas a tökéletesítésre. A művészet, mint művészet, önmagában véve nem halad sem előre, sem hátra. Hallgassuk meg Bach Goldberg variációinak első felvételéből a variációk témáját, az áriát Mandalandowska előadásában.

0: Bach-Goldberg variációinak témájával a mű első felvételéből véget ért a mai zenélő köntös. A csembalista Vanda Landowska művészetével halálának augusztusi évfordulóján fogunk ismét foglalkozni. A viszonthallásra!
1: Zenélő köntös.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Új vezetője van az Országos Fogyatékosságügyi Hatóságnak. Kiderült, hogy miért nem sikerült leváltani a Száron vezérigazgatóját a Parajdi bánya katasztrófa után. Négyen sérültek meg az A1-es autópályán történt láncbalesetben. 14 fiatal lelkipásztor szenteltek fel a szolgálatra a Székelykeresztúron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Alig pár órával azután, hogy menesztették az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság éléről Alexandra Zárát, Drágos Pszláru már bejelentette az utódját. Az ügyvivő munkaügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be tegnap, hogy Ana Radulescu egyetemi docens nevezi ki a hatóság elnöki tisztségébe. Pszláru szerint az új vezető a szakma egyik legelismertebb szakembere, több mint 20 éves tapasztalata van a szociális szolgáltatások fejlesztése, a közpolitikák kidolgozása és a nemzetközi projektek koordinálása terén. A tavaly júniusi Parajdi bánya katasztrófa után az akkori gazdasági miniszter Dán Dobrját, a Száron vezérigazgatóját nevezte meg az egyik fő felelősnek. Bár

0: Miruca hónapokon át a leváltását ígérte, és tavaly októberben be is jelentette, hogy a Száron vezetőségét leváltották. 9 hónappal később Dobrián még mindig a vállalat vezérigazgatója. A Digi24 portálnak egy névtelenséget kérő volt minisztériumi vezető elmondta, Rádó Miruca valójában csak a Száron igazgató tanácsát tudta leváltani, amelynek Dán Dobrián is tagja volt. Azóta az igazgató tanács összetétele már 2-szer is megváltozott, ám az új testületeknek sem sikerült leváltaniuk a vállalat jelenlegi vezetését. A Digi24 információi szerint Dán Dobriának rendkívül kedvező a munkaszerződése. A szerződésben szereplő elbocsátási feltételek nagyrészt szubjektívek, ezért egy esetleges leváltást könnyen meg lehetne támadni a bíróságon. Az egyetlen egyértelmű indok a teljesítménymutatók be nem tartása lehetne. Ezeket azonban még 2023-as adatok alapján állapították meg, és olyan alacsony szintet határoztak meg, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetben teljesíthető. Négy személy sérült meg tegnap az A1-es autópályán egy a Szeben megyei Kereszténysziget közelében történt közlekedési balesetben. A helyszínen forgalomkorlátozást vezettek be a mentés idejére, közölte a Szeben megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a baleset az autópálya 262-es kilométer szelvényénél történt, miután egy 42 éves Búzó megyei férfi, aki egy személyszállító kisbuszt vezetett, feltehetően nem tartotta be a megfelelő követési távolságot, és hátulról neki ütközött egy kis teherautónak, amelyet egy 41 éves dömbovicei férfi vezetett. A Székelykeresztúri református templomban tartotta meg évi közgyűlését és lelkész szentelő ünnepségét az erdélyi református egyházkerület július 7-én. Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét, hangsúlyozva, hogy a szekularizált világ egyre kevésbé kíváncsi Isten szavára, ám ez a 14 felszentelt lelkipásztor annak az élő bizonysága, hogy Isten nem mondott le a világról. A felszentelt lelkészek nevében Füstös Tóth Paul mondott köszönetet, aki beszédében a szolgálat bibliai mélységét és súlyát állította középpontba. A ceremónia kiemelkedő pillanataként Düzes Bölöni Ferenc, az erdővidéki református egyházmegye esperese ünnepélyesen továbbadta az erdélyi református egyházkerület vándorzászlóját a házigazda székelyudvarhelyi református egyházmegye elnökségének. Az erdővidéki közösség idén egy rendkívüli kiegészítést is ajándékozott. Egy művészi, kézzel kovácsolt zászlótartót készítettek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütés várható, a délutáni órákban viszont megnövekszik a felhőzet, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csűrben!
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján szól hozzánk. Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten igéjét olvasom János evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő verseiből. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beveztek és meglátták Jézust, amint a tengeren jár és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak. A tóról, illetve a tavon hánykódó halászbárkáról szól az ige. És valakiről, akinek engedelmeskedik a természet, aki képes arra, hogy járjon a viharos tengeren is. A felolvasott ige története leginkább viharos időkben jelenthet vigasztalás számunkra. Bármelyik evangéliumban is keressük a párhuzamát, mindenik arról szól, hogy Isten megszabadítja bajba került népét, szeretett gyermekeit. És nem csak a történet maga szól erről, hanem a történetnek a szövegkörnyezete is, hiszen mindenik evangéliumban, ahogyan itt is, a kenyérszaporítás csodájához kapcsolódva találkozunk vele. Itt a János evangélium a 6. fejezetében a tengeren járó Jézusról szóló elbeszélés konkrétan összeköti az 5000 ember megvendégelése történetét azzal az egységgel, amelyben Jézus magáról, mint mennyei kenyérről beszél a sokaságnak. A kettő együtt az Egyiptomból való szabadulás és a pusztai vándorlás időszakát juttatja eszünkbe. Az ennivaló, amely végül mindenkinek jut, aki Jézust hallgatta, illetve a mennyei kenyér említése, az égből hulló mannára emlékezteti az evangélium olvasóit. A galileai tenger közepén hánykódó hajó csodálatos kimenekítése pedig a szabadulás történetnek arra a mozzanatára utal, amikor ketté vált a vörös tenger, s száraz lábbal kelhettek át a túlsó partjára, miközben a fáraó serege a tengerbe veszett. Biztos vagyok benne, hogy egyéni és közösségi életünkben már többször történt olyan, hogy mi is, a tanítványokhoz hasonlóan a tenger kellős közepére kerültünk. Olyan helyzetbe, amikor nincs visszaút, előttünk pedig minden bizonytalan. Mindannyian óckodunk az ilyen helyzetektől, senki sem szereti, amikor kicsúszik a kezéből a gyeplő, de néha így hozza az élet, hogy kockáztatnunk kell, mert már nem opció a biztonságra játszani. Az ember körül néha elfogy a levegő, bezárulnak az utak, és csak az marad nyitva, amelynek nem tudni a kimenetelét. Csupán annyi világos, hogy valamiért ez az egyetlen út maradt. Aggódva, de elindulunk, mert más nem tehetünk. Ilyenkor úgy érezzük, mintha Jézus is elhagyott volna. Egy darabig nem kapunk érthető, világos útmutatást, sem a Szentírást olvasva, sem imáinkba merülve. A tanítványok is hasonlót érezhettek, amikor a sokaság elől elvonult Jézus esti sötétség idején sem csatlakozott hozzájuk. A sokasággal nem akartak együtt maradni. Elindultak hát Kapernaumba hajóval. Érdekes módon nem olvasunk arról, hogy féltek volna. Azt olvassuk, hogy csak akkor rémültek meg, amikor Jézus a tengeren járva a hajóhoz közeledett. Ez tulajdonképpen az isteni hatalom megnyilvánulásától való félelem. Jézus erre felmondja nekik, hogy én vagyok, ne féljetek. Ugyanaz vagyok, akivel nap mint nap együtt étkeztek, utaztok, beszélgettek. Jézus a megszokott, szelíd, csendes hangon szólt hozzájuk, és akkor felismerték őt, és megértették, hogy ő nem hagy el bennünket életünk viharaiban sem. Ő a biztos alap, akire mindig számíthatunk. Ő mindig kapaszkodó és viszonyítási pont számunkra, igéje és szent lelke által. Jézus megjelenését követően azt írja a történet, hogy amikor felismerve őt be akarták venni a hajóba, a hajó már is a túlsó parton volt. Megmenekültek. Ők sem tudták hogyan, csak azt, hogy ki által. Mert a szerencsés véletlenek mögött mindig ott van Isten keze munkája. Gondoljunk ma vissza ezekre a szerencsés véletlenekre. Adjunk hálát Istennek azért, hogy megőrzött,
és imádkozzunk azért, hogy az életutunk alakulása mögött mindig meglássuk az ő titkos bánya mélyében formált terveit. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

a kegyelmes ítélet. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen: íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne

megszakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen. Kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felül az Éden kertjéhez a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet. Olvastam Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve, harmadik részének 14-től 24-ig terjedő verseiben. A ma olvasott rész a görög sorsdrámák hátborzongató vég kifejlését juttatja eszünkbe. Nem véletlenül írták e rész kezdete elé a Biblia fordítók azt az összefoglaló címet, hogy Isten ítélete. Hadd foglaljam össze, miről tudósít itt bennünket az ősi szöveg, ez a titokzatos képes beszéd. Az Isten ellen lázadó, a rendből magát kiszakító, a rendetlenkedő embernek, aki hasonlóvá akar lenni Istenhez, és ki akar törni korlátaiból, Isten megmutatja korlátait térben és időben egyaránt, mondván, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az embernek, aki maga akarja megmondani, mi a jó és mi a rossz, ítélet hirdettetik. Isten nem semmisíti meg a kísértőt ítéletével, de még ítéletében is szinte figyelmezteti az embert. Neveli, óvja, segíti. Mintha azt mondaná, most láthattad, ember, hogyan támad a kísértő, milyen a módszere. Olyan, mint a kígyó, alulról, a porból, a piszokból csap feléd. Így cselekszik majd ezentúl is, jól vigyázz, szüntelen a sarkadban lesz, s ha most nem tanultad meg a módszerét, sarkadba mar, és ismét beléd engedi mérgét. Ám ha megtanultad, te taposhatsz a fejére, eltiporhatod. Vigyázva, óvatosan élj, fél szemed rajta legyen. Nemrégen megkérdeztem egy leánytól, miért lett olyan félénk, szinte emberkerülő. Azt válaszolta, akit a kígyó megmart, az a gyíktól is fél. Csúful becsapta egy férfi. Csak hogy Isten nem félelemre, de óvatosságra és vigyázatra neveli a kísértővel szemben az embert, miközben ítéletet mond a kísértő felett. Isten, emlékezünk, azt mondta az embernek, hogy ne egyék a jó és a rossz tudásának fájáról, mert akkor meghal. Most elhangzik a halálos ítélet, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba, mert Isten igazságos. Ugyanakkor Isten agapé, a szeretet. Ezért az ember haladékot kap. Haladékot az életre. Ebben a részben halljuk először az asszony nevét, akit a férfi Évának nevez el. Héberül Havvá. A neve pedig azt jelenti, élő, az életadó. Az asszonyon keresztül kap az ember, az emberiség haladékot. Meg kell majd halnia, de a végtelen élet áradata indul el szíve alól. Íme kegyelem az ítéletben. Fájdalommal kell majd szülnie gyermekét, ez az ítélet. De szülhet, újra és újra gyermeknek adhat életet, és ez a kegyelem. Aki már látott fiatal édesanyát, amint néhány perccel a sikoltozó fájdalom után
magához öleli gyermekét, mindent elfelejtve, az már tudja, mi a kegyelem az ítéletben. A férfi is megkapta a magáét. Kemény az ítélet, így hangzik. Legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret. Mégis, ha jól figyelünk, ez a kemény ítélet is csak úgy vibrál a kegyelemtől, Isten szeretetétől, igaz, igazságos szeretetétől. Mert jól figyeljünk, ilyen szavak hangzanak el az ítéletben. Élj életedben. Eszed a mező növényét, és ismét eszed. Majd az ítélet hirdetés végén ezt olvassuk, az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Ha van megrendítő agapé, vagyis annak ellenére való szeretet, akkor ez az. Az ősi képszöveg megindítóbban, szebben ki sem fejezhette volna Isten kegyelmét, szeretetét. Isten kistafírozza a vele szembeszegülő embert. Lehetetlen, hogy ne gondoljak egy édesanyára és édesapára, akik ellen égtelenül fellázadt a fiúk, és ordítozva kijelentette, hogy ő már nem bírja az otthoni levegő áporodottságát, a folytonos gondoskodást, féltést, elege van az egészből. Ő elmegy, és keres egy albérletet, hiszen elég nagy már, megkeresi ő a maga kenyerét. Köszönés nélkül akart elrohanni, amikor édesanyja kinyitotta a szekrényt, és vasalt ingeit egy bőrönbe kezdte rakni. Az apa pedig az íróasztal fiókból kivett egy takarékkönyvet, és a megdöbbent fiúnak ezzel nyújtotta át. A havi kosztpénzedet, amit évek óta hazaadtál, betettem a takarékba. Vidd magaddal! Neked tettem félre. Aki ilyen agapét tudott még a bűnbe esett ember szívébe is adni, attól ne telnék, hogy mielőtt nehéz életútjára indul a férfi és a nő, kinestafírozza őket. Mennyi-mennyi szeretet és kegyelem egy ígében, amely fölé a Biblia szerkesztők ezt a címet írták, Isten ítélete. Ilyen az Isten ítélete. Az ítélethez még az is hozzátartozik, hogy az embernek el kell hagynia Édent. Ki kell lépniük a most már rájuk váró ítéletes és mégis Isten kegyelme alatt való életbe. De arról nem olvasunk, és itt ez a kegyelem, hogy Isten elpusztította volna Édent és az élet fáját. Amíg ember él ezen a bolygón, addig tudatosan vagy tudattalanul, megfogalmazva vagy soha ki nem mondva, valamiképpen mégis visszavágyik az Édenbe és az élet fájához, az elveszett paradicsomba. Isten kegyelme ismét olyan hallatlan nagy, hogy aki igazán visszavágyik, annak az útat is megadja, megmutatja Jézus Krisztusban. Aki azt mondta, még a kereszten is azt mondhatta egy másik kereszten szenvedőnek, aki utolsó erőfeszítésével felé fordította az arcát és lényét, még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse.
Nincs más út az elveszett Éden felé, azaz Isten és az ember zavartalan viszonyához, mint az, aki azt merte mondani magáról, mert azt mondhatta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangéliuma 14. részének 6. verse. Ő mondta a jelenések könyve 2. részének 7. versében, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.

0: A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.
1: Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a János Evangélium a 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján, és ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvasta Fejsmit Mária rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért Keresztény Élet rovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az elnöki hivatal egyetlen döntését sem fogja befolyásolni semmilyen érdekcsoport, mondta Nikus Ordán. Kiderült, hogy miért nem sikerült leváltani a Száron vezérigazgatóját a paradibánya katasztrófa után. Nikus Ordán megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. 14 fiatal lelkipásztor szenteltek fel a szolgálatra a Székelykeresztúron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán tegnap kijelentette, hogy az elnöki hivatal egyetlen döntését sem fogja befolyásolni semmilyen érdekcsoport. Az államfőt az ankarai NATO csúcs utáni sajtótájékoztatóján arról kérdezték, teljes mértékben bízik-e abban, hogy egyetlen biztonsági tanácsadóját sem befolyásolhatják gazdasági, politikai vagy külföldi érdekek. Nikus Ordán elmondta, hogy politikusként többször is ült már egy asztalnál olyan emberekkel, akikről nem volt jó véleménye. De a feladatának éppen azt tekinti, hogy a különböző társadalmi csoportok között közvetítsen, és összehangolja az állammal szembeni elvárásaikat. Számomra semmilyen jelentősége nincs annak, hogy kivel ülök egy asztalnál, jelentette ki. Az államfő hangsúlyozta, hogy az elnöki hivatal tevékenységét nem fogják érdekcsoportok befolyásolni, mert a döntésekért ő felel. A tavaly júniusi paradibánya katasztrófa után az akkori gazdasági miniszter Dán Dobrját, a Száron vezérigazgatóját nevezte meg az egyik főfelelősnek. Bár Rádumiruca hónapokon át a leváltását ígérte, és tavaly októberben be is jelentette, hogy a Száron vezetőségét leváltották, 9 hónappal később Dobriá még mindig a vállalat vezérigazgatója. A Digi 24 portálnak egy névtelenséget kérő volt minisztériumi vezető elmondta, Rádumiruca valójában csak a Száron igazgató tanácsát tudta leváltani, amelynek Dán Dobrjá is tagja volt. Azóta az igazgató tanács összetétele már kétszer is megváltozott, ám az új testületeknek sem sikerült leváltaniuk a vállalat jelenlegi vezetését. A Digi 24 információi szerint Dán Dobrjának rendkívül kedvező a munkaszerződése. A szerződésben szereplő elbocsátási feltételek nagyrészt szubjektívek, ezért egy esetleges leváltást könnyen meg lehetne támadni a bíróságon. Az egyetlen egyértelmű indok a teljesítmény mutatók be nem tartása lehetne. Ezeket azonban még 2023-as adatok alapján állapították meg, és olyan alacsony szintet határoztak meg, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetben teljesíthetők. Nikus Ordán az ankarai NATO csúcson ismét megerősítette, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajnát. A találkozó végén tartott sajtótájékoztatón az államfő elmondta, hogy a moldovai köztársaság helyzetét is szóba hozta, és arra kérte a NATO tagállamokat, járuljanak hozzá az ország védelmi képességeinek megerősítéséhez. Nikus Ordán azt is kiemelte, hogy a Fekete-tenger védelme és biztonsága az összes NATO tagállam közös stratégiai érdeke. A Fekete-tengeren Románia és Törökország is gázt fog kitermelni, emlékeztetett az államfő. Szerinte Románia számára kedvező elem az ankarai csúcs találkozó zárónyilatkozatában, hogy ismét kimondták, Oroszország jelenti a fő fenyegetést a NATO-ra. A székelykeresztúri református templomban tartotta meg évi közgyűlését és lelkész szentelő ünnepségét az Erdély Református Egyház kerület július 7-én. Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét, hangsúlyozva, hogy a szekularizált világ egyre kevésbé kíváncsi Isten szavára, ám ez a 14 felszentelt lelkipásztor annak az élő bizonysága, hogy Isten nem mondott le a világról. A felszentelt lelkészek nevében Füstös Tóth Paul mondott köszönetet, aki beszédében a szolgálat bibliai mélységét és súlyát állította középpontba. A ceremónia kiemelkedő pillanataként Tüzesbölöni Ferenc, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese ünnepélyesen továbbadta az Erdély Református Egyházkerület vándorzászlaját a házigazda Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye elnökségének. Az erdővidéki közösség idén egy rendkívüli kiegészítést is ajándékozott, egy művészi, kézzel kovácsolt zászlótartót készítettek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütés várható, a délutáni órákban viszont megnövekszik a felhőzet, csapadékot viszont nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Ágnus Rádió július 9-i csütörtök déli magazin műsorában. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolata Bálint György, magyar író, újságíró, kritikus műfordítótól származik, és így hangzik. Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbeejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Hamarosan irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, ma Ernest Hemingway amerikai Nobel-díjas íróra emlékezünk, aki 1961. július 2-án hunyt el. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatókat is rádió közelbe. Folytatjuk ma is Rumcájz történetét. Majd a nap állítata hangzik el, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Lukácsi Vilma Mi az igazság című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől Ágnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom a önöket, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 3 órában. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, elérhetőek vagyunk a 0264-441-968-as telefonszámon, illetve az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. Irodalmi

Nincsákrovatunk következik, amelyben ma Ernest Hemingway amerikai Nobel-díjas íróra emlékezünk, aki 1961. július 2-án hunyt el. Rovatunkat Hemingway kortársának, Samuel Barber ugyancsak amerikai származású zeneszerzőnek, híres Adagio for Strings című műve színesíti, valamint az Öreg halász és a tenger című legismertebb művéből hangzik el részlet Tordi Géza felolvasásában. A szerkesztő Deák Anita.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió irodalmi kincsek rovatában, amelyben Ernest Hemingway amerikai Nobel-díjas íróval ismerkedhetnek meg, aki magába forduló, de roppant szenvedélyes ember volt, és szeretett férfias dolgokról írni. Egyszerűen és közérthetően közelített meg minden témát, legyen szó szerelemről, magányról, vagy éppen háborúról. Hemingway nevét pályája során olyan művek tették világhírűvé, mint az Öreg halász és a tenger, az Akiért a harang szól, vagy a búcsú a fegyverektől.

Az amerikai, pontosabban az angol nyelvű észak-amerikai irodalom fejlődése feltűnően egyenetlen. Költészete a 19. század első felétől rohamosan egyre értékesebb és egyre hatásosabb. De a regény és novella irodalomban az európai igényeknek megfelelően csak a század legvégén feltűnő Jack London jelezte az irodalmi fejlődést. Mindezek után a 20. században, pontosabban az első világháború után indult, és azonnal nagy lendületet vett a regény és a novella irodalom. Az első világháború után az írók egy egész nemzedéke, főleg a háborúból hazatért nagy tapasztalatú fiatalság szinte ontotta magából a jobbnál jobb regényírókat és novellistákat. A következő évtizedekben igen sok amerikai író vált hamar világhíressé. Tekintettel az amerikai kiadók tömegtermelésére a sikeres művek írói sok pénzt kereshettek. Így érthető, hogy az egyik legsikeresebb és talán a legnagyobb hatású novellista és regényíró, Ernest Hemingway nem csak világutazó lehetett, nem csak ingatlanokat birtokolhatott, de volt tengeri hajója is, és nem egyszer a saját pénzéből hadsereget állított ki, hogy a szabadság küzdelmek segítségére siessen.

Biztos anyagi hátterű polgári család sarja volt Ernest Hemingway. Chicagóban született 1899. július 21-én. Háborús veterán nagyapja nagy hatással volt rá. Ernest Miller Hall az amerikai polgárháborúban harcolt. Édesapja igen nagy jövedelmű orvos volt. A divatos doktor sikeresen gyógyított, de ugyanolyan nevezetes lett azzal, hogy szenvedélyes vadász és halász volt. Életveszélyes körülmények között nem kevésbé veszélyes, nagy vadakat ejtett el. Máskor saját halászhajóján hol cápákat, hol meg éppen bálnákat kergetett. Fia ettől az apától örökölte a veszélyek kedvelését, a fegyverek biztonságos kezelését és a családban megszokott vadászó és halászó kedvet. A természet iránti vonzódás Hemingwayben korán megalapozta élete végéig tartó szenvedélyét, a szabadban átélhető kalandok iránt, és a vágyakozását a messzi, elszigetelt tájak felé. Gyerekként ugyanis Hemingway erősen vallásos, szigorú édesanyja helyett inkább apjához húzott. Vadászni, horgászni jártak, a zsákmányt maguk dolgozták fel. Kamaszként sportolt, hosszú éveken át boxolt, illetve atletizált. Nívós fogalmazásainak köszönhetően kilógott kortársai közül, elmondása szerint, ha írt, már kamaszon is a lényegre törő mondatokat kedvelte, állította, képtelen sallangosan fogalmazni. Apja ugyan jobban örült volna, ha iskolában szerez minél nagyobb műveltséget, 17 éves korában azonban megunt minden iskolát, megszökött hazulról és elment újságírónak. A The Kansas City Star című lapnál dolgozott, annak ellenére, hogy csak 6 hónapig, írói pályája alatt mindvégig az újság stílusát követte, mint alapvető vezérfonalat. Írj rövid mondatokat, az első bekezdés rövid legyen, használj erőteljes angolt. Légy pozitív, ne negatív. Hemingway születésének 100. évfordulóján a Star az utolsó 100 év egyik legjobb riporterének nevezte őt. Az újságírás műfai kötelékei később is erősen befolyásolták szépírói stílusát.

Miután úgy döntött, hogy részt vesz az első világháborúban, Hemingway otthagyta az újságot, és apja tiltakozása ellenére katonának jelentkezett. Az orvosi vizsgálat azonban felfedezte rövidlátását, így mint önkéntes csatlakozott a Vörös Kereszt mentőszolgálatához. 1918-ban útban az olasz front felé megállt az állandó német bombázás alatt álló Párizsban, olyan közel akart kerülni a harchoz, amennyire csak tudott. Az olasz fronton aztán nem sokára tanúja lehetett a háború brutalitásának. 1918. júliusában Hemingway az olasz Fossaltánál súlyosan megsérült, mialatt utánpótlást szállított a katonáknak, osztrák tűzvonalba került, lábai terepezgránát találta el. Sebesülése véget vetett gépkocsi vezetői beosztásának. Később az olasz kormány a katonai bátorság ezüst érdemrendjével jutalmazta, amiért saját sérülései ellenére egy sebesült katonát behúzott a menedékhelyre. Sebesülése után az amerikai Vörös Kereszt vezetése alatt működő milánói kórházban dolgozott, ahol beleszeretett egy Agnes von Kurowski nevű amerikai ápolónőbe. Ez a viszony később fő motívumként szolgált a Búcsú a fegyverektől című regényében. 1921-ben Hemingway összeházasodott Elizabeth Hadley Richardsonnal, majd Párizsba költöztek. Az író innen küldött tudósításokat a görög-török háborúról a Toronto Star nevű kanadai lapnak. Ebben az időben csatlakozott a párizsi modern irodalmi mozgalomhoz, amely főképpen az önkéntes számüzetésben élő fiatal amerikai írókból és költőkből verődött össze. Itt ismerkedett meg Gertrude Stein amerikai írónővel, aki szintén Párizst választotta otthonának. Mint irodalmi mentor, Stein maga köré gyűjtötte a fiatal amerikai írókat és költőket. Hemingway visszaemlékezései szerint az elveszett nemzedék elnevezés is Gertrude Steintől származik. Ez az, ami vagy, mondta Stein. Mindannyian ezek vagytok. Az összes fiatal, aki a háborúban szolgált. Ti vagytok az elveszett nemzedék.

Az újságoknál arra vállalkozott, hogy bárhová, ahol háború van, hajlandó elmenni haditudósítónak. Előbb Kínában járt a nagy polgárháború idején, a köztársaság pártiak mellett ment csatáról csatára. Már ekkor kiderült, hogy ott lép a küzdők közé, ahol az igazságot sejti. A szabadság katonája akart lenni. Hemingway amerikai irodalmi karrierje egy novella sorozat, a Mi időnkben publikálásával kezdődött. A novellák kiadása az író számára fontos fordulópontot jelentett. Az, hogy az irodalmi körök elfogadták minimalista stílusát, nagyban megnövelte írói önbizalmát. Franciaországi baráti köre inspiráló hatással volt első regénye, A nap is fel kell megírásához. A regényt Angliában adták ki először Fiesta címen. Ez a félig meddig önéletrajzi könyve a Párizsban és Spanyolországban élő amerikaiakról szól. A regényt Európában és az Egyesült Államokban egyöntetű siker fogadta. 1928-ban Hemingway apja Clarence, aki anyagi és egészségügyi problémákkal küszködött, egy polgárháború korabeli pisztollyal agyonlőtte magát. Hemingwayt apja öngyilkossága mélyen megrázta. Az esemény később bekerült az Akiért a harang szól című regényébe. 1940-ben Kubába költözött. Amikor az Egyesült Államok 1941. december 7-én belépett a II. Világháborúba, Hemingway egy ideig részt vett a tengerészeti hadviselésben Kuba partjain, ahol az amerikai haditengerészetet segítette a német tengeralattjárók felkutatásában. 1944-ben Angliába telepedett át, mint haditudósító. Részt vett a normandiai partraszállásban, ahol újra megsebesült. Elsőként vonult be Párizsba egy francia partizáncsapat parancsnokaként, amiért előbb parancsmegszegés miatt haditörvényszék elé állították, majd végül is kitüntették. Miután a háború véget ért, visszatért Kubába. 1953-ban Pulitzer-díjat kapott az öreg

nyomását és mániás depresszióját. Az egyre súlyosbodó depressziója miatt kapott elektrosokkos kezeléseket is, ami szerinte emlékező tehetsége romlását is okozta, és erre többször hivatkozott, mint életkedve elvesztésének nyomós okára. Kubai otthonát sokan megcsodálták, különböző gyűjtemények, vadásztrófeák díszítették. Egy külön szobában fegyvertára is volt. Egyik kedvtelése volt a puskákat, pisztolyokat, szúrófegyvereket tisztogatni. Ebben a szobában végezte életét 1961. július 2-án. 63 éves volt. A körülményekről annyit tudunk, hogy orvosnál járt, kivizsgáltatta magát. Azután hazament, feleségének sem mondott semmit a vizsgálat eredményéről. Bement a fegyvertárba, és agyonlőtte magát, akárcsak édesapja.

Hemingway sikerének egyik titka a szakadatlan kalandosság. Bámulatos lélektani szemléletességének és társadalom ábrázolásának hitelessége mellett a legjellemzőbb rá az események izgalomban tartó fordulatossága, de az is tény, hogy élete semmivel sem kevésbé kalandos, mint írott történetei. Saját élményeiből ihletett regényei és novellái a férfias erényeket testesítik meg. Főszereplői általában kemény férfiak, a férfiasság az úgynevezett férfias cselekedetek, harc, vadászat és ehhez hasonlók mindig is központi témák voltak nála. Ezért műveit manapság szokás negatívan megítélni, miközben a szerző nagyon is humánus ember volt. Kurt Vonnegut írta ezzel kapcsolatban, hogy Hemingway vitathatatlanul elsőrangú művész, csodálatos lelke akkora volt, mint a Kilimandzsáró. De a témái, békaviadalok, szinte teljesen elfeledett háborúk, nagy állatok élvezetéből történő lelövöldözése manapság egy kissé megnehezítik könyveinek elolvasását. A természetvédelem, az állatokkal kapcsolatos humanizmus és az úgynevezett hadművészet iránti undor mára elől áll az általános értékek rangsorában. Hemingway műveire jellemző a tömörség, ami mindig sokkal nagyobb mondanivalót hordoz magában, mint ami olvasható. Írói hitvallása a jéghegy elv volt. Számára a tömören, minden sallang nélkül megírt művek csak a jéghegy csúcsát jelentették, a sorok közötti olvasás elengedhetetlen volt. A történet valós tartalma mindig a felszín alatt játszódik, akár csak a vízfelszín alatti jéghegy. Kiválóan példázza ezt a Macska az esőben című rövid lélegzetvételű novellája, ahol egy szinte semmit mondó esemény állarca mögött a férfi és nő közti elkeseredett drámának lehetünk tanúi. Hemingwayről azt terjesztették, miután megírt egy művet, azt újra átolvasta és kihúzogatta a felesleges szavakat, legfőképpen a mellékneveket, és csak a legszükségesebbeket tartotta meg. Műveire jellemző az ilyen irányú minimalizálás, a jelzők gyér használata, ami szintén a jéghegy csúcsának csiszolását és a rejtett tartalom hangsúlyozását szolgálta. Írói stílusa éles ellentétben állt irodalmi riválisa William Faulkner stílusával.

Ernest Hemingway műveinek világa egyértelműen férfi központú. Az erőszak többféle megvilágításban is megjelenik nála, mint például a háború az Akiért a harang szól című regényében, vagy a bérgyilkosság a bérgyilkosok novellában. A halál, legyen az csat

visszatérhez vagy máshoz kapcsolódó, visszatérő eleme műveinek. Azonban ez a halál szinte soha nem dicsőséges és nemes. Inkább a puszta valósággal és a dolgok értelmetlenségével szembesít. A veszélyekkel, az élet nehézségeivel való bátor szembenézés Hemingway világának tartó oszlopa. Férfias követelmény nála a bátorság és a helytállás minden körülmények között. A gyávaság megbocsáthatatlan bűn. Ezért kell a Frances McCumber Rövid boldogsága című novella címszereplőjének is meghalnia. Hemingway erkölcsi kódexe nem ad felmentést senkinek, még akkor sem, ha az a szereplő pusztulásához vezet. Ezzel a kemény, meg nem alkuvó helytállással találkozhatunk, az Aki nem adja meg magát című elbeszélés kiöregedett torreádorában, vagy Santiago-nak a tengerrel való hősies küzdelmében. Az Öreg halász és a tenger című művében Santiago az öreg halász, aki 84 napon át nem fogott semmit. A 85-en megakaszt egy óriási marlint. 3 napig küszködik vele a tengeren, egyedül, öregen, fáradtan, de az öregkor bölcs erőbeosztásával, s az emberi nagyság makacságával. A cápák azonban megfosztják zsákmányától, nem visz vissza mást a kikötőbe, csak a nagyhal szép, csupasz csontvázát. A balsors látszólag fölébe kerekedett az embernek. Mégis, amikor Santiago nagyon fáradtan elalszik, az ifjú korában látott oroszlánok játszanak álmában a tengerparton. A boldog emlék és a megelégedettség álmát alussza, mert nem az eredménye fontos, hanem az a tudat, hogy mindent elkövetett, amit elkövethetett a rámért feladat teljesítéséért. Még akkor is a megelégedettség álmát alhatja, ha a buta turisták félreismerik a vállalkozás romtanúját, a csontvázat, mert ott van a gyerek, aki tőle tanult, s ezután vele fog ismét halászni. Ott van a többi halász, s ott vannak az ifjúkor játszó oroszlányai az álombéli parton. Santiago már nem azért öl, mert az ölés öröme lázadás a halál ellen, hanem kötelességből, helytállásból, hivatásból, mert ez az a mű, melyet öregségére meg kell alkotnia. De testvére a hal épp úgy, mint a nap és a csillagok és az emberek. Santiagónak nem kell már lázadnia a halál ellen, mert nincs végzet, amely most kényszerítené meghalni. Vele talált helyet az ember a világban. Valósághű és szimbolikus elemek együttéléséből csapódik ki a kisregény, és Hemingway egész életművének humanista tanítása. Az ember nem arra született, hogy legyőzzék.

Irodalmi kincsek rovatunkat Ernest Hemingway, az öreg halász és a tenger című regényéből elhangzó részlettel folytatjuk, amelyet Tordi Géza felolvasásában hallhatunk.

0: halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, s immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte 40 napig egy fiú is vele ment mindig. De aztán, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, hogy az öreg most már igazán és végérvényesen szalaó, ami a legsúlyosabb szó a bal szerencsés emberre, úgyhogy a fiú a parancsukra ettől fogva egy másik hajóval ment halászni, és fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen neki hazavinni az orsókra göngyölt fonalait, vagy a csákjáját, szigonyát, és az árbolc köré csavargatott vitorláját. A vitorlát lisztes zsákokkal foltozták meg, és az árbolca tekergetve olyan volt, mint az örökös vereség lobogója. Sovány ösztövérember volt az öreg halász, mély ráncok barázdálták a tarkóját. Ábrázata tele volt a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tengervizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Ezek a májfoltok végigfutottak arcának mind a két oldalán, a két kezén pedig mélyen bevágott sebb helyek, hegek látszottak, amiket a nagy, nehéz halaknak és a kötelekkel való bajlódásnak köszönhetett. Minden öreg volt rajta, csak a szeme nem. Mert a szeme párja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék akár a tenger. Santiago, szólt hozzá a fiú, ahogy kaptattak föl a parton, ahová a kis csónakot kivontatták. Santiago, most újra mehetnék veled halászni. Kerestünk egy kis pénzt. Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. Nem, mondta az öreg. Szerencsés, ha jóra szegődtél, maradj csak velük. Tehát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit, aztán utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza.
1: Ne, emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem.
0: Apám akarta így. A gyereke vagyok. Szót kell fogadnom neki.
1: Persze. Így is van rendjén.
0: Apám könnyen elveszti a bizalmát.
1: Könnyen. De mi nem veszítjük el, igaz-e?
0: Igaz. Meghívnálak egy pohár sörre a kertvendéglőbe, ha elfogadod, utána aztán hazavihetjük a holmit.
1: Miért ne fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten.
0: Beültek a kertvendéglőbe, s az idogáló halászok közül sokan bolondozni kezdtek az öreggel, de ő nem haragudott meg a csúfolódásért. Mások meg, az idősebbje csak nézték Santiagót elszomorodva. De nem mutatták, hogy szomorkodnak miatta, hanem tapintatosan csak a tengerről, az árról, a tartósnak látszó szép időről beszélgettek, meg arról, hogy milyen mélyre eresztették le horgaikat, s hogy mi mindent láttak. Santiago, szólalt meg a fiú.
1: Tessék, mondta az öreg,
0: a poharát szorongatta a kezében, és régi dolgokon járt az esze. Hosszú évekkel ezelőtt történt dolgokon. Kievezhetek, hogy fogjak neked Szardíniát holnapra?
1: Nem, eredj bézbolozni. Még én is tudok evezni. Rogério pedig majd kiveti a hálót.
0: Hadd menjek. Ha már nem halászhatok veled, szeretnék legalább valamiben a hasznodra lenni.
1: Fizettél nekem egy pohár sört? Embernyi ember vagy már.
0: Hány esztendős voltam, amikor először kivittél magaddal a hajón?
1: 5.
0: És kis hián ott vesztél, amikor túl korán emeltem be a halat, nem volt még elég fáradt, és majdnem összetörte az egész csónakot. Emlékszel? Mindenre emlékszem, amióta először magaddal vittél halászni.
1: Az öreg ránézett a fiúra, napbardított arcáról, kék szeméből bizalom, szeretet sugárzott. Ha az én fiam volnál, vállalnám a kockázatot is magammal vinnélek. Hát az apád fia vagy meg az anyádé, és szerencsés hajóra kerültél.
0: Foghatok neked Szardíniát? 4 jó csalétket is tudok szerezni, ha kell.
1: Megmaradtak a mai csalétkeim. Elraktam őket besózva a ládámba.
0: Hadd hozzak neked 4 frissebbet.
1: Elég lesz egy is, mondta az öreg halász.
0: Soha nem adta fel a reményt, soha nem csüggett el azelőtt sem. De most olyan erővel támadt fel benne a bizakodás, mint ahogyan a könnyű parti szél szokott fölkerekedni. Hozok 2.
1: Hát hozzál 2. De nem loptad őket, ugye?
0: Szoktam azt is, de ezeket most vettem.
1: Köszönöm, mondta az öreg.
0: Merre felé mégy, Santiago? Kérdezte a fiú.
1: Kimegyek messzire, ahonnét már vissza sem tudok jönni a szélfordulásakor. Kint szeretnék lenni még pirkadat előtt.
0: Én meg majd megpróbálom rávenni őt, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán, ha horgodra akad valami igazán nagy hal, a segítségedre mehetünk majd.
1: De ő nem szeret messzire kimenni.
0: Nem, az igaz. De lesz-e elég erőd hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod?
1: Lesz, táncsak. De mindenféle fogással is segített magán az ember.
0: Na, vigyük haza a cókmókot. Szóval ide adod a vetőhálót, és kimehetek Szardíniát fogni.
1: Összeszedték a szerszámokat a csónakból.
0: Az öreg vállára vette az árbócot, a fiú a faládát vitte, amiben az orsókra csévélt, erős fonású barna zsinegek voltak, meg a csákját és a nyeres szigonyt. A csalétkek ott maradtak a csónak farában egy dobozban, a bunkosbottal együtt, amivel a nagy halakat szokta elkábítani, amikor beemeli őket a csónakba. Nem lopta volna el senki az öreg halász holmiát. A vitorlát és a súlyos, vastag zsinegeket azonban okosabb volt hazavinni, mert ártott nekik a harmat, aztán meg, ám bár az öreg biztosan tudta, hogy a helybeliek közül senki sem nyúlna az ő jószágához, mégis úgy gondolta, hogy fölösleges kísértésbe hozni őket azzal, hogy ott hagyja a csákját meg a szigonyt a csónakban. Végigmentek az országúton, odaértek az öreg halász kunyójához, s beléptek mind a ketten a nyitott ajtón. Az öreg nekitámasztotta a falnak az árbócot a rágöngyölt vitorlával együtt, a fiú pedig letette mellé a ládát meg a többi szerszámot. Az árbóc majdnem olyan hosszú volt, mint a kis vityiló egyetlen szobája. A viskó, a guanónak nevezett óriáspálma erős, szívós pikkely páncéljaiból épült, s volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék és a földes padlón egy kis, faszénnel fűthető katlan, amin főzni lehetett. A kunyó barna falán, az egymás alapított erős, sűrű rostú guánó leveleken két színes kép lógott. Az egyik Jézus szent szívét ábrázolta, a másik pedig a kobrai madonnát. A feleségéről maradtak az öregre ezek a képek. Valaha ott függött a falon az asszony kiszínezett fényképe is, de aztán utóbb mégis leszette, mert nagyon elhagyatottnak érezte magát, ha ránézett erre a fényképre, és most a kis polcon tartotta a sarokban a tiszta inge alatt. Van itthon ennivalót, Santiago?
1: Van egy fazék barna rizs, meg hal hozzá.
0: Kérsz egy kicsit?
1: Nem, köszönöm, majd otthon ebédelek.
0: Gyújj csak tüzet?
1: Nem kell. Majd én megmelegítem később a rizsemet, vagy megeltem hidegen is.
0: Elvihetem a vetőhálót?
1: El hát.
0: A vetőháló már rég nem volt meg. A fiú emlékezett arra a napra is, amikor eladták. De azért rendületlenül eljátszották ezt a kis színházat minden délután. Rizses hal sem volt. Se fazék, se barna rizs. Ezt is tudta jól a fiú.
1: 85. Ha, az szerencsés szám. Szerencsét hoz, mondta az öreg. Mit szólnál hozzá, ha egy 5 mázsásnál is nagyobb hallal jönnék haza holnap?
0: Hát akkor elviszem a vetőhálót, és kimegyek Szardíniát fogni. Ülj ki az ajtóba addig a napra, jó?
1: Jó. Van egy tegnapi újságom, majd elolvasom a baseball eredményeket.
0: A fiú nem tudta, hogy ez a tegnapi újság valósága, vagy ez is csak kitalálás. Az öreg azonban csak ugyan előhúzta az ágya alól.
1: Perikótól kaptam a bodegában.
0: Visszajövök majd, ha fogtam elég Szardíniát. Beteszem jégre mind, és reggel majd megosztozunk rajta. Ha visszajöttem, elmesélheted majd nekem a baseball eredményeket, Santiago.
1: Yankee csapat nem kaphat ki úgysem.
0: No, a Clevelandi indiántól nagyon félek.
1: Ne félsz te a Yankee-t, fiam. Bízhatsz bennük. Gondolj csak a nagy DiMaggio-ra.
0: Én a detroiti tigristől is félek, meg a Clevelandi indiántól is.
1: A végén még majd a Cincinnati-tól is félsz, a részbőrűtől, meg a chicagói fehérharisnyásoktól.
0: Hát csak olvasd ki, aztán mondd majd el, ha visszajöttem.
1: Ne vegyünk egy 85-ös számú sorsjegyet a következő húzásra. Holnap lesz a 85. nap.
0: Megpróbálhatjuk, de hát a legnagyobb halfogásodat 87 nap után érted el egyszer, nem?
1: Másodszor nem eshet meg az emberrel ilyesmi. Mit gondolsz? Tudnál szerezni egy 85-ös számú sorsjegyet?
0: Megrendelhetem.
1: $2.5 kerül. Kitől kérhetnék kölcsön ennyi pénzt?
0: Megszerzem könnyen, akárkitől kapok kölcsön $2.5, ha kell.
1: Talán én is kapnék, de nem akarok kölcsön kérni. Az ember kölcsönkéréssel kezdi, aztán koldulással folytatja.
0: Vigyázz, meg ne fázál, Santiago! Ne felejtsd el, hogy már szeptember van.
1: A nagy hal eljövetelének hónapja.
0: Megyek Szardíniát fogni.
1: Mire a fiú visszatért, a nap leszállt, és az öreg halász elaludt a széken. A fiú lehúzta az ágyról az ócska katonai pokrócot, s ráterítette a szék hátára és Santiago vállára. Különös vállak voltak ezek. Nagyon vének, de azért még erősek, izmosak, s a nyaka is erős volt Santiagónak. A méráncok pedig most, hogy elaludt és a mellére csuklott a feje, nem látszottak annyira a tarkóján. Az inge olyan toldott-foldott volt, akárcsak a vitorlája, s a különböző foltokat különböző színűre fakította ki a nap. Az öreg halász arca hiába nagyon vén volt már, s ahogy így huny szemmel ült, egészen élettelennek látszott. Az újság a térdén feküdt kiterítve, s az esti szellőben a félkezes ujja volt a nehezék. Mezitláb üldögélt. A fiú megint otthagyta az öreget, és amikor visszajött, Santiago még mindig aludt.
0: Ébredj, Santiago!
1: Az öreg kinyitotta a szemét, és eltartott egy-két másodpercig, amíg felúcsúdott távoli utazásából. Aztán elmosolyodott. Mit hoztál?
0: Vacsorát.
1: Megvacsorázunk együtt.
0: Nem vagyok nagyon éhes.
1: Gyere, csak enned kell. Úgy nem lehet halászni, ha nem eszik az ember.
0: Haláztam úgy eleget, mondta az öreg, feltápászkodott és összehajtogatta az újságját. Aztán a pokrócot kezdte összehajtogatni.
1: Tartsd csak magadon a pokrócot. Hát amíg én élek, addig nem fogsz úgy halászni, hogy ne egyél semmit.
0: Hát akkor csak élj soká, és törődj a magad bajával. Mit vacsorázunk?
1: Rist hoztam, fekete babot, sült banánt, meg egy kis pörköltet. A fiú a kert vendéglőből hozta a vacsorát egy kétrészes bádog ételhordóban. A külön-külön papírszalvétába csomagolt evőeszközöket, egy-egy kést, villát, kanalat a zsebéből szedte elő.
0: Kitől kaptad mindezt?
1: Martintól, a vendéglőstől.
0: Akkor meg kell majd köszönnöm neki.
1: Már én megköszöntem. Neked fölösleges megköszönni.
0: Majd nekiadom egy nagy hal hasahúsát legközelebb.
1: Nem először küld nekünk vacsorát, ugye?
0: Nem először.
1: Akkor többet kell neki adnom, mint egy nagy hal hasahúsát.
0: Nagyon figyelmes hozzánk.
1: Hát vacsorázzunk. Már kértelek régen, hogy egyél. Csak addig nem akartam kinyitni az ételhordót, amíg hozzá nem látsz.
0: Most már hozzálátok. Csak meg kellett előbb mosakodnom.
1: Vajon hol tudtál megmosakodni, gondolta magában a fiú. A falu víztartája 2 utcával lejjebb volt az országúton. Gondoskodnom kell róla, gondolta magában a fiú, hogy legyen itt neki mosdóvize, szappana, meg egy jó törölközője. Hogy is lehettem ilyen feledékeny? Egy másik inget is kell majd szereznem neki, meg egy kabátot télire, meg valami cipőfélét, és még egy pokrócot.
0: Nagyszerű ez a pörkölt, mondta az öreg.
1: Meséld el a baseball eredményeket, kérte a fiú.
0: A Liga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondtam, felelte az öreg jókedvűen.
1: Ma kikaptak, magyarázta a fiú.
0: Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi.
1: Igen ám, de mások is játszanak a csapatban.
0: Na persze, de ő egymagában többet ér az egész csapatnál. A másik ligában pedig a Brooklyn és a Philadelphia közül én inkább a Brooklynra tippelek. Persze Dixislerre gondolok, az ő hosszú labdáira ott a régi pályán. Nincs a világon párja. Életemben nem láttam olyan hosszú labdákat, mint az ő labdái.
1: Emlékszel még azokra az időkre, amikor átjárt a kert vendéglőbe?
0: Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sohasem mertem hívni.
1: Aztán téged kértelek meg, hogy szólj neki, de te sem merted megkérni rá.
0: De emlékszem, rosszul tettük, hogy nem szóltunk neki.
1: Talán eljött volna velünk halászni. Azt aztán nem felejtettük volna el, amíg élünk.
0: Szeretném egyszer elvinni halászni a nagy DiMaggiót.
1: Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember volt ő is, mint mi. Talán megértene bennünket. A nagy Sziszler apja nem volt szegény ember soha életében, és amikor annyi idős volt, mint én, már játszott a nagy liga bajnokságokban, mármint az apja. Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kijussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton. Tudom, már mesélted. Afrikáról meséljek, vagy a baseballról? Inkább a baseballról. Mesélj a nagy John J. McGraw-ról. Ő is eljött néha napján a kert vendéglőbe a régi időkben. De ha ivott, akkor mindig goromba volt, mocskos szájú, nem lehetett bírni vele. A lóverseny épp úgy érdekelte, mint a baseball. Legalábbis mindig tele volt a zsebe lóversenylistákkal, és sokat telefonálgatott a lovakról. Nagyszerű csapatkapitány volt. Apám azt tartja, hogy ő volt a legnagyobb csapatkapitány. Mert ő járt itt a legtöbbször. Ha Gyurölcsér továbbra is eljött volna hozzánk minden esztendőben, akkor az apád most őt tartaná a legnagyobb csapatkapitánynak. A legjobb halász pedig te vagy. Köszönöm, hogy ezt mondod. Örülök neki. Remélem, nem jön majd egyszer egy akkora nagy hal, hogy meghazudtoljon bennünket. Olyan hal nincs a világon, ha csak ugyan elég erős vagy még, mint ahogy mondod. Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy képzelem. De értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás. De most már le kell feküdnöd, hogy kipihen magad reggelig. Majd én visszaviszem ezt a holmit a kert vendéglőbe. Hát akkor jó éjszakát. Reggel majd felébresztelek. Te vagy az én ébresztő órám, Santiago, mondta a fiú. Az én ébresztő órám pedig az öregség, mondta az öreg halász. Majd idejében felkeltelek. Nem akarom, hogy ő ébresszem fel, tudod. Olyan érzés, mintha alávaló lennék nála. Értem. Aludj jól, Santiago. A fiú elment. Az öreg halász levetette a nadrágját és lefeküdt aludni. Összegöngyölte a nadrágját vánkosnak, belerakta az újságot is. Magára csavarta a pokrócot, és elaludt. Álmában Afrikában járt, mint gyerekkorában. A hosszú, aranyszínű partokon, meg a fehér partokon, amelyek úgy fehér lettek, hogy káprázott tőlük az ember szeme, meg a nagy parti hegyfokokról álmodott, és a nagy, barna hegyekről. Ott járt mostanában ezen a tengerparton minden éjszaka, és álmában hallotta a bömbölő hullámverést, látta a hullámok taraján vágtató benszülött csónakokat. Álmában tisztán érezte a hajófedélzet kátrány és kender kótszagát, érezte Afrika szagát, amit a reggeli szél hozott mindig a száraz föld felől. Rendszerint úgy volt, hogy amikor érezni kezdte a reggeli szélszagát, akkor felébredt, felkelt, felöltözött és elment fölkelteni a fiút. Ma éjjel azonban nagyon korán megérkezett a reggeli szélszaga, és álmában is tudta, hogy még túl korán van. Úgyhogy tovább álmodott a tengerből kiemelkedő szigetek fehérlő csúcsairól, később pedig a Kanári-szigetek mindenféle kikötőiről és horgonyzó helyeiről. Viharokról már sohasem álmodott. Se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról, se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról.

Az elmúlt percekben Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényéből hangzott el egy részlet Tordi Géza felolvasásában.

Ernest Hemingway számára minden téma volt, de nagyon egyenetlen tempóban dolgozott. Egy háború vállalásáért néha évekig sem írt szép irodalmat. Vadászkaland vagy halászkirándulás, olykor egy-egy szerelmes utazást úgy telt el, hogy egyetlen sort sem írt le. Máskor, ha benne tartott egy terjedelmes szövegben, elfeledkezett az evésről is, egymás utáni két éjszaka se feküdt le, hanem írt, folyton írt. Életszemléletének alapja a tevékenység megbecsülése. Hirdette, hogy az eredménytelen munka többet ér a semmittevésnél. Ennek az erkölcsi értékelésnek legszebb példája terjedelmes elbeszélése, az öreg halász és a tenger. Ember és természet egyszerre harcos és békés viszonya, a munka öröme és a beletörődés a kudarcba sajátos egységként jelenik meg ebben a műben. Az eredmény diadala és a cső tudomásul vétele a világirodalom nagy művei közé sorolja ezt a történetet. Hemingway mindig politikai életet él, mindig a szabadság oldalán áll, de soha semmiféle pártnak nem tagja. Véleményért azonban mindig kész akár életét is feláldozni, vagyonát pedig gyakran áldozza. Ernest Hemingway Nobel-díjjal koronázott pályája nem csak az amerikai, de a világirodalom szempontjából is kiemelkedő jelentőségű volt, amellett, hogy az utókor a valaha élt legjobb tudósítók között is nyilvántartja a nagyszerű író nevét. Hemingway fellépése lendületet adott az amerikai prózának, mely a 19. századi visszafogott kezdet és a rövid életű Jack London munkássága után meglehetősen szegényes volt az irodalom más területeihez képest. Az amerikai író műveiben egy olyan világ tárul elénk, melyben a bátorság, elszántság és helytállás erényei könyörtelenül érvényesülnek. Azon erények, melyek végig kísérték Ernest Hemingway fényes pályafutását is.

0: irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkban ma Ernest Hemingway amerikai Nobel-díjas íróra emlékeztünk, aki 1961. július 2-án hunyt el. Rovatunkat Hemingway kortársának, Samuel Barber, ugyancsak amerikai származású zeneszerzőnek híres Adagio for Strings című művel színesítette, valamint az Öreg halász és a tenger című legismertebb művéből hangzott el részlet Tordi Géza felolvasásában. A szerkesztő Deák Anita volt.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 9-én csütörtökön déli magazin műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Bálint György magyar író, újságíró, kritikus, műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Hamarosan híreket mondok. 13 óra 15 perckor Mesekosár rovatunkban folytatjuk Rumcájsz történetét. Ezt követően áitatot hallgatunk, kalendáriumot lapozunk és a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor Vársovatunkban Lukácsi Vilma, Mi az igazság című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvű műsorunkat ismételjük meg Mádli András szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk. Híreink következnek. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nem lesz ott tusványoson a szapiencia. Elindultak az ápia ellenőrzések. Megoldaná az államháztartás minden gondját a fekete munka felszámolása. Románia továbbra is támogatja Ukrajnát és a moldovai köztársaságot. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tonk Márton, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem rektora csíkszeredai sajtótájékoztatóján. Az Erdély Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ennek. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is. Idézi Tonk Mártont az MTI. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség hivatalosan is megkezdte a 2026-os támogatási évre vonatkozó kötelező helyszíni és távellenőrzési kampányát. Az intézkedés minden olyan romániai gazdálkodót érint, aki a tavasz időszakban területalapú, környezetvédelmi vagy állattenyésztési támogatási kérelmet nyújtott be. Ez az ellenőrzési fázis az agrárfinanszírozási naptár egyik legkritikusabb időszaka, mivel a vizsgálatok eredményei és a jegyzőkönyvek pontos lezárása jelenti az alapfeltételét annak, hogy az ügynökség az ősz folyamán zökkenőmentesen megkezdhesse a gazdák által már nagyon várt területalapú és állatjóléti támogatási előlegek utalását. Hívta fel a figyelmet a közép- és dél-erdélyi falugazdászokat felkaroló ProAgricultura mezőgazdasági egyesület. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát, írja az ekonomika.net. Ez az összeg hozzávetőleg a GDP 3%-ának felel meg. A román kormány vállalta az Európai Bizottság felé, hogy államháztartási konszolidációt hajt végre évente körülbelül 1%-kal mérsékli a költségvetési hiányt. Ha sikerülne felszámolni az illegális munkavégzést, az így keletkező pluszbevétel egymagában biztosítaná a deficit csökkenését, nem lenne szükség semmilyen megszorító intézkedésre. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Románia továbbra is elkötelezett, amellett, hogy erősítse stabilizáló szerepét a Fekete-tengernél és a NATO keleti szárnyán. Emellett aktívan részt vesz a bukaresti kilencek együttműködésében, miközben támogatja Ukrajnát és a Moldovai Köztársaságot. Közölte tegnap a Facebook oldalán Nikus Ordán. Az államfő az ankarai NATO csúcs találkozón vett részt, ahol bejegyzése szerint hangsúlyozta, hogy Románia teljesíti a tagállami vállalásait. Nikus Ordán közölte, hogy Románia védelmi és biztonsági kiadásai az idén összesítve elérik a GDP 3,7%-át. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani és 100 magyar forint 1,46-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a kronikaonline.ro és a maszol.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogass

0: És hónaponta egy lejel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Mesekosár rovatunk következik, amelyben folytatjuk Rumcájsz történetét és az Alma együttes egyik ismert éneke szól.
5: Mesekosár! Mesekosár!
6: Hogyan adott Rumcájsz napsugárgyűrűt Mankának? Rumcájsz barlangja olyan mélyen rejtőzött a Raholec erdőben, ahol már az áfonyát gyűjtő anyót sem lehetett megtalálni. Ha embert akart látni, Rumcájsz a forrás fölé hajolt. Te Rumcájsz, mondta egyszer tükörképének a vízben. Nem jó egyedül? Kettesben az már, igen. Talán ott kell végre egy gazdasszonynak való lányt. Igyekezz, amíg valamennyire látszik a szakálladon, hogy borbénál voltál. Bizony jobb, ha most rögtön hozzálátunk. Felelte a víztükörből Rumcájsz képe. A sűrű erdő titkos ösvényein Rumcájsz eljutott majdnem a Raholec erdő széléig. Ott a kereszt útnál egy terebélyes tölgyfa állt. Kiszemelte a legnagyobbik ágát, éppen a nap felé nyújtózott. Felmászott rá, kezével megérintette az eget, és letört a napról két sugarat. Egészen vékonyka sugarakat. Rumcájsz ide-oda hajlítgatta őket, míg ragyogó gyűrűt font belőlük. A gyűrű fénye a kelő nappal megelevenedett, és a lenyugvó nappal kihunyt. Rumcájsz megvárta a delet. Pontosan délben a kereszt útra ejtette a napsugárgyűrűt. A gyűrű ragyogott, Rumcájsz pedig meggerebjézte a haját az áfonyaszedő fésűvel, hogy kedvét lelje, aki ránéz. Egyszerre a fa felől kék szánytól villant, hírt hozott a szajkó. Jönnek már! Két jicsini leány közeledett a keresztúthoz, mindketten szemrevalók, mégsem egyformák. Az egyiknek fekete a haja, hófehér a keze. A másiknak napbarnított a keze, zsenge búzaszínű a haja. Az egyik Anka, a másik Manka. Anka vette észre előbb a napsugárgyűrűt, már ugrott is érte, már fel is húzta az ujjára. Már azt is kiszámolta, hogy legalább 12 dukát járna érte. Rumcájsz előre lépett a sűrűből. A gyűrű a tiéd, mondta, és mert ez a jegygyűrűm, én is jó kell, hogy legyek neked. Miért ne lennél jó nekem? Felelte Anka. A szép gyűrű mellé elfogadom én a zsiványt is. Hát jó, bolintott Rumcájsz, már mutatom is neked a házam táját. Elvezette Ankát a zsiványbarlanghoz. A másik, Manka, két lépésre mögöttük maradt, hogy ne zavarjon. A barlanghoz érve Rumcájsz megállt. Íme, ez az én birodalmam,

0: Anka bevilágított a barlangba a napsugárgyűrűvel. Nem sokat látok, jegyezte meg. Csak ott hátul van valami almárium, talán találok benne némi pénzt. Már is bent volt a barlangban, már is kotorázott az almáriumban. Egy üres bőrbugyor lógott csak benne, elillant belőle az a kis szellő is. Anka dócásan feltépte az ajtót. Csiványt választottam, vagy koldust? Erre egy rumcájsz kincsért, mert különben nem kell lesz. Rumcájsz nem óhajtott vitát nyitni az új gazdasszonnyal, így hát útnak eredt. Alig, hogy eltűnt, Anka egy nyírfa ágat nyomott Manka kezébe, és megparancsolta neki, hogy söpörje ki a barlangot. Rumcájsz addigra a kereszt úthoz ért. Megállt a tölgyfánál. Szomorúan megtöltötte Makkal a pisztolyát, csak úgy belelőtt a levegőbe, és azt dünnyögte. Hát, szép teremtés ez az Anka, de komisz, mint az ördög. Hogy Rumcájsz bálata még nagyobb legyen, a nap aranyujjaival félrehúzta a tölgyfa ágakat, és megveregette a vállát. Te, mondd csak, mit tettél a sugaraimmal? Rumcájsz derekosan beismerte. Gyűrűt készítettem belőlük, de azt hiszem nem az igazinak adtam. A nap kedve elborult. Én is azt hiszem. Rumcájsz eközben újra töltötte a fegyverét, hogy még egyet lőjön bánatában. Te, mondta neki a nap, hagyd abba, én nem boldogulsz. És olyan mélyen elgondolkodott, hogy egy árnyék suhant át rajta. Ám azon nyomban fel is derült. Hiszen nekem is megvan a magam baja. Rettenetesen bosszant ez a tölgy itt mögötted. Egész nyáron befette leveleivel a makkot, így aztán rengeteg dolgom maradt őszre, hogy mindent rendesen megérleljek. Tudnál ezen segíteni? Rumcájsz a tölgyfához lépett, és hatalmas rumcájszos erejével átfogta a törzsét. Ki az? Kérdezte a tölgyfa. Rumcájsz! A tölgy egy darabig magában számolt. 250 éve állok itt, de még soha senki ilyen erővel meg nem szorított. Hát még, ha megráználak, mosolygott a bajusz alatt Rumcájsz, akkor aztán lepotyognának a makjaid. Csak nem tennél ilyet, rettent meg a tölgy, hiszen még egytől egyik zöldek, és megmutatta az összes makját, ami csak volt. A nap pedig megmelengette őket, hogy megérjenek. Köszönöm, Rumcájsz, használt a segítséget. Most én gondoskodom rólad. Térj vissza nyugodtan a barlangodba. Ennyi volt az egész, kész is, csodálkozott Rumcájsz. Kész is, térj csak vissza nyugodtan a barlangodba, felelte a nap. Rumcájsz úgy tett, ahogy a nap tanácsolta. Leült a barlang bejáratához egy kőre, de még mindig nem sejtette, hogyan akar rajta segíteni a nap. Nem látszott, hogy jobbra fordulnának a dolgok. Manka szorgalmasan söprögetett a nyírfa ággal, Anka pedig gőgösen parancsolgatott Mankának, hogy ne poroljon. Aztán azért sürgette, hogy hintse be a barlang alját homokkal meg apró kavicssal. Rumcájsz csak nézte, kétségbe esetten nézte, aztán kibukott belőle. Eltévesztettem, még hogy Anka, Mankát kellett volna választanom.
1: Most már késő,
0: feleselt Anka. Ekkor azonban a nap a hegy mögé gurult, és ahogy eltűnt, eltűnt a gyűrű fénye is Anka ujján. Egyre halványult a ragyogása, végül teljesen kihalott. Anka dobbantott.
1: Ezért lettem zsivány gazdasszony, 12 krajcát se érezd a vacak.
0: És puff, ledobta a földre a gyűrűt, aztán eltávozott Jicsin felé. Zokszó nem esett. Rumcájsz egy ideig kétségek között toporgott, mintha szorítaná a cipője. Végül fölemelte a kialudt napsugárgyűrűt a porból, és Manka ujjára húzta.
2: Reggelre megint ragyogni fog a naptól.
0: Manka erre azt felelte, de hiszen így is jó.

A mai áhítatunk címe: Bízni Istenben. Bízz áll az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengedni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 5. és 6. verse.

A mai állított szerzője Priscilla Clement, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Alkoholista apa és mentális betegségekben szenvedő anya mellett nőttem fel. Az egyetlen családtag, akire támaszkodhattam, a nővérem Linda volt. Felnőtt koromban is felnéztem rá. Linda

Mert rák diagnózisa után minden nap imádkoztam, hogy Isten gyógyítsa meg. Amikor a rák 40 éves korában elvette az életét, nagyon megharagudtam Istenre. Az elkövetkező 12 évet apám nyomdokaiba lépve töltöttem, ivással enyhítve a Linda elvesztése miatt érzett fájdalmamat. Csak akkor jöttem rá, hogy valamin változtatnom kell, amikor majdnem vádat emeltek ellenem ittas vezetésért. Elmentem hát egy 12 lépcsőből álló elvonókúrára, és bár nem volt könnyű, leszoktam, és az elmúlt 15 évben józan maradtam. A Biblia tanulmányozása és sok prédikáció hallgatása során rájöttem, hogy nem Isten vette el tőlem a nővéremet, hanem a rákbetegség. Ma az életem sokkal jobb alkohol nélkül, és Isten anyagi stabilitással és egészséges életmóddal áldott meg. Mi nem tudjuk az összes választ kérdéseinkre, de Isten tudja. Meg kell tanulnunk bízni Istenben akkor is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Isten valóban a barátunk, és soha nem az ellenségünk, még a legmélyebb gyász idejében sem.

Isten nem akarja, hogy haragra vesztegessem el az életemet. Hangsúlyozza az áhítatunk szerzője, Priscilla Clemens, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk az alkohol rabságából szabadultakért.

Július 9-e az év 190. szök évben a 191. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 175 nap van hátra. Kalendáriumunk indításaként tekintsük át, hogy milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 518. július 9-én lép trónra első Justinus bizánci császár. 1357. július 9-én 5 óra 31 perckor 4. Károly német-római császár letette a prágai Károly híd alapkövét, amelynek pontos időpontját asztrológusok határozták meg. A Moldva fölött átívelő híd Prága szimbóluma, Európa egyik legrégibb hídja. A mészkőből épült híd 516 méter hosszú és majdnem 10 méter széles. 1552. július 9-én Drégely várát beveszik a törökök. Elesik Szondi György várkapitány, akit elismerést kiváltó bátor magatartása miatt Hadim Ali budai basa díszes pompával temettet el. 1877-ben ezen a napon rendezték meg az első wimbledoni tenisztornát Londonban. Ez a legrégebbi és a legtöbb hagyománnyal bíró teniszverseny a világon. A négy Grand Slam torna közül ezt az egyet játsszák füves pályán. Női egyéni és férfi páros versenyt 1884-ben, a női és a vegyes páros versenyeket 1913-ban vezették be. 1922. július 9-én először a világon egy percen belül úszta le a 100 méteres távot Johnny Weissmuller, erdélyi német származású amerikai olimpiai úszóbajnok, filmszínész, Tarzan alkotója. 1979. július 9-én a NASA Voyager 2 nevű bolygókutató űrszondája 570 ezer kilométerre közelítette meg a Jupiter nagybolygót, és 18 ezer fényképet készített róla. Ez az első űrszonda, amely később meglátogatta az Uranust és a Neptunust is.

Kalendáriumunk folytatásában tekintsük át azoknak a nevét, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 1578. július 9-én született II. Ferdinánd, német-római császár, magyar és cseh király. 1723-ban ezen a napon született Makó Pál, matematika és fizika professzor. A Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója. A maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. 1834-ben ezen a napon született Prágában Jean Neruda, cseh költő, magyarul megjelent kötetei a Moldvaparti Históriák, Történetek a régi Prágából, Elbeszélések, Régi Prága, Régi Pest, Karcolatok, Tárcák, Elbeszélések, Útirajzok. 1879-ben ezen a napon született Bolognában Ottorino Respighi, olasz zeneszerző, zenetudós, karmester, a zenei impresszionizmus jeles képviselője. 1905. július 9-én született Kolozsváron Guzner Miklós, erdélyi magyar fogorvos, fogászati szakíró. 1906-ban ezen a napon született Bálint György, magyar író, műfordító. 1929-ben Marosvásárhelyen ezen a napon látta meg a napvilágot Oroszfáji Mikó István, erdélyi magyar vadászati szakíró. 1945-ben ezen a napon született Dan Ray Kuntz, amerikai író, aki főként horror, thriller és sci-fi regényeket írt. Fontosabb művei a Frankenstein sorozat és az Ott Thomas történetek. 1946-ban ezen a napon született Bon Scott, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese. 1950-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Viktor Fedorovics Janukovics, ukrán politikus, Ukrajna egykori miniszterelnöke.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1441-ben ezen a napon hunyt el Jan van Eyck, festőművész, a flamand reneszánsz első képviselőinek egyike, a németalföldi táblaképfestészet egyik megteremtője és a flamand tájképfestészet előfutára. Legismertebb művei a hatalmas belgiumi genti szárnyas oltár, ami kinyitva több mint 3x5 méter. 1552-ben ezen a napon hunyt el Szondi György, magyar katona, Drégei várának kapitánya. 1850. július 9-én hunyt el Zachary Taylor, az Amerikai Egyesült Államok 12. elnöke. 1856-ban ezen a napon hunyt el Gróf Amedeo Avogadro, olasz fizikus. Azt vizsgálta, hogy hogyan és miért állnak össze az atomok molekulákká, bevezette az atomokat összetartó kötőerők fogalmát, és arra a zseniális következtetésre jutott, hogy azok elektromos természetűek. Róla nevezték el az Avogadro számot és az Avogadro törvényt. 1914-ben ezen a napon hunyt el Pósa Lajos, magyar író, dalszerző, a magyar gyermekirodalom klasszikusa. 1932. július 9-én távozott az élők sorából King Gillette, amerikai üzletember, a cserélhető borotva penge feltalálója. 1946-ban ezen a napon hunyt el Nagyváradon Kovács Árpád, kisebbségpolitikai és jogi szakíró, a két világháború között a romániai Országos Magyar Párt tagja. 1969-ben ezen a napon hunyt el a csíkszentdomokosi születésű Hankó János, erdélyi grafikus. 1926-ban albumba válogatva jelentette meg 10 tus rajzát a Régi Kolozsvár címmel. Ezek a fontosabb történelmi események kapcsolódnak július 9-éhez. A napkalendáriumát hallották.

0: Kalendáriumot lapoztunk. A következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Július 9-én Félix, Hajna, Koppány, Margit, Nóra és Vera névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Félix latin eredetű férfinév, jelentése boldog, szerencsés. Női párja Felícia. A Hajna női nevet Vörös Marti Mihály alkotta meg a Hajna a szóból a Zalán futása című művében. A Koppány régi magyar személynév, török eredetű, a jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. A Margit női név a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A köznév a görögben valószínűleg perzsa eredetű. A Nóra arab eredetű női név, jelentése fény. Az Eleonóra név rövidülése. A Vera a magyar nyelvben a Veronika önállósult beceneve, de a szláv nyelvekben önálló név, a jelentése hit, remény. Köszöntjük tehát július 9-én minden

Félix, Hajna, Koppány, Margit, Nóra és Vera nevű hallgatónkat, szóljon nekik a következő dal, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más, fontosabb eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Július 9-én csütörtök déli magazin műsorunk utolsó órájában is. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Bálint György, magyar író, újságíró, kritikus, műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbeejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Hamarosan híreket mondok, 14 óra 15 perckor Bársovatunkban Lukácsi Vilma Mi az igazság című költeményét osszuk meg. 14 óra 30 perctől Ágnosz 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címen. A következőkben híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nem lesz ott tusványoson a szapiencia. Elindultak az ápia ellenőrzések. Megoldaná az államháztartás minden gondját a fekete munka felszámolása. Románia továbbra is támogatja Ukrajnát és a Moldovai Köztársaságot. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tonk Márton, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem rektora csíkszeredai sajtótájékoztatóján. Az Erdély Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ennek. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is, idézi Tonk Mártont az MTI. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség hivatalosan is megkezdte a 2026-os támogatási évre vonatkozó kötelező helyszíni és távellenőrzési kampányát. Az intézkedés minden olyan romániai gazdálkodót érint, aki a tavasz időszakban területalapú, környezetvédelmi vagy állattenyésztési támogatási kérelmet nyújtott be. Ez az ellenőrzési fázis az agrárfinanszírozási naptár egyik legkritikusabb időszaka, mivel a vizsgálatok eredményei és a jegyzőkönyvek pontos lezárása jelenti az alapfeltételét annak, hogy az ügynökség az ősz folyamán zökkenőmentesen megkezdhesse a gazdák által már nagyon várt területalapú és állatjóléti támogatási előlegek utalását. Hívta fel a figyelmet a közép- és dél-erdélyi falugazdászokat felkaroló ProAgricultura mezőgazdasági egyesület. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik

0: legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát, írja az ekonomika.net. Ez az összeg hozzávetőleg a GDP 3%-ának felel meg. A román kormány vállalta az Európai Bizottság felé, hogy államháztartási konszolidációt hajt végre évente körülbelül 1%-kal mérsékli a költségvetési hiányt. Ha sikerülne felszámolni az illegális munkavégzést, az így keletkező pluszbevétel egymagában biztosítaná a deficit csökkenését, nem lenne szükség semmilyen megszorító intézkedésre. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Románia továbbra is elkötelezett, amellett, hogy erősítse stabilizáló szerepét a Fekete-tengernél és a NATO keleti szárnyán. Emellett aktívan részt vesz a bukaresti kilencek együttműködésében, miközben támogatja Ukrajnát és a Moldovai Köztársaságot, közölte tegnap a Facebook oldalán Nikus Ordán. Az államfő az ankarai NATO csúcs találkozón vett részt, ahol bejegyzése szerint hangsúlyozta, hogy Románia teljesíti a tagállami vállalásait. Nikus Ordán közölte, hogy Románia védelmi és biztonsági kiadásai az idén összesítve elérik a GDP 3,7%-át. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani és 100 magyar forint 1,46-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a kronikaonline.ro és a maszol.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadj

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Versrovatunk következik, amelyben ma Lukácsi Vilma Mi az igazság című költeményét hallgatjuk meg.

Lukácsi Vilma, mi az igazság? A római helytartó kérdezett, de arra már nem érkezett válasz. Hiszen elhangzott az a felelet, mielőtt ő értette a vádat. Én azért jöttem erre a világra, hogy az igazságról tegyek bizonyságot. Az én országom nem innen való. E szavak megítélik a világot, de Pilátus nem azért kérdezte. Mi az igazság? Mert valójában nem volt szüksége a feleletre. A kérdésre adatott a válasz azon a harmadnap reggelen, amikor kéz érintése nélkül elhengerült a nagy kőnesztelen. Krisztus az igazság és az élet. Ez a világ ma sem tudja még. Díszesen faragják, megcsiszolják a sírboltnak a zárókövét. És nőtten nő a bizonytalanság, amikor valaki erről beszél. Az ítélet óramutatója halad.

Versrovatunkban Lukácsi Vilma Mi az igazság című költeményét osztottuk meg. A következő percekben Bartók Béla műveiből válogattunk néhány rövidebb tételt.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora későjeli műsorunkban szintén jómagam várom majd önöket. Adásunk első órájában Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk. Második órában a nap állítata hangzik el, majd kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjénket köszöntjük. Valamint Bíró Hunor szerkesztésében hallhatják fülbe jó könnyű zenei műsorunkat. Befejező óránkban pedig a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát a Határtalant hallják. A mai napon Bálint György magyar író, újságíró, kritikus, műfordító gondolatával búcsúzom. Az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbeejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik a 0264-441-968-as telefonszámon, illetve az agnos@agnosradio.ro e-mail címen. A Madilli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Ahogy haladsz előre és lépkedsz egyre feljebb, a lépcsőn egyre lejjebb csúszol, nem érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom,

0: elmegyek szolgálni szerencse próbán.
1: A királyné.
0: Ő bizony addig nem mondja, amíg a király az ő szép lányát neki nem adja feleségül.

0: Mondod-e, hogy jó egészségemre adja Isten?
1: A király.
0: Én bizony nem felséges királyom. Még ha ezer halál közé vetted, akkor sem. Abból nem esel juhász.

Játékom, add már a játékom, add már a játékom, add már, add már a játékom, add már.

néha ennyi elég, de néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy everésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak, de korai még ez a délelőtt. Kezem majd kezedbe ejtem egy útra, most kell fognod, pörgessük fel az időt. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ugye jobb lesz, tombol az agyban, a sejt a kezem.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nem lesz ott tusványoson a szapiencia. Elindultak az ápia ellenőrzések. Megoldaná az államháztartás minden gondját a fekete munka felszámolása. Románia továbbra is támogatja Ukrajnát és a Moldovai Köztársaságot. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tonk Márton, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem rektora csíkszeredai sajtótájékoztatóján. Az Erdély Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ennek. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is. Idézi Tonk Mártont az MTI. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség hivatalosan is megkezdte a 2026-os támogatási évre vonatkozó kötelező helyszíni és távellenőrzési kampányát. Az intézkedés minden olyan romániai gazdálkodót érint, aki a tavasz időszakban területalapú, környezetvédelmi vagy állattenyésztési támogatási kérelmet nyújtott be. Ez az ellenőrzési fázis az agrárfinanszírozási naptár egyik legkritikusabb időszaka, mivel a vizsgálatok eredményei és a jegyzőkönyvek pontos lezárása jelenti az alapfeltételét annak, hogy az ügynökség az ősz folyamán zökkenőmentesen megkezdhesse a gazdák által már nagyon várt területalapú és állatjóléti támogatási előlegek utalását. Hívta fel a figyelmet a közép- és dél-erdélyi falugazdászokat felkaroló ProAgricultura mezőgazdasági egyesület. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát, írja az ekonomika.net. Ez az összeg hozzávetőleg a GDP 3%-ának felel meg. A román kormány vállalta az Európai Bizottság felé, hogy államháztartási konszolidációt hajt végre évente körülbelül 1%-kal mérsékli a költségvetési hiányt. Ha sikerülne felszámolni az illegális munkavégzést, az így keletkező pluszbevétel egymagában biztosítana a deficit csökkenését, nem lenne szükség semmilyen megszorító intézkedésre. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Románia továbbra is elkötelezett, amellett, hogy erősítse stabilizáló szerepét a Fekete-tengernél és a NATO keleti szárnyán. Emellett aktívan részt vesz a bukaresti kilencek együttműködésében, miközben támogatja Ukrajnát és a Moldovai Köztársaságot, közölte tegnap a Facebook oldalán Nikus Ordán. Az államfő az ankarai NATO csúcs találkozón vett részt, ahol bejegyzése szerint hangsúlyozta, hogy Románia teljesíti a tagállami vállalásait. Nikus Ordán közölte, hogy Románia védelmi és biztonsági kiadásai az idén összesítve elérik a GDP 3,7%-át. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a kronikaonline.ro és a maszol.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
3: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
2: 5. alkalommal rendezte meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület azt a találkozót, melynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák egy nagy közösség részei.
4: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás.
2: A vackor íze, a bibliai énekek és a gyermekkor hite.
5: És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásórai időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül az aranymondások,

0: a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
2: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
3: Az Istennel való kapcsolat, a róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, egy gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház, vagy mihez viszonyítva nagy, vagy mit jelent az, hogy hatalmas, mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik, vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy is, és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
2: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
3: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
2: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
3: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel, vagy egy igei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá, nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért tehát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
2: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökél, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri, és felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
3: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy hagyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, hogy ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
2: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
3: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat. Választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent. Nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám a gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
2: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
3: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánat.

0: imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni, de ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Istennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
1: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.

0: Az anyország. Ötödik alkalommal rendezte meg a Tiszán inneni református egyházkerület azt a találkozót, melynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák, egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású esemény neki már hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvar adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A programkínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettes fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért. Bódis Attila interjúja.
1: Hogyan, milyen módon csatlakozik itt a gyülekezeti alkalomhoz?
2: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
1: Megelőzve az eseményeket egy kicsit és kettészedve, a könyvbemutató az nagyjából miről fog zajlani, mit kaphatnak majd a résztvevők?
2: Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egyházunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjtalbum is. Úgy beszéltük meg Zoltánnal, hogy az első felében én kérdezem őt, a második felében pedig ő kérdez majd engem az albumról.
1: Átkötve a kiállításra, úgymond az album és a kiállítás az hogyan alakult ki, ha jól tudom, kéz a kézben jártak.
2: Igen, kéz a kézben jártak. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagyböjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagyböjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagyböjt napjain pedig ezeknek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
1: Kiállítással, illetve akár az albummal, most főleg a kiállításon lenne a hangsúly, mit szeretne elérni, mit szeretne megmutatni?
2: Ez egy nehéz kérdés. Én inkább abban gondolkodom, hogy nekem volt egy nagyon erős élményem a Böjtalbumhoz kapcsolódóan, Böjtalbum készítésének a menetében. Úgy indult ez az egész próbálkozás, hogy én nagyon szeretem szikszait, Böjtben is olvastam, és kerestem azt kicsit kutatóként is, hogy vajon a Nagyböjt tematikája egy 18. századi protestáns imádságírónak az imádságaiban megtalálható-e, és ahogy ezt kerestem, találtam olyan imádságokat, amik a Böjthöz kapcsolódnak, és úgy döntöttem, hogy a saját Böjtömet ezek mentén élem végig, és ahogy jöttem-mentem a városban, hogy rájöttem, hogy egészen máshogy kezdem el látni a világot az imaszövegeken keresztül, ahogy azok dolgoznak bennem, mint azok nélkül. Én abban vagyok inkább érdekelt, vagy azt szeretném átadni, vagy azt szeretném elérni, hogy azok, akik az albumot használják, illetve akik most a kiállítást nézik, azok is kezdjenek el más szemmel nézni a világra. Ez egy nagyon kálvinista gondolat, hogy az Isten kijelentésének terepe hordozója a világunk, csak ezt el szoktuk felejteni. Néha még a természettel kapcsolatosan ezt így érezzük, hogy ó, milyen gyönyörű táj, és az Isten milyen gyönyörű dolgokat teremtett, de lehet az Isten kijelentésének hordozója egy töredezett aszfalt, és mellette a kutya lábnyoma, hogyha megpróbálunk úgy tekinteni rá, feltesszük a kérdést, hogy ez miért fontos, mit hordozhat ez. Ebben az elmélyülésben, kérdésfeltevésben szeretném én, ha nem is annyira vezetni, inkább inspirálni azokat, akik megnézik a kiállítást.
1: Hogyan látja ez a mostani nagy alkalom a gyülekezeti találkozó miért jelentős?
2: Nálunk van egy nagyon jó szak a teológián, a református közösségfejlesztő szak, és a közösségfejlesztők között egy ilyen, hát tulajdonképpen közhely, persze támadjuk is ezt a közhelyet, de akkor is egy közhely, hogy egy közösséghiányos, közösségdeficites társadalomban élünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor az embereknek lehetőségük van találkozni egymással, sőt, minden olyan alkalom, ahol a közösségeknek lehetőségük van találkozni egymással, egymást erősíthetik. Egyszerűen csak találkoznak, és az egymás jelenlétében gazdagodnak az egymás jelenlétével, nem kell ott még beszélni sem túl sokat, csak jelen lenni egymás mellett. Minden ilyen alkalom nagyon fontos, mert ezeket a szálakat, amik összekötnek bennünket, ezeket kellene erősíteni. És én annak örülök, hogy ennek a rendezvénynek már hosszú ideje a Patakja Kollégium ad otthont, és most talán mi is elkezdünk nem csak otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem bekapcsolódni ennek a rendezvénynek, és a közösségépítésnek a folyamatába, akár egy könyvemutatóval, akár egy ilyen kiállítással.
0: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Erdély, mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének? Egy megtanult aranymondás? Vagy éppen a málne és a vackor íze? Hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontos ma is a vallásóra? A Hitmorzsák legújabb részében Bodó Előd Barna, mezőpanit polgármester osztja meg személyes emlékeit. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Mezőpanitban születtem, és itt nőttem fel, ami azt is jelenti, hogy az itteni református közösségnek az életében kapcsolódtam be kiskorom óta. Ez nem feltétlenül önkéntes döntés, hiszen még a gyerek talán nem tudja, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni, meg egyáltalán az Isten képe egy gyereknek talán teljesen más, mint amit később aztán megtanulunk. A családom az ugyan templomban járó család volt, de alapvetően a vasárnapi istentisztelet látogatásán kívül különösebben nem volt más hitéleti gyakorlat az életünkben. Viszont van két bátyám, és ők már nagyobbak, mint én, ezért ők vittek engem. Szüleim küldtek, ők vittek engem az elején vallásórára. Aztán később majd a konfirmáció után ifibe is. Úgyhogy a vasárnapi vallásórák emléke ma is él bennem. Különösen azért, mert olyan elemekkel voltak tele, ami a gyerek számára érdekesek, hiszen nem csak arról szóltak nálunk a vallásórák, hogy a történeteket meséltek és elmondták a gyerek számára emészthető módon a bibliai történeteket, hanem volt aranymondás tanulás, volt éneklés, és talán azok a képi, érzelmi részek maradtak meg leginkább bennem, ami most is előtte van, amikor ilyen nagy füzetekben, nagy betűkkel és rajzokkal voltak az énekszövegek felírva, azt tartotta fel a vallásra vezető, és akkor így énekeltünk. Néha még mozogtunk is hozzá, hogyha olyan volt a dal. És mindeniknek, szinte mindeniknek arról szólt az üzenete, hogy Jézus szeret, hogy a szívünkbe lát, hogy velünk akar lenni, hogy már gyerekkorban közel akar jönni hozzánk, és bár ezt akkor még különösebben nem értettem, de éreztem és tudtam, hogy itt van valaki, van valami, ami nagyon szeret minket, már gyerekkorban is, független attól, hogy milyenek vagyunk, vagy mások mit mondanak rólunk. És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásóra időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
1: És itt a vallásórákon maradva, hogyha visszagondol ezekre, azon túl, amit már elmondott, mi az első illat, hang vagy tárgy, ami eszébe jut?
2: Van néhány olyan gyerekdal, amit akkor tanultam, és azokat ma is az én gyerekeimnek eléneklem. Valamit gitárral is lehet játszani, azt megpróbálom eljátszani nekik, hogy már most gyerekkorban nekem a dallamok vannak inkább, leginkább előttem a dallamok ragadtak meg és fogtak meg. Egy-két konkrét gyerekdal, de még egy másik történetet is érdemes elmondani az Úrral való találkozás kapcsán. Volt egy távoli rokonunk, akik a hetet napot ünneplő adventista gyülekezethez tartoztak. Ő volt Sárika néni, az ottani gondnok. Mint távoli rokon, néha meglátogattuk, minket gyerekeket odavitt, és ő mindig énekelt nekünk, keresztény dalokat énekelt nekünk, történeteket mondott. Arra határozottan emlékszem, hogyha most társítani kellene valamivel, hogy neki mindig finom gyümölcsök voltak a kertjében. Málna, körte és mindenféle finomság, és valahogy ezek a dolgok. Volt egyfajta vackor, ami azóta sajnos nem is láttam sehol. Viszont mindig, amikor Sárika nénihez mentünk, akkor tudtuk, hogy valami szép dalt, éneket fogunk tanulni, és gyümölcsöt fogunk enni. Úgyhogy gyerekkoromban ez a két dolog nagyjából egy időben, ha nem is ugyanazt jelentette, de társultak. Hogyha málna szezon volt, vagy hogyha gyümölcsöket ettünk, akkor ezek a dalok jutottak eszembe, és természetesen a dalok által azoknak a teremtője, azoknak a gyümölcsöknek a teremtője is, aminek éppen a szezonja volt. Ugye ez is egy érdekes élmény, tehát a dallamok, a zene, azok tartalma és némiképp gyerekkorom egy bizonyos időszakában a gyümölcsök és azok zamata emlékeztetett a felséges Istenre.
1: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami akkor gyerekként akár mesének tűnt, de felnőttként iránytűvé vált az életében?
2: Talán az egyik ilyen a példázatok közül, amiket Jézus mondott, ugyan nagyon sok ószövetségi történetet elmondtuk, úgyhogy kettő is van. Az egyik a példázatok kapcsán a szőlő és a szőlőtőnek a története, a szőlőtő mint jelkép, a szőlővesszők, és ugye ezeknek az élete, hogyha azok gyümölcsöt teremnek, ott maradnak, megmetszi, letisztogatja őket, ha nem, akkor azok levágásra kerülnek. Nekünk volt az udvaron szőlőnk, láttam édesapámat, hogy metszegeti a szőlőt, össze tudtam társítani ezt a dolgot, később értettem aztán meg, hogy ez gyakorlatilag mennyire életbevágó, mennyire a saját életünkről szól vagy szólhat. És egy ugyancsak hasonló kép ehhez, ugye, amikor a fejsze a fák gyökerére vettetik, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt kivágják. Valahogy ez a kép volt bennem, és később ezek álltak meghatározva, hogy próbáljak olyan életet élni, amelynek nem az lesz a vége, hogy kiszáradok vagy kivágnak. A fa és a fának a szeretete az valami miatt mindig is közel állt hozzám. Talán ebben van köze annak is, hogy édesapám asztalos mester, és a fával mi dolgoztunk, feldolgoztuk, de már a fának a növekedése, ugye a folyópart mellé ültetett fa, amely gazdagon terem és jól él, vagy a szőlő, amelynek hosszú gyökere van, és vannak termőágai, meg nem termőágai, vagy az a fa, amely nem terem, az kivágattatik. Tehát ez a kép volt közel hozzám, és az asztalosság, vagy a fának a megmunkálása és a képe az amiatt is, mert gyerekkorban ez kevésbé tűnt fel nekem, hogy József ács volt, és az ő fia Jézus is megtanulta ezt a mesterséget, hanem aztán később realizálódott bennem, hogy itt a Földön képletesen is, de valóságosan is valamiből valamit alkotott Jézus, hogy egy nyersanyagból milyen csodálatos végtermék lehet, és valahogy a mi életünket is így próbálja faragni, így próbálja kialakítani, és lehámozni róla azokat a részeket, amik nem odaillők, hogy a végén egy csodálatos kész termék legyen, vagy legalábbis félkész, ha itt a földi életre gondolunk.
1: És ha most beülhetne az iskolapadba a tizenévesek közé, mit súgna nekik, hogy miért, mire figyeljenek vallás órán?
2: Ugye ezek a vasárnapi iskolai élmények, amikről korábban beszéltem, ugye az ének, a zene, később aztán a vallásórák az iskolában, természetes módon nagyon sokszor untuk ezeket az órákat, és nagyon sok függött attól, hogy ki az a személy, és milyen formában beszél az Isten igéjéről, hogyan tudja úgy közelhozni hozzánk, hogy amikor már kiskamaszok vagyunk, vagy éppen kamaszok, akkor még mindig érdekelje minket ez a dolog. Emlékszem, hogy abban az időszakban én is mindenért a világot, és mindenki mást hibáztattam, és a világ dolgai azon nagyban és kicsiben kezdtek kinyílni, és kerestem a helyem. Az iskolai vallásórák rendjébe pedig talán ott már, amikor az ember a gondolatokat, a szavakat, azok értelmét keresgeti, próbálja értelmezni, ott talán a történetek fogtak meg még inkább. Emlékszem például a József példázatára, nem most friss emlékként, hanem amikor úgy találkoztam vele, hogy talán mondhatni elkezdtem érteni, hogy mit jelentett József szemszögéből az ő története, hogy őt szerették, hogy egy szerető környezetben nőtt fel a szülei részéről, de ugyanakkor irigykedtek rá a bátyai. És itt ugye a környezetről beszélek elsősorban, nem a családról, nem arról, amikor a gyerek, akit véd a család, olyan dolgokkal találkozik az életben, ami teljesen más, amit azelőtt nem tapasztalt. Hogy aztán később elárulják, hogy később el akarják pusztítani, hogy később mégis olyan helyre kerül, ahol aztán növekedhet és kiteljesedhet. És akkor nagyon kereső fiatalként ez egy számomra érdekes történet volt, és talán a vallásórák és a történetek kapcsán, akár a József története kapcsán is azt sugallnám, azt mondanám a fiataloknak, a gyerekeknek, vallásórára járóknak, hogy próbálják megtalálni azokban a bibliai történetekben, azokban a szereplőkben saját magukat. Melyik szól leginkább hozzájuk, mert rendkívül sok kérdésükre már abban a korban a maguk egyszerűségével, tisztaságával választ tudnak adni ezek a bibliai történetek, ezek az esetek, amik megtörténtek, és olyan példát tudnak mutatni, amivel talán sok esetben fel tudják dolgozni a bennük felgyülemlett sok-sok problémát, kérdést. Legyenek nyitottak, mert egy csodálatos forrás az ige. Minden korosztálynak, minden élethelyzetben lévő embernek személyre szóló üzenet van benne valahova elrejtve. Biztos vagyok benne, hogyha a gyülekezet, hogyha a szülők, a nagyszülők, a vallásórát vezetők imádságosan előkészítik azt az utat, ahol a vallásórán a fiatalok találkoznak az igével, akkor a Szentlélek hatalmas munkát tud már abban a korban végezni az életükben. El tudja ültetni azt a magot, ami később szárba szökkenve csodálatos erős fává növekedhet, és a hitüket így módon már ott gyerekkorban, talán a vasárnapi iskolákban, később a vallásórákon keresztül lehet oly módon, hogy ők nem is tudnak erről, de szépen ez a fa magról szárva szökkenhet és megerősödhet.
0: Az elmúlt percekben Bodó előtt Barnával, Mezőpanit polgármesterével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket a mai vasárnapon, Quasimodo Geniti, azaz az újszülött csecsemők vasárnapján. A mai vasárnapon egyben a Magyar Költészet napja is van, ezért fogadjátok szeretettel a köszöntésben Reményik Sándor Akarom című versét. Akarom. Akarom fontos, ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, min felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. És az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerót ladik, mit tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap, húsvét utáni második vasárnap 10 órától, valamint 11:30-tól tartunk istentiszteletet itt az Arkai György gyülekezeti teremben. Folytatjuk az adománygyűjtést, a templom, a kápolna, valamint az orkona felújítására, a kápolna építésére és a templom felújításra. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt. Isten éltesse mindazokat, akik valamilyen fontos eseményt ünnepelnek a ránk következő héten, és azokat is, akiknek névnapjuk van, úgy mint Leo, Gyula, Ida, Timár, Tibor, Tas, Emese, Csongor, Imola, Rudolf és Raúl nevű testvéreinket. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 432-es számú énekünk első három szakaszát. 432-es számú ének első három szakaszát énekeljük.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért hívom segítségül, amíg csak élek. Megmentett engem a haláltól, lábomat az elbukástól. Az Úr színe előtt járok, az élők földjén. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Mindenható Isten, kegyelmes mennyei atyánk, áldunk téged, hogy megtörted a halál hatalmát, életet és üdvösséget hoztál napvilágra. Kérünk téged, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és add, hogy a te elhivatásodhoz méltóan éljünk. Te látod, Urunk, hogy milyen sokszor visszatérünk már többször letett bűneinkhez. Kérünk téged, te szabadíts meg bennünket, te emelj fel minket, és te adj új életet nekünk. Szeretnénk megtisztulni, Uram, és szeretnénk a te akaratod szerint élni, a te hívásodnak engedelmeskedni, benned bízni, és téged imádni mindenkor. Kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten kegyelmes válasza. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reménységre. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Mindenható Isten, mennyei atyánk, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten mi is új életben járjunk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra rendelt levélbeli szentigét, amelyet megírva találunk Péter első levelének az első fejezetében, a harmadik verstől a következőképpen. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

Az evangéliumi szent igét, a János írása szerinti evangélium 20. fejezetéből a 19. verstől olvasom. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéjét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalomra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

A 229-es számú ének első három szakaszát énekeljük. 229-es számú ének első három versszakát.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet az egyház a mai vasárnapra kijelölt, és amelyet megírva találunk a János írása szerinti evangélium 21. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanígy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, azok, akik már nyugdíjasak, biztosan, amikor munkába mentek, akkor élvezték igazán azt, amit cselekesznek, azt, amit dolgoznak, hogyha hivatásszerűen végezték azt. Azok, akik még közülünk munkába járunk, és nem vagyunk nyugdíjasak, mindannyian szerencsések vagyunk, ha azt végezzük, amit szeretünk, ami a hivatásunk, amire elhivattak, ami igazán ránk van szabva. És ezért kapjuk meg a fizetésünket, és néha, hogyha az ember bónuszt kap, annak még inkább örül, mert látja, hogy el van ismerve a munkája. Hogy miért mondom ezt? Hát azért, mert a tanítványok pont az ellenkezőjét teszik, amikor Jézus itt megjelenik nekik a Tibériás tengerpartján. Jézus már harmadszor jelenik meg. Kétszer már megjelent a zárt falak mögött, és megjelenik harmadszor is, és nem ismerik fel őt. És amikor Jézus megjelenik, mindig azt mondja, hogy békesség néktek. Először is Jézus az igazi sálomot, az igazi békességet akarja adni a tanítványoknak. Ez nem olyan béke, hogy nincs háború. Ez egy olyan béke, ami lelkileg nem okoz háborúságot, ahol nincsen háború lelkileg.
És nem csak lelkileg, hanem a környezetedben sincs háború. Ez egy olyan békesség, amit csak is Jézus tud megadni neked. És ezért áll meg Jézus, és mondja a tanítványoknak, békesség néktek. Békesség néktek, ismerlek titeket, mellettetek vagyok. Igazán az én békémet akarom adni nektek, hogy éljetek, hogy jól éljetek. Ez volt az első két feltámadás történet utáni megjelenéskor. És most valami egyszerű és meglepő dolog történik. Péter azt mondja a többieknek, fogom magam, és elmegyek halászni. Pedig Jézus megmondta nekik szépen, hogy menjetek el az olajfák hegyére, és ott találkozni fogunk. Péter nem a hegyre megy, hanem a tengerhez. Fogja magát, és ellenkező irányt választ. Elmegy vissza oda, ahonnan Jézus elhívta őt.

még pár halat eladok, és talán jobban meg is élünk. És visszamennek vele a tanítványok is. Nem azt teszik, amit Jézus mond, igazából csak félig engedelmeskednek neki. Nem várják meg, hogy Jézus ismét megjelenjen, és megbízza őket azzal a feladattal, amit rájuk szabott. Biztosan azért össze vannak itt nagyon keveredve ezek a tanítványok. Olyan sok mindent átértek. Még Jézussal voltak. Utána felkavarta őket az az esemény, hogy Jézust megfeszítik, eltemetik, utána feltámad, de nem merik igazán megkérdezni, hogy ki vagy te. Nem kérdezik meg, hogy mi a mi feladatunk, Uram, hanem csendben maradnak, és visszamennek halászni. És ezen az ingatag tengeren, a kicsi ladikban teljesen csődöt vallanak. Egész éjjel halásznak, próbálják megteremteni a napi betevőt, próbálják elérni a céljukat, és semmi. Semmi nincs a hálóban. Megjelenik Jézus, megkérdezi tőlük, hogy van-e valami ennivalótok? Nincs. Kedves testvéreim, milyen sokszor átéljük mi is azt, hogy egzisztenciálisan lelki csődöt adunk. És legtöbbször ez azért történik, mert nem engedelmeskedünk Jézusnak. Nem azon az úton megyünk végig, amelyet ő kijelölt, hanem válasszuk a már bevált jó utakat. Jézus nagyon sokszor ismeretlen utakra vezérel minket, és ismeretlen cél fele küld minket. Elmondja, hogy ez az út, ezen indulj el, és én majd veled leszek. Majd fogom alakítani a te életedet, úgy, hogy az kamatozzon. Azt mondja Jézus, hogy menjetek fel az olajfák hegyére, ott majd találkozunk, mi meg fogjuk magunkat, és elmegyünk vissza halászni. Mert ott talán többet kapunk. Azt már megszoktuk. Tudjuk, hogy kell csinálni. Tudjuk, mit kell tenni. Tudjuk, hogy hogyan kell bevetni azt a hálót, hogyan kell kihúzni, meddig kell várni, milyen időszakban kell menni halászni, a halak mikor, milyen mélyen vannak körülbelül. Tudjuk, megtanultuk. És sokkal könnyebb úgy élni, mint ahogy megszoktuk, mint úgy, ahogyan azt Jézus mondja. És ilyenkor sokszor az ember lelki csődöt, akár egzisztenciális csődöt is mond. Ilyenkor nincs cél, nincs remény, nincs békessége az embernek, nincs öröm, nincs nyugalom, nincs szeretet, nincs megélhetés, nincs jövőkép. Üres a háló. Teljesen üres a háló. És az ember kétségbe esik. Mert nem tudja, hogyan tovább. Sem a családján nem tud segíteni, sem önmagán, sem a fele barátján, mert igazából abból a helyzetből, amiben volt, saját magát akarta kihúzni hajától fogva. Mi tudjuk jól, hogy nem megy. És ebben a helyzetben, ebben a nehéz, üres helyzetben megjelenik Jézus, és nem ismerik fel. Azt, akit már olyan régóta ismernek, akivel 3 éven keresztül járják az országot, akivel együtt dolgoznak, együtt laknak, együtt élnek, akitől egy csomót tanultak, akinek a csodáit látták,

átélték, nem ismerik fel. Pedig nincsenek messze a parttól, alig csak 3 könyöknyire. És már reggel lett. És kedves testvéreim, akkor lesz a mi életünkben is reggel, hogyha megjelenik Jézus. És lehet, hogy az első pillanatban mi sem ismerjük fel, de Jézus olyan dolgot tanácsol a tanítványoknak, olyan dolgot mond, amiről felismerik. Nem hagyja magát ismeretlenül, felismeretlenül, hanem olyan dolgot mond, amiről felismerik. Azt mondja, hogy vessétek a hálót a hajó jobb oldalára. És ahogyan vetik ki a hálót, János felismeri őt. Ha visszaemlékezünk Jézus történeteire, akkor tudjuk, hogy volt még egy ilyen csődbe ment halászat, amikor Jézus ugyanezt mondta a tanítványoknak, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára. És Péter akkor is azt mondta, hogy egész éjjel haláztunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálót. A te szavadra mégis engedelmeskedek. És itt látjuk, hogy amikor a tanítványok elkezdenek engedelmeskedni, már egész éjjel haláztak, és tudják jól, hogy már reggel ezek a halak mélyre úsznak, és nehezebb őket elkapni, akkor engedelmeskednek, annak ellenére engedelmeskednek, és engedelmesség közben ismerik fel Jézust. Kedves testvérem, milyen sokszor van az, hogy nem merünk engedelmeskedni, mert még nem értjük pontosan, hogy mi történik. Nem látjuk pontosan, hogy merre visz az út. Nem látjuk pontosan, hogy mi lesz a vége. Hogy mi lesz az utána lévő feladatunk. És nem merünk engedelmeskedni. Sokszor azért nem merünk engedelmeskedni, mert nem ismerjük fel Jézust. De engedelmesség közben ismeri fel a tanítvány igazán Jézust. És hadd mondjam így, hogy engedelmesség közben ismerjük meg igazán Jézust. Mert akkor kerülünk egyre közelebb hozzá. Az engedelmesség az egyben bizalmat is jelent. És ilyenkor reggel lesz az ember életében. Kivirrad. Világosság lesz. Az ember tud tájékozódni. Meglát egy csomó mindent az életében, amit félre kell tenni. Kivetik a hálót a jobb oldalra, és a háló megtelik. Kedves testvérem, amikor azt teszed, amit Jézus mond, amikor az ő szavának engedelmeskedsz, és arra mész, amerre küld, ha az ő hivatására hallgatsz, és azt teszed, amire elhívott, megtelik a hálód. Nem marad üresen. Megtelik örömmel, megtelik békességgel, megtelik odafigyeléssel, szeretettel, megtelik őszinteséggel, megtelik boldogsággal. Még akkor is, hogyha nehéz az út. Még ott voltak az ingatag csónakba, amikor megtelik a háló. Még nem értek ki a biztos partra, de Jézus ott várta őket. És kedves testvérem, ez az ember, az Isten fia, aki kér tőled, aki azt mondja, hogy nincs valami ennivalód, mert éhes vagyok, ő ad. Ahogy elkezdenek engedelmeskedni, Jézus azt mondja, hogy nézzétek csak, ott van a kenyér és a hal a szénen. Elkészítettem számotokra. A vendégeim vagytok.
nem tudtok adni semmit, de engedelmeskedtetek nekem. És az engedelmesség az, amely titeket vendégül lát. Vendégül látlak engem, gyertek, egyetek. És kedves testvéreim, még egy kicsit visszatérek, itt a jegyzetemben látom, hogy dolgot kihagytam, hogy ezek a tanítványok beismerik, hogy semmink sincsen, amikor Jézus megkérdezi, hogy van-e valamitek, van-e valami ennivalótok. Beismerik, hogy nincs semmink. Csődöt mondtunk. Nélküled csődöt mondtunk. De Jézussal van. Ott van az a rengeteg hal, és ott van az a hal, amit Jézus sütött meg, és az a kenyér. Kedves testvérem, Jézus téged vendégül akar látni minden áldott napon. Azért, hogy békességed legyen. Azért, hogy közösségbe kerülj vele. És leülnek, és együtt esznek. Nem tudjuk, hogy Jézus evette vagy sem. De ez nem is fontos. Igazából nagyon sok őskeresztény képen ez a szimbólum, a kenyér és a hal jelenik meg az első úrvacsoraként. És nem csak Jézussal kerülnek ezek a tanítványok közösségbe, hanem egymással is szorosabb közösségbe kerülnek. Mert együtt engedelmeskednek Jézusnak, nem külön-külön. És itt Jézus már elkezdi elvarrani azokat az elvaratlan szálokat, amelyek az ő halála és feltámadása előtt történtek. Itt már Péter tudja, hogy Jézussal beszélgetni kell. Azért ugrik ki a hajóból, és úszik oda Jézushoz, hogy hamarabb kiérjen. Mert tudja, hogy találkoznia kell vele. Tudja, hogy intézni kell a tagadást. Meg kell beszélni. És ha elolvassuk tovább, akkor pont ez történik. Ez a beszélgetés. Kedves testvérem, merj engedelmeskedni Jézusnak. Merj az ő vendége lenni. És merd bevallani mindazokat az élethelyzeteidet, történeteidet, ahol csődöt mondtál. Mert nem szégyen az, ha csődöt mondunk. Talán rossz az, ha nem engedjük, hogy ebből a csődből kiemeljenek. És Jézusnak van hatalma kiemelni, megerősíteni, megvendégelni bennünket. És akkor megkapjuk igazán azt a fizetséget, amit ő ad nekünk. Amen. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét és annak hirdetését, hogy az, ami szívünkben megfogadjon, mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő neve dicsőségére. Amen. Énekeljük a 353-as számú énekünket.

Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te elküldted egyszülött fiadat, ami csőd halmaz életünkbe. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki felemelsz bennünket, és új életre hívsz. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te nem akarsz ingatag, ladik életünkbe hagyni bennünket, hanem a biztos partra vezérelsz. Kérünk téged, add, hogy a te a tőled kapott szeretett kövekből építsük fel hajlékainkat. Urunk, kérünk téged a betegekért, kérünk azokért, akik most nem tudtak eljönni, adj az ő szívükbe, lelkükbe igéd utáni vágyat. Kérünk téged mindazokért, Uram, akik valamilyen fogságba, megkötözöttségbe, rabságba szenvednek. Te adj nekik szabadulást, felszabadult életet. Teszed le róluk a köteleket, amelyek megkötözik őket. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik úton vannak, őrködj felettük, és védelmezd őket. De te légy, Urunk, szeretteinkkel. Áld meg őket, és add, hogy velünk együtt téged kövessenek. Kérünk az özvegyekért, kérünk a szegényekért, az árvákért. Állj mellettük, Urunk, amikor egyedül érzik magukat. És te küldj bennünket azokhoz, akik egyedül vannak. Te légy azokkal, Uram, akik a kórházban vannak, akik a halállal tusakodnak. Hadd érezzék meg hatalmadat, jelenlétedet, és neked adják át életüket. Te légy az orvosokkal, Uram, ebben a nehéz időben. Te adj nekik türelmet, bölcsességet, erőt, hogy a betegekkel akaratod szerint cselekedjenek. Kérünk téged, áld meg egyházadat. Add, Uram, hogy a te igéd terjedjen mindenhol a világban, és minél többen megismerjenek téged. Segíts minket is, Uram, hogy hű tanítványaid legyünk, hogy felismerjünk akkor, amikor belépsz a mi életünkben. Kérünk, te emelj fel, és add, hogy a mi tekintetünket mindig reát irányítsuk. Áld meg életünket, és kérünk, hadd lássuk meg, mi az a feladat, amit te bíztál ránk. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked, a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért dicsérik az angyalok,

Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet. Végezetül a 160-as számú éneket énekeljük. 160-as számú éneket.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nem lesz ott tusványoson a szapiencia. Elindultak az ápia ellenőrzések. Megoldaná az államháztartás minden gondját a fekete munka felszámolása. Románia továbbra is támogatja Ukrajnát és a Moldovai Köztársaságot. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tonk Márton, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem rektora csíkszeredai sajtótájékoztatóján. Az Erdély Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ennek. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is. Idézi Tonk Mártont az MTI. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség hivatalosan is megkezdte a 2026-os támogatási évre vonatkozó kötelező helyszíni és távellenőrzési kampányát. Az intézkedés minden olyan romániai gazdálkodót érint, aki a tavasz időszakban területalapú, környezetvédelmi vagy állattenyésztési támogatási kérelmet nyújtott be. Ez az ellenőrzési fázis az agrárfinanszírozási naptár egyik legkritikusabb időszaka, mivel a vizsgálatok eredményei és a jegyzőkönyvek pontos lezárása jelenti az alapfeltételét annak, hogy az ügynökség az ősz folyamán zökkenőmentesen megkezdhesse a gazdák által már nagyon várt területalapú és állatjóléti támogatási előlegek utalását. Hívta fel a figyelmet a közép- és dél-erdélyi falugazdászokat felkaroló ProAgricultura mezőgazdasági egyesület. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát, írja az ekonomika.net. Ez az összeg hozzávetőleg a GDP 3%-ának felel meg. A román kormány vállalta az Európai Bizottság felé, hogy államháztartási konszolidációt hajt végre évente körülbelül 1%-kal mérsékli a költségvetési hiányt. Ha sikerülne felszámolni az illegális munkavégzést, az így keletkező pluszbevétel egymagában biztosítaná a deficit csökkenését, nem lenne szükség semmilyen megszorító intézkedésre. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Románia továbbra is elkötelezett, amellett, hogy erősítse stabilizáló szerepét a Fekete-tengernél és a NATO keleti szárnyán. Emellett aktívan részt vesz a bukaresti kilencek együttműködésében, miközben támogatja Ukrajnát és a Moldovai Köztársaságot, közölte tegnap a Facebook oldalán Nikus Ordán. Az államfő az ankarai NATO csúcs találkozón vett részt, ahol bejegyzése szerint hangsúlyozta, hogy Románia teljesíti a tagállami vállalásait. Nikus Ordán közölte, hogy Románia védelmi és biztonsági kiadásai az idén összesítve elérik a GDP 3,7%-át. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani és 100 magyar forint 1,46-bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Hírénkhez az Ager Press hírügynökség a kronikaonline.ro és a maszol.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Dániel könyve második részének 28. verse. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első részének 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Pál apostol Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 12-től 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete. Kis Juhászné Barta Katalin, a magyarországi Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Minek ide az ördög című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
6: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész 12. versétől olvasom a 17. versig. 1 Timóteus 1, 12-től 17-ig. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéjét üldöző, és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét például.

tanújaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Mi végre teremtetett az ember? Isten azért hívott életre bennünket, hogy őt, az örökké való királyt dicsérjük. Megosztja velünk szeretetét, megláttatja hatalmát, nagyságát. Az egyedül bölcs Isten, aki az örökké valóságban lakozik, a mai napon is velünk van. Vele van földön lakó népével, velünk. Velünk az Isten minden pillanatban. Soha ne kételkedjünk a mindenható Úrban. Az örökké valóság királya az egyetlen Isten. Most is mély hálaadással borulunk le előtte. Isten páratlan, lénye egyedül álló, nincsenek vetélytársai. Pál apostol tudatja, hogy ő apostoli tisztséget kapott. Ez azt jelenti, hogy levelei, amelyeket a Szentírásban olvashatunk, nem csupán szívhez szóló tanítások, hanem olyan beszéd, amelyeket Isten üzent általa. Ebben erősíti meg Timóteust és bennünket, de a Szentlélek tüze átjárta, és megbízatásának titkát, a belső erőt Jézus Krisztustól kapta. Milyen volt Pál, mit mondott magáról? Jól lehet, előbb Istent káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 13. vers. Pál magasan képzett farizeus, aki a zsidó törvények, a Tóra írás tudója és tanítója volt. Polgári foglalkozására nézve sátorkészítő mesterséget tanult. Olyan farizeus, aki őszintén igyekezett betartani a mózesi törvényeket, valójában Isten minden törvényét, de természeténél fogva gőgös, erőszakos ember volt. Ebből a természetéből fakadt az Isten káromlás, az üldözés, mások bántalmazásában, megalázásában, börtönbe vetésében örömét lelte. Tudatlanul cselekedett. Emberi mércével mérve Pál rossz indulatú és agresszív ember volt, de Isten irgalmassága nem ismer lehetetlent. A mindenható kegyelme kiárat rá. Isten lelke átjárta, megtért a damaszkuszi úton, megváltozott, és most már az evangélium hiteles tanítója. Hamis tanítók léptek fel, és tanításaikkal szemben hirdeti a keskeny utat, a Jézus útját. Tudta, Isten akarata az, hogy az evangéliumot minden nép megismerje, amelyről így ír. Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első vagyok én. 15. vers. Ha a Szentlélek téged is meggyőzött már bűnös voltodról, és szívedben érzed a bűn rád nehezedő, nyomasztó terhét, akkor most hallanod kell, hogy Krisztus Jézus vétkeseket menteni jött a világra. Valld meg bűneidet Jézusnak, és ő megbocsát. Keresztjén elhivatásodban erősödj meg. Isten téged kiválasztott, hitet adott, és a mai napon is megadja neked, amire szükséged van. Hitet, testi-lelki erőt a küzdelmeidhez. Pál azt üzeni, ha rajtam könyörült az Isten, könyörül másokon is. Bárkin, mindenkin, aki hozzá menekül. Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, apostolok cselekedetei 2.21. A mi életünkben is ez a legfontosabb, a te életedben is. Menjünk Jézus Krisztushoz, ami megváltónkhoz, most is. Volt egy férfi, aki vasárnap délutánonként kiült háza elé a kiskapuba. Kezébe vett egy korsó sört és emelgette. Háza előtt többen is elmentek, akik igyekeztek a délutáni istentiszteletre. A férfi gúnyosan beszélt hozzájuk. Jó napot! Látom, templomba igyekeznek.
de a maguk istenét még soha nem látta senki. Miféle istent mennek imádni? Nézzék csak! Ez itt a kezembe, ez a sör, ez az én istenem. Ezt legalább látom. Ez segít nekem. Hétről hétre, vasárnapról vasárnapra egyre cifrább megjegyzéseket tett a templomba igyekvőkre. Az istenfélő emberek nem nagyon mondtak neki semmit. Imádságos szívvel tűrték a sok megvető megjegyzést. A sörös korsóját emelgető férfi emellett igen-igen kötekedő volt. Igen ám, de egyszer csak Isten megszólította ezt az embert. Történt az életében egy-két dolog, és a férfi megváltozott, megtért. Bűneit belátta, mélyen magába szállt, és Jézus Krisztus keresztjénél leborulva bocsánatot kért. Úgy gondolta, el kell mennem a templomba. Imádkoznom kell az Úr Jézus Krisztushoz. Nekem is Istent kell imádni ezután. A változás látható volt az életében, de amikor bement a templomba, azzal szembesült, hogy ott vannak azok a templomba járó emberek, akiket ő hosszú éveken át gúnyolt. Most hogy nézzen a szemükbe? Isten szent lelke hathatósan munkálkodott a férfiban, aki odament a templomban azokhoz az emberekhez, akiket szavaival megbántott és sorra bocsánatot kért. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Nem tudtam, mit beszélek. Bocsáss meg nekem. Most már én is megváltoztam. Így ment oda egyenként, és a templomba járók meglepődtek, de örültek annak a csodának, amit az Úr Jézus Krisztus végzett ennek az embernek a szívében. Istennél semmi sem lehetetlen. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk, dicsőítünk téged, aki szent lelked által meg tudsz bennünket újítani. Aki végbe vitted megváltásunkat egyszülött fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük a földi életet, amit ajándékba és örömünkre adtál. Segíts, hogy hálatelt szívvel dicsőítsünk és szolgáljunk életünk minden napján. Légy gyógyító orvosunk, hogy a betegség lelke el ne hatalmasodjon rajtunk. Védelmezz minden ellenséges és rossz indulatú helyzetekben. Add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen.

minek ide az ördög? Az ördög ott unatkozott a mester szobájának sarkában. Kopogtak az ajtón. A fiatal ember eltőkélten lépett be a mesterhez. Semmi sem térítheti el szándékától, hogy itt most végre az igazságra bukkanjon, az igazságra, melyet oly régóta keres már. Az ördög, aki minden emberi gondolatot azonnal átlát, elhatározta. Majd én megmutatom neked, fiatal barátom, hogy itt ugyan nem találsz az igazságra. A látogató meglepődött, amikor a szobában körülnézett. A nagy hírű mester egy kényelmes bőrfotelben ült. Meglehetősen drága lehetett ez a karos szék, villant át a fiatalember agyán. És ahogy ül, egy ilyen híresség és ilyen hanyag póz. Vidám társaság vette körül az öreg bölcset, fiatalok, néhányan kávézgattak, mások még dohányoztak is.

0: ki nem volt ahhoz képest, aminek még történnie kellett. A nagy ember barátságos kézmozdulattal hellyel kínálta, de ezen túl, mintha tudomást sem venne jelenlétéről. Nem csoda, hogy így bánik velem, mert én nem hajbókolok úgy előtte, mint ez a sok semmire kellő. Amikor aztán még a mester kimondottan köznapi, egyszerű szavait is meg kellett hallania, nem maradt már kétsége. Én itt sajnos rossz helyen járok. Itt biztosan nem találok az igazságra. Legjobb, ha azonnal máshol folytatom a keresést. Amikor becsukódott mögötte az ajtó, a mester rákacsintott a sarokban egészen kicsire összekuporodott ördögre, és csak ennyit mondott. És te még azt hitted, hogy ennek szüksége lesz rád? Hogy te mennyire naív tudsz lenni? Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele második részének első verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Minek ide az ördög című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Lukácsi Vilma, mi az igazság? A római helytartó kérdezett, de arra már nem érkezett válasz. Hiszen elhangzott az a felelet, mielőtt ő értette a vádat. Én azért jöttem erre a világra, hogy az igazságról tegyek bizonyságot. Az én országom nem innen való. E szavak megítélik a világot, de Pilátus nem azért kérdezte. Mi az igazság? Mert valójában nem volt szüksége a feleletre. A kérdésre adatott a válasz azon a harmadnap reggelen, amikor kéz érintése nélkül elhengerült a nagy kőnesztelen. Krisztus az igazság és az élet. Ez a világ ma sem tudja még. Díszesen faragják, megcsiszolják a sírboltnak a zárókövét. És nőtten nő a bizonytalanság, amikor valaki erről beszél. Az ítélet óramutatója halad.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan adott Rumcájsz napsugárgyűrűt Mankának? Rumcájsz barlangja olyan mélyen rejtőzött a Raholec erdőben, ahol már az áfonyát gyűjtő anyót sem lehetett megtalálni. Ha embert akart látni, Rumcájsz a forrás fölé hajolt. Te Rumcájsz, mondta egyszer tükörképének a vízben. Nem jó egyedül? Kettesben az már, igen. Talán

0: Mondod kell végre egy gazdasszonynak való lányt. Igyekezz, amíg valamennyire látszik a szakálladon, hogy Borbénál voltál. Bizony jobb, ha most rögtön hozzálátunk, felelte a víztükörből Rumcájsz képe. A sűrű erdő titkos ösvényein Rumcájsz eljutott majdnem a Raholec erdő széléig. Ott a kereszt útnál egy terebélyes tölgyfa állt. Kiszemelte a legnagyobbik ágát, éppen a nap felé nyújtózott. Felmászott rá, kezével megérintette az eget, és letört a napról két sugarat, egészen vékonyka sugarakat. Rumcájsz ide-oda hajlítgatta őket, míg ragyogó gyűrűt font belőlük. A gyűrű fénye a kelő nappal megelevenedett, és a lenyugvó nappal kihunyt. Rumcájsz megvárta a delet. Pontosan délben a kereszt útra ejtette a napsugárgyűrűt. A gyűrű ragyogott, Rumcájsz pedig meggerebjézte a haját az áfonyaszedő fésűvel, hogy kedvét lelje, aki ránéz. Egyszerre a fa felől kék szánytól villant, hírt hozott a szajkó.
1: Jönnek már!
0: Két hícsini leány közeledett a keresztúthoz, mindketten szemrevalók, mégsem egyformák. Az egyiknek fekete a haja, hófehér a keze. A másiknak napbarnított a keze, zsenge búzaszínű a haja. Az egyik Anka, a másik Manka. Anka vette észre előbb a napsugárgyűrűt, már ugrott is érte, már fel is húzta az ujjára, már azt is kiszámolta, hogy legalább 12 dukát járna érte. Rumcájsz előre lépett a sűrűből. A gyűrű a tiéd, mondta, és mert ez a jegygyűrűm, én is jó kell, hogy legyek neked.
1: Miért ne lennél jó nekem? Felelte Anka. A szép gyűrű mellé elfogadom én a zsiványt is.
0: Hát jó, bolintott Rumcájsz. Már mutatom is neked a házam táját.
1: Elvezette Ankát a zsiványbarlanghoz. A másik, Manka, két lépésre mögöttük maradt, hogy ne zavarjon. A barlanghoz érve Rumcájsz megállt.
0: Íme, ez az én birodalmam.
1: Anka bevilágított a barlangba a napsugárgyűrűvel.
2: Nem sokat látok, jegyezte meg. Csak ott hátul van valami almárium, talán találok benne némi pénzt.
1: Már is bent volt a barlangban, már is kotorázott az almáriumban. Egy üres bőrbugyor lógott csak benne, elillant belőle az a kis szellő is. Anka durcásan feltépte az ajtót.
2: Csiványt választottam, vagy koldust? Eredj, Rumcájsz, kincsért, mert különben nem kell lesz.
1: Rumcájsz nem óhajtott vitát nyitni az új gazdasszonnyal, így hát útnak eredt. Alig, hogy eltűnt, Anka egy nyírfa ágat nyomott Manka kezébe, és megparancsolta neki, hogy söpörje ki a barlangot. Rumcájsz addigra a kereszt úthoz ért. Megállt a tölgyfánál.
0: Szomorúan megtöltötte Makkal a pisztolyát, csak úgy belelőtt a levegőbe, és azt dünnyögte. Hát, szép teremtés ez az Anka, de komisz, mint az ördög.
1: Hogy Rumcájsz bálata még nagyobb legyen, a nap aranyujjaival félrehúzta a tölgyfa ágakat, és megveregette a vállát.
0: Te, mondd csak, mit tettél a sugaraimmal?
1: Rumcájsz derekasan beismerte.
0: Gyűrűt készítettem belőlük, de azt hiszem nem az igazinak adtam.
1: A nap kedve elborult. Én is azt hiszem. Rumcájsz eközben újra töltötte a fegyverét, hogy még egyet lőjön bánatában.
0: Te, mondta neki a nap, hagyd abba, így nem boldogulsz.
1: És olyan mélyen elgondolkodott, hogy egy árnyék suhant át rajta. Ám azon nyomban fel is derült. Hiszen nekem is megvan a magam baja. Rettenetesen bosszant ez a tölgy itt mögötted. Egész nyáron befette leveleivel a makkot, így aztán rengeteg dolgom maradt őszre, hogy mindent rendesen megérleljek. Tudnál ezen segíteni? Rumcájsz a tölgyfához lépett, és hatalmas rumcájszos erejével átfogta a törzsét.
0: Ki az? Kérdezte a tölgyfa. Rumcájsz!
1: A tölgy egy darabig magában számolt.
0: 250 éve állok itt, de még soha senki ilyen erővel meg nem szorított. Hát még, ha megráználak,
1: mosolygott a bajusz alatt Rumcájsz,
0: akkor aztán lepotyognának a makjaid. Csak nem tennél ilyet,
1: rettent meg a tölgy,
0: hiszen még egytől egyig zöldek,
1: és megmutatta az összes makját, ami csak volt. A nap pedig megmelengedte őket, hogy megérjenek. Köszönöm, Rumcájsz, használt a segítséged. Most én gondoskodom rólad. Térj vissza nyugodtan a barlangodba.
0: Ennyi volt az egész, kész is?
1: Csodálkozott Rumcájsz. Kész is, térj csak vissza nyugodtan a barlangodba, felelte a nap. Rumcájsz úgy tett, ahogy a nap tanácsolta. Leült a barlang bejáratához egy kőre, de még mindig nem sejtette, hogyan akar rajta segíteni a nap. Nem látszott, hogy jobbra fordulnának a dolgok. Manka szorgalmasan söprögetett a nyírfa ággal, Anka pedig gőgösen parancsolgatott Mankának, hogy ne poroljon. Aztán azért sürgette, hogy hintse be a barlang alját homokkal meg apró kavicssal. Rumcájsz csak nézte, kétségbe esetten nézte, aztán kibukott belőle.
0: Eltévesztettem, még hogy Anka, Mankát kellett volna választanom.
1: Most már késő, feleselt Anka. Ekkor azonban a nap a hegy mögé gurult, és ahogy eltűnt, eltűnt a gyűrű fénye is Anka ujján. Egyre halványult a ragyogása, végül teljesen kihaludt. Anka dobbantott.
2: Ezért lettem zsivány gazdasszony, 12 krajcát se érezd a vacak,
1: és puff, ledobta a földre a gyűrűt, aztán eltávozott Jicsin felé. Zokszó nem esett. Rumcájsz egy ideig kétségek között toporgott, mintha szorítaná a cipője. Végül fölemelte a kialudt napsugárgyűrűt a porból, és Manka ujjára húzta.
0: Reggelre megint ragyogni fog a naptól.
1: Manka erre azt felelte. De hiszen így is jó. Mire Rumcájsz?
0: Nem is tudom, megkérhetlek-e zsivány gazdasszonynak, olyan tiszta teremtés vagy.
1: Manka tudta, mit feleljen. Elpontogolunk majd, válaszolta.
2: Hiszen egy zsivány tanyán folt esik majd rajtam is.
3: Hogy mit láttam? Elmondhatom. De jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó. Ez itt az út felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél. Ez itt a nap, ez itt a dél. Ez porjú, itt lógó fülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer. Ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár. Ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó. Ez volt a ház, ez volt a tó. Rigós erdőben bujdosó nap, itt a tó, fekszem csöndesen. A part ring, mintha vinne csónak. A kék vizet nézegetem. És most közelről, még a fű is bármi kicsi és egyszerű is, épp oly gyönyörű, mint a tónak vizéből visszakacagó nap.
4: Senki meg nem mondja, mit senki se tud, hogy a szél honnan jön és hova fut. Szárnyal valahonnan nagyon sebesen. Utól nem érem rohanva sem.
5: De ha sárkányomat elereszteném, napokig repülne az ég peremén. Aztán megtalálnám, ahol leesett. S tudnám, hogy a szél is odaérkezett.
6: Akkor megmondhatnám, a szél hova fut, hogy honnan jön. Arról senki se tud.
3: Halló, halló, gyerekek! Ez a könyv a tietek. Álmodott egy bácsi egyszer, álmodott, és másnap reggel, amit látott, mind leírta, lerajzolta a papírra. Itt van most a sok mesés kép, mint a színház, tarka és szép, és ami fő, megmarad. Nem úgy, mint a színdarab. Ez a könyv

Gondjaim vannak. Furcsálom, hogy miért mindig csak azt mondják, ha megyek el, hogy jó legyél, meg hogy vigyázz magadra. Biztos félnek, hogy így egyszer még jól is fogok viselkedni.

Nézd csak! Az ablak csuda ragyogó, villog a fal, mint künn az üde hó. Benn kacag az asztal, s vele a padok, a falon a térkép csöndben mosolyog, fényszalad a táblán, kergeti az árnyék. Így helyen tanulni, csupa öröm, játék.

0: Nem tudom, miért jó az alvás. Ha felgyújtjuk a villanyt, akkor látunk játszani, és nem kell elaludni.
1: Egész éjszaka játszhatnánk apával.
0: Anya meg fűzne nekünk, ha megéhez.

0: Eddig háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszédházáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgy is hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű.
1: Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. Sodorva, tekerve, túróval bélelve. Csiga-biga rétes, kerekes és édes.

Majd én megmutatom nektek, hogy vannak fák, amik égbe vesznek, tüzek, amik melengetnek, ölelnek, de elengednek, tiszta fénnyel szeretgetnek. Majd én felkutatom nektek, mindet megmutatom nektek.

Vannak dolgok, amikre nem tudom a választ. Vannak, amikre tudom, de még nem találtak ki szót rá. Olyankor hallgatok, és úgy örülök, hogy nincs annyi szó, ahány pillanat.

Anya szereti a virágot. Apa szereti anyát, ezért hoz neki virágot. Anya akkor is szereti a virágot, ha apa nem hoz neki. Apa akkor is szereti anyát, ha nem hoz neki virágot?

0: nap? Mi az a nap?
1: Nem is nap az tulajdonképp.
0: Ugyan mi hát?
1: Hát, semmi más, mint egy nagy szappanbuborék. Valami óriás fiú kifújja reggel keleten, s szétpattan este nyugaton. És ez minden nap így megyen.

0: Minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek. Öreganyok szőttek, fontak, aprómanok táncot roptak, lidérc ugrált az udvarban, kaszás pók vart az ablakban. A lámpában ecet égett, az egylábú kettőt lépett. Cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt. Tudok egy varázsszót. Ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. Ha kávé keserű, ha mártás savanyú, csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy
1: anyu!
0: Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba, csak egy szóba került, csak egy kiáltásba. Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz. Sírásból mosolygás, olyan csuda szó ez.
1: Anyu, anyu, anyu!
0: Hangzik este, reggel. Jaj, de sok baj is van egy ilyen kis gyerekkel.
1: Anyu,
2: anyu, anyu!
0: Most is kiabálom. Most semmi baj nincsen. Mégis, meg nem állom. Csak látni akarlak, anyu. Fényes csillag. Látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. Látni sietséged, angyal szelítséged. Oda bújni hozzád.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegy és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: what I'm there for.
1: Oh, hallelujah. Oh, yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, everybody together. Always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Jó, gyegé.
1: Nem, hogy azt mondta, hogy letörlöm.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.